Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Indítsuk ezzel az idézettel a napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom a hallgatókat a következő 3 órában. Az első órában Erik Erikson klasszikus műveit hallgatjuk meg. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel várom önöket, illetve a keresztény élet felekezetközi rovatunk múlt hétfői ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A harmadik, egyben utolsó órában a zenélőköntös komoly zenei rovatunkat sugározzuk, melyet Nagy Ibolya szerkesztett. Ha tehetik, tartsanak velem! A következő 1 órában Erik Erikson klasszikus művei csendülnek fel.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük a névnaposokat. Az óra utolsó részében pedig keresztény élet felekezetközi rovatunk múlt hétfői ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Most pedig a nap áhítatát hallhatják.

Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Zsoltárok könyve 42. fejezetének 6. verse.

A mai áhítat szerzője Wayne Greenwald, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Az időjárás hideg és borongós volt, mikor vízre tettük a kenuinkat. Az egyhetes evezős kalandtúránk elején tartottunk, a Maine állambeli Androscoggin folyón. Kora délután esni kezdett, és még akkor is esett, amikor partra húztuk a kenuinkat, hogy tábort verjünk. A sátrak felállítása és a tűzrakás ijesztő feladatnak tűnt. A hangulatunk is oly komor volt, mint az időjárás. Aztán alkonyatkor, ahogy az eső alább hagyott, egy lenyűgöző látványnak lehettünk szemtanúi. Az égboldon több szivárványt pillantottuk meg, amint átragyogtak a szürke ködön. Ez a váratlan reménysugár felvidított bennünket, és emlékeztetett Isten jelenlétére és gondoskodására. Másnap is ragyogó napsütésre ébredtünk, és az egész túra alatt szép maradt az idő. Elhúzódó fizikai és érzelmi nehézségek leverté tehetnek bennünket. Bizonyosságra vagyunk, hogy Isten gondoskodik rólunk, és törődik velünk, de Isten megígérte, hogy jelenlétével és erejével támogat minket a nehéz időkben. Az ő ígérete valóban a szívünk reménysége lehet, és Isten mindig hűséges marad.

Imádkozzunk! Drága Urunk, most is szükségünk van gondoskodó jelenléted bizonyosságára. Segíts bízni benned és nyugalomra lelni ígéreteidben. Ámen.

A nehézségek idején Isten ereje és gondoskodására fogok támaszkodni, hangsúlyozza Wayne Greenwald, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a táborozókért.

Május 26-át írunk, ez az év 146. szökő évben 147. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 219 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak ehhez a naphoz.

1805. május 26-án Bonaparte Napóleont a milánói Domban Itália királyává koronázták, ezt megelőzően 1804. decemberében Franciaország császárává koronázták. 1918. május 26-án kiáltották ki Grúzia függetlenségét a Transzkaukázusi Demokratikus Szövetségi Köztársaságtól, a Grúz Szociáldemokrata Párt vezetésével. A köztársaság fővárosa Tbilisi volt, a hivatalos nyelv pedig a grúz. A vörös hadsereg támadására a köztársaság 1921. február és március között összeomlott, majd szovjet köztársasággá vált. 1980. május 26-án Farkas Bertalan, az első és eddig egyetlen magyar űrhajós a Szojuz 36 fedélzetén elindul a világűrbe. Az ott eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak társával Valerij Kubaszov, szovjet asztronautával. 1984. május 26-án Nikolaj Ceausescu felavatja a Duna-Fekete-tenger csatornát. A Securitate felügyelete alatt rendkívül rossz körülmények között folyó munka során sok politikai fogoly vesztette életét. Az áldozatok száma pontosan nem ismert, több ezer főre becsülik. A román kommunista párt berkeiben az építkezést a román burzsoázia temetőjének nevezték. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 26-ához kötődnek. Most tekintsük át, kik a nap híres szülöttei.

1478. május 26-án született 7. Kelemen pápa. 1556. május 26-án látta meg a napvilágot 3. Mehmed, az Oszmán Birodalom 13. szultánja. 1857-ben ezen a napon született ifjabb Szinyei József nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1907. május 26-án látta meg a napvilágot John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész. 1912. május 26-án született Kádár János kommunista vezető, belügyminiszter, miniszterelnök, az MSZNP főtitkára. 1917. május 26-án született Szörényi Éva, magyar színésznő, Kossuth-díjas érdemes és kiváló művész. 1920. május 26-án látta meg a napvilágot Tóth Eszter, magyar író, költő. 1948-ban ezen a napon született Gálvölgyi János, Kossuth-díjas magyar színész, parodista, érdemes művész. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, mely ismertebb személyek halálozási évfordulójuk kötődik május 26-ához.

1421. május 26-án elhunyt első Mehmed, az Oszmán Birodalom negyedik szultánja. 1515-ben ezen a napon hunyt el Néri Szent Fülöp, katolikus pap, az oratoriánus rend alapítója. A társadalom perifériáján élő utcagyerekek, bűnözők, prostituáltak számára is kiszolgáltatta a szentségeket. Megbotránkoztatást keltett azzal is, hogy együtt nevelte a különböző nemű híveit. Néri Fülöpöt humora és bolondos egyénisége már életében népszerűvé tették. Számos anekdóta emlékezik meg vidám személyiségéről, de különleges vallásos élményeiről is. Élete inspirálta a Legyetek jók, ha tudtok című játékfilmet, és a Mennyországot választom két részes filmdrámát. 1898. május 26-án hunyt el Eduard Albert Bils, vagy magyar szakirodalomban használt nevén Bils Ede Albert, erdélyi szász természettudós, történész, statisztikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanulmányokat jelentett meg erdélyi csiga, kagyló, hal, gerinces és bogár faunájáról. Rendkívüli alapossággal kutatta fel az Erdélyben feljegyzett természetmegfigyeléseket és természeti jelenségek, a földrengések, a légköri, az időjárási és a csillagászati események feljegyzéseit. Ez az adatgyűjteménye máig is alapvető forrása a régi korok természeti jelenségeire és elemi csapásaira vonatkozó adattáraknak és feldolgozásoknak. 1903. május 26-án halt meg Marcel Renault, francia gyáriparos autóversenyző. 1913. május 26-án elhunyt Bálint Gábor, nyelvész és utazó. 1844. március 13-án született egy székely faluban, Szent Katolnán. Nyelvtehetsége már gyermekkorában megmutatkozott, mire leérettségizett, már 12 nyelven beszélt. Bécsben majd Pesten tanult, és mivel a székelység eredetét akarta megtalálni, a keleti nyelvek iránt kezdett érdeklődni. Példaképe Körösi Csoma Sándor volt. Szellemi alkatának alakulására nagy hatással volt Vámbéri Ármin turkológus és Fogarasi János polihisztor akadémikus, aki Cucor Gergellyel együtt a magyar nyelv gyökökre és szóbokrokra alapuló szótárát szerkesztette. Fogarasi ajánlására az Akadémia Bálint Gábort küldte ki 1871-ben az Orosz Birodalomba, hogy tanulmányozza a mongol és a mandzsú nyelvet. Visszatérése után a Budapesti Egyetem magántanára volt, majd részt vett gróf Széchenyi Béla indiai expedíciójában. Az akadémián nem tartottak rá igényt, aminek okára Arany János egy bökverssel utalt. Igazi vasfejű székely a Bálint, nem arra megy, amerre Hunfalvi Pál int. Azaz tagadta a magyar nyelv finnugor eredetét. 1878-ban elhagyta Magyarországot, az Oszmán Birodalomban töltött be bizalmi állásokat, majd Athénban tanított arab nyelvet, és közben ő maga is újabb nyelveket tanult meg. Mivel határozott álláspontja az volt, hogy a magyar a turáni nyelvek egyik önálló ága, Magyarországon továbbra sem ismerték el hivatalosan. 1893-ban Kolozsváron kinevezték a Ferenc József Tudományegyetem Urál-Altáji tanszékének élére, 19 évig tanított olyan nyelveket, amilyeneket a diákok Európában sehol máshol nem ismerhettek meg. 1895-ben a Kaukázusban járt a Zicsi expedíció tagjaként. 1913. május 26-án váratlanul Temesváron halt meg. 1919. május 26-án hunyt el Gosdu Elek, magyar író, elbeszélő, drámaíró, ügyvéd, kirendelt főügyész, macedóniai családból származott, amely Magyarországon elmagyarosodott. 1948-ban ezen a napon hunyt el Szilvási Karola, erdélyi arisztokrata, művészet pártoló, Bánfi Miklós múzsája. A Kolozsvári Református Nőszövetség elnöke volt, és a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság tagja. Az erdélyi Helikon védasszonya, a marosvécsi találkozók elmaradhatatlan színfoltja. Rendkívül szerteágazó tevékenységet folytatott, amatőr színészként Ibsen Nórájában a női főszerepet alakította.
1913-ban az Apacsnő szerelmet című film főszereplője és egyik rendezője volt. Elsők között a repülést is kipróbálta. Az első világháború idején ápolónőként dolgozott. A két világháború között kivette részét az irodalom pártolásából, elkísérte az írókat irodalmi találkozóikra, vidékre is, és felolvasott műveikből. Hagyatéka a kolozsvári református gyűjtőlevéltárban található. 1966. május 26-án hunyt el Tamási Áron, Kossuth Díjas erdélyi magyar író, az MTA tagja. 2002-ben ezen a napon távozott az élők sorából Orbán Ottó, magyar költő. 2008. május 26-án hunyt el Sidney Pollack, Oscar Díjas amerikai filmrendező, producer és színész. Több mint 21 filmet és 10 televíziós műsort rendezett, több mint 30-ban játszott, producerként jegyzett munkái pedig 40 fölött vannak. Legismertebb alkotásai közé tartozik a Távol Afrikától, melyért az Amerikai Filmakadémia elismerését is kiérdemelte. 2020. május 26-án hunyt el Nagy Enikő, erdélyi magyar, tűzszománc művész, festő. A kommunista rendszer elleni diák szervezkedésben való részvétele miatt 1953 és 54 között bebörtönözték, így tanulmányait csak kényszerű megszakítással 1971-ben fejezhette be a kolozsvári Ion Andreescu képzőművészeti főiskolán. Kezdetben a festészet és grafika határvidékén készített kisméretű temperaképeket, gyakran biblikus témák és irodalmi alkotások átlényegített értelmezésével. A felfokozott színek iránti vonzódása érvényesül későbbi, egyre nagyobb elmélyültséggel készített szománc művészeti munkáin. Kolozsváron élt és alkotott, 1971-től csoportos és egyéni kiállításokon szerepeltek munkái. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki 2012-ben. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk május 26-ához kötődik.

Ausztráliában a Nemzeti Bocsánatkérés napja van ma. 1998 óta minden év május 26-án megtartott esemény. E napon az ország benszülött lakosával való helytelen bánásmódról emlékeznek meg. A 20. század során az ausztrál kormányzatok a benszülött fiatalokat elvették szüleiktől, hogy integrálják őket a fehér ausztrál társadalomba. Ennek eredményeként született meg az úgynevezett Stolen Generation, azaz az ellopott generáció. Ma van a Grúz köztársaságban a függetlenség napja, és szintén a függetlenség napja Gujánában. Május 26-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Kalendáriumát Szabó Anitával lapoztuk fel, most pedig névnaposainkat köszöntjük.
1: A mai napon, május 26-án a következő névnapokat ünnepeljük. Fülöp, Evelin, Gyöngyvér és Aladár. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Fülöp a görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata, jelentése lókedvelő. Az Evelin a francia és az angol Éva név változata, jelentése élet, életet adó nő. Más magyarázat szerint a kelta Gael Eiblin név változata, jelentése kellemes, kedves, tetszetős, jókedvű. A Gyöngyvér Arany János névalkotása, Buda halála, a régi magyar gyöngy névből. A költő magyarázata szerint a jelentése gyöngy testvér. Az Aladár germán eredetű név, valószínűleg a germán Aldarik vagy az Aldemár név megmagyarosodott alakja. Elemeinek eredeti jelentése öreg tapasztalt, valamint híres vagy hatalmas, testőrhadnagy, mindenben hatalmas, előjáró. Köszöntünk tehát május 26-án minden Fülöp, Evelin, Gyöngyvér és Aladár nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik, Isten éltesse őket, a következő dal nekik szóljon.

0: A nap ünnepeltjeit köszöntöttük a Magyar Continental Singers együttessel. Most pedig keresztjén élet felekezet közé rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Mózes 4. könyve 6. fejezetének a 22-től 27-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Dobos Ágoston, a magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően Ferenc Amália a rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában keresztény híreinket követhetik figyelemmel. És műsorunk befejező részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten Országa című rész 3. részletét Fajschmidt Mária rádiónk önkéntes munkatárs olvassa fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldást, békességet kívánok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves rádiós áhítatra figyelő lelkek. Nagy öröm számomra,

Isten igét újból olvashatom számotokra, Mózes 4. könyvéből a 6. rész 22. versétől olvasom az igét. Nem tudom, hogy fel fogsz-e figyelni, hogy oppá, ezt már hallottuk, nagyon híres ige szakasz lesz. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Eddig volt az ige szakasz. Ha templomban járó hallgató vagy, kedves rám figyelő, akkor bizonyára, hogy már nagyon sokszor hallottad ezt az igét, hiszen a lelkipásztorok az istentisztelet végén nagyon sokszor ezt mondják áldásként a gyülekezeteknek. Ha pedig nem vagy templomba járó, akkor annál inkább jobb, hogy meghallgattad ezt, és legyen ez az áldás rajtad is, kísérjen téged is. Az áldás szó jött most itt elénkbe nagyon intenzíven, hogy jobban megértsük, hogy mi is az áldás, figyeljünk az eredeti nyelv szavaira. A héberben az áldás a térdre vezethető vissza, és a térd pedig a térdhajtó imádásra, amikor Isten előtt térdet hajtva imádjuk őt, de ez az imádás mindig egy kétoldalú kapcsolatot eredményez, amiben Istennek a jósága ráárad az őt imádóra, és megtapasztaljuk azt, hogy ő akkor emel bennünket a legnagyobbra, amikor előtte meghajlunk és kicsivé válunk. A latin és a görög szavak viszont a jó mondást használják az áldás kifejezésére. Jót mondani. Hát jót mondani lehet sokféleképpen. Ember is mondhat jót a másikra, ember is mondhat jót Istenre, de hogyha Isten mond jót ránk vagy rád, hát akkor aztán annak van hatása. Hisszük, hogy ha Isten kimond valamit, akkor az megtörténik. A teremtés is így kezdődött, mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Ha azt kérjük, hogy Isten mondjon ránk valami jót, akkor a legnagyobb jót kérhetjük és remélhetjük. De ugyanakkor csodálatos és kedves, hogy Isten szívesen veszi, ha mi is jót mondunk felőle, és jót mondunk rá. Milyen csodálatos, hogy egy ilyen igazi szeretett kapcsolat, kölcsönös szeretett kapcsolat alakulhat ki ember és a mindenható Isten között. Érdemes ennek a híres áldásnak, amelyet úgy hívunk, hogy Ároni áldás, a környezetére is figyelni. Azt mondja az írás, hogy Áronnak mondta meg Mózes, hogy így áldja meg Izrael fiait. Ezért nevezzük Ároni áldásnak ezt a utána levő áldó formulát. Áron volt a főpap, és amikor azt mondja Mózes Isten parancsaként, hogy így áldja meg Izrael fiait, akkor hát hogy hangzik el ez magyar földön, meg az egész világon, minden kontinensen, mindenféle keresztény gyülekezetben? Hát hisszük, hogy mi, akik Jézus Krisztusban hiszünk, mi a lelki, úgynevezett lelki Izrael népe lettünk, és így a mi áldásunk is lehet ez az Ároni áldás. Ami nagyon különleges még, hogy miközben áldásról van szó, Mózes 4. könyve tele van Isten elleni lázadással. Milyen csodálatos, hogy Isten a sok lázadásra nem csak fenyítéssel, nem büntetéssel válaszol, hanem az áldás csodálatos megfogalmazásával. Példaadó számunkra, és Péter apostol is erre buzdít, hogy ne mondjatok átkot, hanem mondjatok áldást, hiszen mi áldást fogunk örökölni, mi erre hivattunk el. Fontos ugyanakkor ennek az áldásnak a tartalmára is figyelni, amely hát olyan szertágazó, hogy egy rövid áhítatban nem is lehet mindenre figyelni, de azt láthatjuk, hogy ez a hármas tagozódású áldás először a vigyázásra, az őrzésre koncentrál, mint ahogy egy pásztor megőrzi a nyáját, vigyáz rá, ezt a pásztori kegyelmet és ránk vigyázást kérjük az Úrtól. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. A másik viszont az elesettségünkre figyelmeztet. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad.
Hát kin kell könyörülni a bajba jutott emberen, a bűnben szenvedő emberen, hogy kapjon bocsánatot, irgalmat, kapjon megtérést. És valóban mindannyiunkra igaz, hogy elesett állapotban vagyunk, szükségünk van az Isten könyörületére, irgalmára, bocsánatára, felemelésére. És a harmadik pedig a legcsodálatosabb békességet kívánja. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ebben a békességben nem csupán háború nélküliség van, hanem egy teljes körű harmónia. Kívánhatnánk-e ennél nagyobbat, kérhetnénk-e ennél nagyobbat az Istentől, és ő ezt kész nekünk megadni Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Ezért adjunk hálát. Köszönjük Istenünk, hogy Te az áldás Istene vagy, és ezt az áldást kérjük most magunkra és másokra. Tégy bennünket is az áldás gyermekeivé, hogy mi ne átkot, mi ne rosszat mondjuk a másiknak, hanem jót, áldást. Hiszen erre hívtál bennünket az Úr Jézus Krisztusban. Amen.

0: Az elmúlt percekben Isten üzenete Dobos Ágoston, a magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Mózes 4. könyve 6. fejezetének 22-től 27-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket Ferenc Amália, rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában.
1: Híreink először címszavakban. Egyháztörténeti konferenciát szervezett a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet. Kolozsváron rendezték meg a protestáns felekezetek országos olimpiáját. Életet adhatunk egy új, békés világnak, üzente 14. Leó pápa az ökumenikus globális imamozgalom résztvevőinek. Életveszélyben a keresztények a Száhelövezetben drámai módon fokozódik az üldöztetés. Kívülbelül megújult az almásmálomi református egyházközség temploma, most pedig következnek a részletek. Egyházkormányzás és gyülekezetépítés a múltban címmel szervezte meg 11. egyháztörténeti konferenciáját a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténeti tanszéke május 12-én az intézmény épületében. Az összejövetel megnyitóján Ősz Sándor előd szervező köszöntötte a 41 résztvevőt, felidézve, a konferenciát 10 éve hívta életre Kolumbán Vilmos József, akkori egyháztörténeti professzor. A rendezvény elsődleges célja eredetileg az Erdélyben kutató egyháztörténészek összefogása volt, ám az évek során a kárpát-medencei kutatók rangos seregszemléjévé nőtte ki magát. Idén Makkai Sándor püspökké választásának 100. évfordulója alkalmából a tudományos tanácskozás az ő neve köré épült. Ahogyan a cím is jelzi, a hangsúlyt az egyházkormányzásra és a gyülekezetépítésre fektették, amelyek meghatározták a neves püspök munkásságát. A konferencia lehetőséget biztosított a fiatal tehetségeknek is, akik a diák szekcióban mutathatták be tudományos értekezéseiket. Kolozsváron rendezték meg a protestáns felekezetek országos olimpiáját. Az olimpiát május 7-én nyitották meg a Farkas utcai református templomban. Május 8-án került sor a megmérettetésre, az árünnepséget pedig május 9-én tartották a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. A versenyfeladatok mellett a 3 nap során a diákokra kulturális, hit és közösségépítő programok vártak, hogy életre szóló élményekkel is megerősödött hittel térjenek haza. Az olimpia nyitó ünnepségén Rácz Mária belvárosi unitárius lelkipásztor hirdette az igét. Szolgálatában Jézus gyermekkorát idézte fel, amely betekintést enged abba az időszakba, amikor bölcsességben, testben, valamint Isten és az emberek előtti kedvességben növekedett és formálódott. A diákokhoz szólva hangsúlyozta, ők is ennek a fejlődésnek a részesei, a felkészülés pedig lehetőséget adott számukra, hogy megismerjék a bibliai történetek mélyebb üzenetét. Ez az esemény több mint egy hagyományos tanulmányi megmérettetés, a hit, a tudás és az értékrend találkozása. Egy olyan láncszemet fűzünk tovább, amely évszázadok óta egyben tartja népünket és hitünket. E szavakkal köszöntötte a résztvevőket Török Gyurkó Zoltán, a Kolozsvári Református Kollégium igazgatója. Olá Emese, Kolozsvár alpolgármestere a város sokszínűségét és összefogását emelte ki, míg Markó Bálint, a Bábesbolyai Tudományegyetem rektorhelyettese a közösségformálás erejére mutatott rá. Kifejtette, reméli, a diákok nem pusztán versenyezni, hanem megmérettetni jöttek, elsősorban saját maguk előtt. Kerekes Adel Hajda főtanfelügyelő helyettes a hit erejét hangsúlyozta, amely a tudás mellett a legfontosabb formáló erő. XIV. Leó pápa videóüzenetben üdvözölte az ökumenikus globális imamozgalom résztvevőit. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus ima esemény előtt 14. Leó pápa videó üzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy imamozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. Az ökumenikus ima esemény 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felölelve. Videó üzenetében Leó pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál. Ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proféciájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leó pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban. Drámai módon fokozódik a keresztényüldözés. Az Open Doors nemzetközi jogvédő szervezet legfrissebb jelentései szerint a szubszaharai Afrikában, különösen a Száhel övezet országaiban, például Burkina Fasóban, Maliban és Nigerben drámai mértékben felerősödött a keresztény közösségek elleni erőszak. A radikális iszlámista csoportok térnyerése miatt egész falvak kényszerülnek menekülésre. A templomokat bezárják vagy felgyújtják, a hívőket és a lelkipásztorokat pedig mindennapos életveszély fenyegeti. A humanitárius és hitéleti krízis miatt a szervezet globális imára és gyors segélyek biztosítására szólítja fel a világ kereszténységét. A jelentés rávilágít, hogy az instabil politikai helyzetben a helyi hatóságok képtelenek megvédeni a vallási kisebbségeket, így a Száhel-övezet vált a világ egyik legveszélyesebb régiójává a keresztények számára. Kívülbelül megújult az Almás-Málomi Református Egyházközség temploma. Az ünnepségen Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét a 132. Zsoltár 13-tól 16-ig terjedő versei alapján. Prédikációjában felidézte, az elmúlt 12 év valódi kegyelmi időszak volt az erdélyi reformátusság életében, hiszen szerte Erdélyben több mint 400 templom újulhatott meg vagy épülhetett fel. Az almás-málomi felújítás azonban nem központi támogatásokból, hanem a helyi közösség összefogásának erejéből valósult meg, amelynek alapja a hit volt. Hittek abban, hogy Isten feladatot bízott rájuk, nem hagyta el őket, és megáldja a közösséget, ha mindenki hozzáteszi a maga részét. A püspök rámutatott, bár Erdélyben nincs fizikai Sionhegy, minden település temploma betöltheti a Zsoltárban említett szent hely szerepét, a megváltás, a reménység és az Istennel való találkozás helyszíneként. Ezeket a hajlékokat őseinktől örököltük, ezért felelősségünk megőrizni és továbbadni azokat. A püspök hangsúlyozta, nem a templom nagysága vagy szépsége teszi szenté a helyet, hanem Isten jelenléte és az a lelkület, amellyel az ember hozzáfordul. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. E szavakkal köszöntötte az ünneplőket Ambrus Attila, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka. Kiemelte, hogy az almás-málomiak munkája nem volt hiába való, hiszen az Úr munkatársaivá fogadta őket. Híreinket a református.ru, az opendoors.hu és a Vatikán News hírportálok és weboldalak alapján szerkesztettük.
0: Az elmúlt percekben Ferenc Amália rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában keresztény híreinket követhették figyelemmel.

Műsorunk hátra levő részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész harmadik részletét felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Isten országa. Harmadik részlet. Isten országa felülről jön. Isten országa nem vízszintes irányból, egyházi viszonyok vagy vállalkozás eredményeképpen jön el, hanem függőlegesen onnét fentről jön, és tör keresztül a mi viszonyainkon és kezdeményezéseinken. Az új szövetségben a fejlődési gondolat klasszikus bizonyítékaként szerepelnek a mustármagról és a kovászról szóló példázatok. Kelet ismerői rámutattak, hogy mi ezzel egészen európai gondolatokat rajzoltunk egy olyan képbe, amelyet a keleti ember egészen másképpen lát. Más éghajlat alatt élnek ők, mint mi, és más a vérmérsékletük. Amikor ezeket a példázatokat hallják, ők a következőt értik ki belőle. A földbe vetett parányi kis mag hatalmas fává nő, szinte mielőtt az ember észrevenni. Egy kevés kovászt három véka lisztbe kevernek, s hirtelen, mielőtt gondolná az ember, erjedő, bugyborékoló massza áll előtte. Mindkét példázat Isten országának éppen a megfoghatatlanul, gyors és az adott viszonyok miatt éppen nem várható eljövetelét akarja ábrázolni. Isten országa gyökerében megváltoztatja az embernek emberhez való viszonyát. Az a nagy átalakulás, amit Isten országa jelent, az emberek egymás közötti viszonyában is láthatóvá válik. Átalakulás következik be az erőseknek a gyengékkel szemben tanúsított magatartásában. A szegényeknek evangélium hirdettetik. Szegényeken az új szövetség olyanokat ért, akik nem csak anyagi helyzet, hanem műveltség, jómodor, vallási ismeretek tekintetében is hátrányban vannak a vezető körökkel szemben. Nekik többé nem néhány morzsa jut jótékonysági intézmények és szociális berendezések formájában, hanem azt az örömhírt hallják, hogy most ők is a Teremtő közvetlen közelébe kerülnek, hogy visszanyerik teljes emberi méltóságukat, és a körülmények semmiféle hatalma nem szoríthatja ki őket többé abból a fényességből, ami Isten fiaira ragyog. Krisztus a legkisebbeknek is elhozza a fenséget és a győzelmes hatalmat a reájuk nehezedő terheken, és úrrá teszi őket a körülményeken. Emberi létet teremt számukra lélekben és testben. Isten országában nem uralkodik különbség nélküli egyformaság. Isten az egyes ember isteni eredetiségét nem elnyomja, hanem megszabadítja. Nem eltörli, hanem tisztán kialakítja. Nem jelenti a személyiség szolgává tételét, az Isten adta sajátosság kioltását, sem valamilyen meghatározott jelleg rányomását az emberre. A sok különféleképpen megalkotott és különböző tehetségű ember nem hoz valamilyen nagy egyformaságot. Mindnyájan egyek ugyan, de oly szerves egészet alkotnak, amelyben éppen az egyes tagoknak különfélesége adja az élet nagy teljességét. Erről olvasunk
János evangéliuma 17. részének 21-től 23-ig terjedő verseiből, valamint Pál apostolnak az első korintusi levél 12. részének 12-től 25-ig terjedő verseiből.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész harmadik részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztjén élet felekezetközi rovatunk múlt hétfői ismétlését sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában zenélő köntös könnyű zenei rovatunkat hallhatják, Nagy Ibolya szerkesztésében, majd ezután jazzzene szól. Ami nem csak az emberiség fennmaradásához nélkülözhetetlen rovat jelöli, hanem az emberi élet születésének titkos csodákkal teli helyét is. A fogalom jelentésének kettőssége tovább gyűrűzik a szemelvények párokba kapcsolódásában is, abban a zenélő köntösben, amely a méhek világnapjára készült. Szerkesztő Nagy Ibolya.
3: Zenélő köntös.
4: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
5: Köszöntöm a zenélő köntös kedves hallgatóit. Minden harmadik falat ételt, amit elfogyasztunk,

egy méhnek vagy más beporzónak köszönhetünk. Ezek az apró, 40 napnyi életből egy kiskanálnyi mézet sem termelő szárnyasok, az ember talán legfontosabb társai a Földön, jelenti ki Gáspár Kinga újságíró, aki a méhekkel kapcsolatos hiedelmeket és szokásokat is gyűjti. Ezekből szemezgettem néhányat a Méhek Világnapja alkalmából, amelyet 2017 óta Szlovénia kezdeményezésére ünneplünk május 20-án. A méhészek úgy vélik, hogy a méhek csak akkor boldogulnak, ha tisztában vannak gazdájuk és családja érzelmeivel, vagyis ha családtagként kezelik őket is. Ezért generációk óta megosztották velük sarkalatos életeseményeik híreit. Bretagne-ban az esküvői ünnepségekre a méhkaptárakat skarlátvörös kelmével díszítették. A németországi Westfáliában az ifjú párnak be kellett mutatkoznia a méheknek, így engesztelték ki őket az ünnepség során elfogyasztott hatalmas mennyiségű mézért. A tiszteletadás vagy annak elmaradása a házasságra is szerencsét vagy balszerencsét hozott. A hirdelem szerint a méheket különösen fontos a gazdájuk haláláról értesíteni. Ha nem gyászolhatják meg halálát, nem tudnak dolgozni, és akár el is pusztulhatnak. Kedves hallgatóink bizonyára meglepődnek, ha megtudják, hogy II. Erzsébet királynő halálakor az angol királyi udvar méhésze is értesítette a méheket. Fekete szalagot kötött minden kaptárra, és ezt mondta: az úrnő meghalt, de ne menjetek el, az új gazda is jó gazdátok lesz. Írott feljegyzés van olyan esetről is, amikor a méhek részt vettek gazdájuk temetésén. Jó magam is átéltem egy ugyanilyen hihetetlennek tűnő tapasztalatot, a feljegyzés tehát biztosan igaz. Most pedig hallgassunk egy kis zenét. François Schubert hegedűművész nem azonos a dalszerző Schuberttel. Franz Anton Schubert néven született 1808-ban, legismertebb az 1860-ban írt L'Abeille, magyarul a méh című darabja, amelyet most Jascha Heifetz ad elő.

Jascha Heifetz előadásában hangzott el François Schubert a méh című darabja. Nézzük azt is, mit mond a tudomány a méhekről. A legintelligensebb rovarok közé tartoznak. Bár agyuk csak akkora, mint egy gombos tűfej, de tele van olyan idegsejtekkel, amelyek kifejezetten a tanulásra szakosodtak. A londoni Queen Mary Egyetem 2023-as kísérletei bebizonyították, hogy a méhek összetett műveleteket is végre tudnak hajtani, és azokat társuk leutánzásával tanulják meg. Jó a memóriájuk, és felismerik az arcokat. Reagálnak a hőmérséklet és a páratartalom változásaira, érzékenyek a mozgásra és a hangokra is. Hallgassunk meg most egy méhes példát az ismert Franz Schubert-től is. A Szép Molnár Leánydal ciklus 12. darabja utal a méhecskékre, magyar nyers fordításban a következőképpen. Nos, kedves lantom, pihenj itt a szögön, és ha egy szellő átfúj a húrokon, és ha egy méh szárnyával megérint, akkor szorongás fog el, és borzongás fut végig rajtam.

Schubert dalát a Szép Molnár Leány ciklusból Dietrich Fischer-Dieskau adta elő, zongorán kísért Jörg Demus. Most pedig Goethe korai tavasz Frühzeitiger Frühling című versének méhecskéjét keressük meg zenében. A zöld növényzet virágzó ereje alatt a méhek zümmögbe szürcsölik a nektárt. Hangzik nyersfordításban a témánkhoz tartozó versszak, amelyet két izgalmas feldolgozásban hallgatunk meg. Félix Mendelssohn Bartholdy szerzeménye egy szabadban való éneklésre szánt 6 darabból álló ciklus része, amely 1843-ban jelent meg. A másik feldolgozást nővére komponálta, aki festőművész férje nyomán a Fanny Mendelssohn Hensel nevet viselte. Kompozícióját 1836-ban az otthonukban vasárnaponként Sonntagsmusiken néven tartott zenész összejövetelek egyikén mutatták be. Mindkét feldolgozás énekkarra íródott.

Elhangzott Félix Mendelssohn Bartholdy Frühzeitiger Frühling Goethe azonos című versére írt kórusdala. Előadta a Sächsisches Vokal Ensemble Matthias Jung vezényletével.

0: Elhangzott Fanny Mendelssohn Hansel Frühzeitiger Frühling című énekkari dala Goethe azonos című versére a Johann Goethe Universität kamarakórusának előadásában, vezényelt Christian Riddill. Vivaldi közismert négy évszakjában a ciklus minden darabjához társul egy-egy szonát, amelyeknek egyes sorait a zeneszerző a partitúra megfelelő helyére be is írta. A nyárhoz tartozó szonetben a méhel rokon dongó is előfordul. Előbb a szonettet, majd a versenymű második tételét hallgatjuk meg, mivel oda van bejegyezve a szóban forgó rész.
1: A nyár. Kemény a nap. Suhog a fényes ostor. Tikkad a nyáj, az ember, ég a cserje. Csak a kakukk szól újra-újra olykor, s felelget néki, visszabúg a gerle. Még lágy a szellő, ám a tájban ott forr a vad vihar már. Jő, hogy leteperje, rihad a bojtár. Lila már a dombsor, kerekedik már. Egyszeribe ver le szanaszét mindent, fut a bojtár, baj van. Nyillal a villám, nagy a dörgés, rához legyed dongót is, rett. Tenetes rajban sejtette ő ezt. Fergetek kiáltozz, és a jégeső a kopogós morajban, mint fürge hóhér, úgy csap a kalászhoz.

Rimszkij-Korszakov Szaltáncár című operájának a Dungó repülése című részletét minden elképzelhető variánsban meghangszerelték. Most Cifra György feldolgozását hallgatjuk meg, amely dupla oktávjaival mindmáig az egyik legnagyobb kihívást jelenti a zongora virtuózok számára.

0: Rimszkij Korszakov a Dongo Röpte című darabját Cifra György saját feldolgozásában hallottuk. Ezzel véget ért a zenélőköntösnek a Méhek világnapjára készült kiadása, a Viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.
2: Az elmúlt percekben a múlt szerdai zenélőköntös könnyű zenei rovatunkat hallhatták Nagy Ipolya szerkesztésében. A következőkben Django Reinhardt jazzzeneművei csendülnek fel.

Az elmúlt percekben Django Reinhardt jazzzeneműveit hallották. Ezzel homokóraadásunk végére is értünk, de nem menjenek messze a rádiótól, hiszen Lukács Orsolya várja önöket az Ébresztő reggeli műsorunkkal. János evangéliuma 16. fejezetének 33. versével búcsúzom önöktől. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Indítsuk ezzel az idézettel a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra. Szép napot kívánok!

Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat pünköst harmadnapján, kedd reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. János evangéliumának 16. fejezetének 33. versével köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ez az ige vezéreljen bennünket a mai napon. Most jó hír következik, amelyet Füstös Tóth Henrietta Beatrix az új alsó

0: Intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Pál apostol tesszalonikaiakhoz írott első levele, 5. részének 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Jó hírt sugároztunk, amelyet Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az Újalsóvárosi Református Egyházközségbe osztott lelkipásztora mondott el. Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
2: Krédó.
3: A megtartó hit műsora.
4: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Pünkösd ünnepe körül időszakban a Szentlélek munkájára figyelve köszöntjük Önöket. Mai műsorunkban lelkiútra hívjuk mindannyiukat. Petróczi Szabolcs, a Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatát hallhatják, a romabeliekhez írott levél 12. fejezetének az első és második verse alapján. Ezt követően a Calvin kiadó mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetéből, Hézsel Gábor válogatásából az Elég egy mosoly című írást hallgathatják meg Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség, Petrózi Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelki pásztora. Isten igéjét hozom ezen a mai napon a római levélből, a 12. fejezet első két versét olvasom. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istenek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Kedves testvérem a rádió előtt, Pál szavaink keresztül ma téged kér az Úr, hogy szánd oda magadat Istennek. Add oda az életedet az Úrnak, igazodj hozzá. Ez nem parancs, mint a katonasságban, hanem kérés. Egy szeretetteljes, gondoskodó meghívás. Ma sokan akarják, hogy hozzájuk igazítsd az életed. Őket lájkold, kövesd, nekik higgy. Ma sokan sokfelől a te figyelmedre, és ezáltal a te életedre vágynak, akarnak. De látnunk kell, hogy az Isten akarata és a világ akarata az teljesen más. Az Úr nem felhergelni, nem uszítani, nem hatalmaskodni akar, nem megosztani akar, hanem tudjuk, úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Nem kényszeríteni akar az Isten, ma sem, hanem szeretettel jön feléd, hogy jobbá légy, hogy üdvösséged legyen. A világot szereti az Úr, de a bűnt benne nagyon nem. Ezért kéri, hogy ne a bűnös világhoz igazítsd az életed, hanem hozzá, az ő akaratához. És ha ez megtörténik, akkor kezdesz megújulni. Változni fog az értelmed, a látásod, a világ dolgairól való felfogásod, máshogyan fogod megítélni az élet dolgait, értékeit, az értéktelen vackait, hogy mi az Istennek tetsző és mi nem az. De ez kell a lélek, hogy megigazítson. Azt szoktuk mondani, az vagy, amit megeszel. Na, igaz ez a lelki dolgokra is. Ha nem figyelsz a lelki táplálkozásra, az meg fog látszódni, kihez is tartozol. Kérjük Isten szent lelkének jelenlétét még inkább, hogy életünket Istenhez igazítsuk, és ne máshoz. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged ezért a mai napért, amelyet megengedtél nekünk. Köszönjük, hogy te ma is kérsz minket. Köszönjük, hogy testvérként tekintesz ránk, és gyermekeidnek nevezel. És irgalmasságod ma is tart. És azt kéred, hogy hozzád igazodjunk, ne a világhoz. Urunk, meg annyian akarják a mi figyelmünket, a mi erőnket, a mi követésünket, a mi tetszésünket. Erről szól a mai világ, a média. És sokszor bedőlünk, és válunk rabjává ennek a dolognak, hogy már másokat figyelünk, másokra nézünk, és már önmagunkra, szeretteinkre sincs idő. Ehhez igazítjuk mindennapjainkat, a különböző posztokhoz, a megjelenésekhez. Eszerint rendezzük be az életet. És a lélek valahol elhalkul. De Urunk, segíts, hogy a mostani pünkösdre való készülésünk hozzád való igazodásról szóljon. Hogy változzunk, értelmünk megújulásával. Hogy máshogy ítéljünk meg dolgokat. A te értékrended szerint, a te dolgaid szerint. Ehhez tőled kérjük az erőt és a bölcsességet, a te lelkednek erejét. Segíts, hogy ne csak a testünket tápláljuk, ne csak a külső dolgokra figyeljünk, hanem a lelki dolgokra is. Így kérünk téged, Urunk, jöjj szent lelked által közel hozzánk, s végy lakozást a mi életünkben. Vezess minket, Urunk, az Úr Jézus Krisztusért.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Petóczi Szabolcs, a Magyarországi Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a pálapostól a rómabeliekhez írott levele 12. fejezetének az első és második verse alapján. Isten igéje után folytassuk műsorunkat, a Calvin kiadó mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetéből, Hézser Gábor válogatásából az Elég egy mosoly című írást hallgathatják meg Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársának a felolvasásában.

Elég egy mosoly. Wilhelm Hofzümmer nyomán. A Nobel békedíjas Teréz anya interjút adott egy televíziós társaságnak. A beszélgetés során a riporter teljesen váratlanul élesen rátámadt. Maga szereti a szegény nyomorult embereket, ez rendben van. De hogyan lehet a Vatikán kezében olyan hatalmas vagyon, és miért nem segíti azzal a nyomor leküzdését? Az idős asszony hosszan a riporter szemébe nézve így válaszolt. Ön nagyon boldogtalan, uram. Valami nagyon megbántotta a lelkét. Nem tud békességre találni. Meglepett hallgatás volt a válasz. Teréz anya így folytatta. Hitre lenne szüksége önnek. Hogyan lehetnék hívő egy ilyen világban? Csattant fel újra a riporter. Imádkozni kellene. Én nem tudok imádkozni, mondta a férfi. Akkor majd én elvégzem ezt ön helyett. Ön pedig próbálja meg embertársait egy mosollyal megajándékozni. Legalább néha. Tudja, egy mosollyal közelebb hozzuk Istent az életünkhöz. Gyűlölködő szavakkal vettek körül, ok nélkül harcolnak ellenem. Szeretetemre vádaskodással felelnek, de én imádkozom. Zsoltárok könyve 109. részének 3. és 4. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából az Elég egy mosoly című részt felolvasta rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi. A felolvasásban Teréz anya szavai, miszerint egy mosolyjal közelebb hozzuk Istent életünkhöz, a pünkösd igazi üzenetét hordozzák. Hiszen mi is történik pünköstkor? A Szentlélek leszáll az apostolokra, és az ő szívükbe költözik, hogy bátorságot, békességet és szeretetet adjon nekik. Amikor mi megajándékozzuk embertársainkat egy őszinte mosolyjal, vagy amikor az imádság csendjében átadjuk terheinket az Úrnak, akkor valójában helyet készítünk a Szentléleknek. Pünkösd ünnepe arra hív minket, hogy ne csak várjuk a csodát, hanem legyünk mi magunk a Szentlélek eszközei. Legyen a mosolyunk az a tüzes nyelv, amely a másik ember szívét is melegíti, és legyen az életünk az az élő templom, ahol a lélek békessége otthonra talál. Kérjük tehát a Szent Lelket, hogy tegye képessé szívünket az igazi örömre és békességre, hogy általa mi is vigasztalokká, mosolyunkkal pedig az isteni szeretet hordozóivá válhassunk. Áldott lélekkel teli pünkösdöt kívánok mindannyiuknak. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Ébresztő reggeli műsorunk második fél órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolya. A következőkben kalendárium csendül, kuktarovatunkat sugározzuk és ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor jó hírt hallhatnak, amelyet Krédó hitépítő műsorunk követ. 7:30-tól aktuális összeállításunkat sugározzuk, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Hogyha tehetik, tartsanak velünk. Most a napkalendáriuma következik, amelyet Szabó Anitával lapozunk fel.

Május 26-át írunk, ez az év 146. szökő évben 147. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 219 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak ehhez a naphoz.

1805. május 26-án Bonaparte Napóleont a milánói Domban Itália királyává koronázták, ezt megelőzően 1804. decemberében Franciaország császárává koronázták. 1918. május 26-án kiáltották ki Grúzia függetlenségét a Transzkaukázusi Demokratikus Szövetségi Köztársaságtól, a Grúz Szociáldemokrata Párt vezetésével. A köztársaság fővárosa Tbilisi volt, a hivatalos nyelv pedig a grúz. A vörös hadsereg támadására a köztársaság 1921. február és március között összeomlott, majd szovjet köztársasággá vált. 1980. május 26-án Farkas Bertalan, az első és eddig egyetlen magyar űrhajós a Szojusz 36 fedélzetén elindul a világűrbe. Az ott eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak társával Valerij Kubaszov, szovjet asztronautával. 1984. május 26-án Nikolaj Ceausescu felavatja a Duna-Fekete-tenger csatornát. A Securitate felügyelete alatt rendkívül rossz körülmények között folyó munka során sok politikai fogoly vesztette életét. Az áldozatok száma pontosan nem ismert, több ezer főre becsülik. A Román Kommunista Párt berkeiben az építkezést a Román Burzsoázia temetőjének nevezték. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 26-ához kötődnek. Most tekintsük át, kik a nap híres szülöttei.

1478. május 26-án született 7. Kelemen pápa. 1556. május 26-án látta meg a napvilágot 3. Mehmed, az Oszmán Birodalom 13. szultánja. 1857-ben ezen a napon született ifjabb Szinyei József nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1907. május 26-án látta meg a napvilágot John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész. 1912. május 26-án született Kádár János kommunista vezető, belügyminiszter, miniszterelnök, az MSZNP főtitkára. 1917. május 26-án született Szörényi Éva, magyar színésznő, Kossuth-díjas érdemes és kiváló művész.

1920. május 26-án látta meg a napvilágot Tóth Eszter, magyar író, költő. 1948-ban ezen a napon született Gálvölgyi János, Kossuth-díjas magyar színész, parodista, érdemes művész. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, mely ismertebb személyek halálozási évfordulójuk kötődik május 26-ához.

1421. május 26-án elhunyt első Mehmed, az Oszmán Birodalom negyedik szultánja. 1515-ben ezen a napon hunyt el Néri Szent Fülöp, katolikus pap, az oratóriánus rend alapítója. A társadalom perifériáján élő utcagyerekek, bűnözők, prostituáltak számára is kiszolgáltatta a szentségeket. Megbotránkoztatást keltett azzal is, hogy együtt nevelte a különböző nemű híveit. Néri Fülöpöt humora és bolondos egyénisége már életében népszerűvé tették. Számos anekdóta emlékezik meg vidám személyiségéről, de különleges vallásos élményeiről is. Élete inspirálta a Legyetek jók, ha tudtok című játékfilmet, és a Mennyországot választom két részes filmdrámát. 1898. május 26-án hunyt el Eduard Albert Bils, vagy magyar szakirodalomban használt nevén Bils Ede Albert, erdélyi szász természettudós, történész, statisztikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanulmányokat jelentett meg erdélyi csiga, kagyló, hal, gerinces és bogár faunájáról. Rendkívüli alapossággal kutatta fel az erdélyben feljegyzett természetmegfigyeléseket és természeti jelenségek, a földrengések, a légköri, az időjárási és a csillagászati események feljegyzéseit. Ez az adatgyűjteménye máig is alapvető forrása a régi korok természeti jelenségeire és elemi csapásaira vonatkozó adattáraknak és feldolgozásoknak. 1903. május 26-án halt meg Marcel Renault, francia gyáriparos autóversenyző. 1913. május 26-án elhunyt Bálint Gábor, nyelvész és utazó. 1844. március 13-án született egy székely faluban, Szent Katolnán. Nyelvtehetsége már gyermekkorában megmutatkozott, mire leérettségizett, már 12 nyelven beszélt. Bécsben majd Pesten tanult, és mivel a székelység eredetét akarta megtalálni, a keleti nyelvek iránt kezdett érdeklődni. Példaképe Körösi Csoma Sándor volt. Szellemi alkatának alakulására nagy hatással volt Vámbéri Ármin turkológus és Fogarasi János polihisztor akadémikus, aki Cucor Gergellyel együtt a magyar nyelv gyökökre és szóbokrokra alapuló szótárát szerkesztette. Fogarasi ajánlására az Akadémia Bálint Gábort küldte ki 1871-ben az Orosz Birodalomba, hogy tanulmányozza a mongol és a mandzsú nyelvet. Visszatérése után a Budapesti Egyetem magántanára volt, majd részt vett gróf Széchenyi Béla indiai expedíciójában. Az akadémián nem tartottak rá igényt, aminek okára Arany János egy bökverssel utalt. Igazi vasfejű székely a Bálint, nem arra megy, amerre Hunfalvi Pál int. Azaz tagadta a magyar nyelv finnugor eredetét. 1878-ban elhagyta Magyarországot, az Oszmán Birodalomban töltött be bizalmi állásokat, majd Athénban tanított arab nyelvet, és közben ő maga is újabb nyelveket tanult meg. Mivel határozott álláspontja az volt, hogy a magyar a turáni nyelvek egyik önálló ága, Magyarországon továbbra sem ismerték el hivatalosan. 1893-ban Kolozsváron kinevezték a Ferenc József Tudományegyetem Urál-Altáji tanszékének élére, 19 évig tanított olyan nyelveket, amilyeneket a diákok Európában sehol máshol nem ismerhettek meg. 1895-ben a Kaukázusban járt a Zicsi expedíció tagjaként. 1913. május 26-án váratlanul Temesváron halt meg. 1919. május 26-án hunyt el Gosdu Elek, magyar író, elbeszélő, drámaíró, ügyvéd, kirendelt főügyész, macedóniai családból származott, amely Magyarországon elmagyarosodott. 1948-ban ezen a napon hunyt el Szilvási Karula, erdélyi arisztokrata, művészet pártoló, Bánfi Miklós múzsája. A Kolozsvári Református Nőszövetség elnöke volt és a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság tagja. Az erdélyi Helikon védasszonya, a marosvécsi találkozók elmaradhatatlan színfoltja. Rendkívül szerteágazó tevékenységet folytatott, amatőr színészként Ibsen Nórájában a női főszerepet alakította.
1913-ban az Apacsnő szerelmet című film főszereplője és egyik rendezője volt. Elsők között a repülést is kipróbálta. Az első világháború idején ápolónőként dolgozott. A két világháború között kivette részét az irodalom pártolásából, elkísérte az írókat irodalmi találkozóikra, vidékre is, és felolvasott műveikből. Hagyatéka a kolozsvári református gyűjtőlevéltárban található. 1966. május 26-án hunyt el Tamási Áron, Kossuth Díjas erdélyi magyar író, az MTA tagja. 2002-ben ezen a napon távozott az élők sorából Orbán Ottó, magyar költő. 2008. május 26-án hunyt el Sidney Pollack, Oscar díjas amerikai filmrendező, producer és színész. Több mint 21 filmet és 10 televíziós műsort rendezett, több mint 30-ban játszott, producerként jegyzett munkái pedig 40 fölött vannak. Legismertebb alkotásai közé tartozik a Távol Afrikától, melyért az Amerikai Filmakadémia elismerését is kiérdemelte. 2020. május 26-án hunyt el Nagy Enikő, erdélyi magyar, tűzszománc művész, festő. A kommunista rendszer elleni diák szervezkedésben való részvétele miatt 1953 és 54 között bebörtönözték, így tanulmányait csak kényszerű megszakítással 1971-ben fejezhette be a kolozsvári Ion Andreescu képzőművészeti főiskolán. Kezdetben a festészet és grafika határvidékén készített kisméretű temperaképeket, gyakran biblikus témák és irodalmi alkotások átlényegített értelmezésével. A felfokozott színek iránti vonzódása érvényesül későbbi, egyre nagyobb elmélyültséggel készített szománc művészeti munkáin. Kolozsváron élt és alkotott, 1971-től csoportos és egyéni kiállításokon szerepeltek munkái. A Magyar Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki 2012-ben. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk május 26-ához kötődik.

Ausztráliában a Nemzeti Bocsánatkérés napja van ma. 1998 óta minden év május 26-án megtartott esemény. E napon az ország benszülött lakosával való helytelen bánásmódról emlékeznek meg. A 20. század során az ausztrál kormányzatok a benszülött fiatalokat elvették szüleiktől, hogy integrálják őket a fehér ausztrál társadalomba. Ennek eredményeként született meg az úgynevezett Stolen Generation, azaz az ellopott generáció. Ma van a Grúz köztársaságban a függetlenség napja, és szintén a függetlenség napja Gujánában. Május 26-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Május 26-ai kalendáriumunkat Szabó Anitával lapoztuk fel. Most Kukta rovatunk következik.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Mai kuktorovatunkban a csokis kókuszos pohárkrém receptjét osztom meg önökkel. Nézzük, milyen hozzávalók is szükségesek, hogyha négy főre készítjük. Kell 50 g zabkeks, a csokis öntethez kell 150 g habtejszín és 110 g étcsoki. A kókuszos krémhez szükségünk lesz két evőkanál keményítőre, 70 g porcukorra, egy fél mokkás kanál vanília aromára, 500 ml tejre és 90 g kókuszreszelékre. A díszítéshez kell egy evőkanál kókuszcsipsz.

Nézzük az elkészítését. Az apkekszeket kissé összetörjük, és a poharak aljára rakjuk. A csokis öntethez a tejszínt felmelegítjük körülbelül 80-90 fokra, majd leöntjük vele az összetördelt étcsokit, hagyjuk, hogy felolvadjon, és homogénre keverjük. Ha nem volt elég meleg a tejszín, nem tud felolvadni a csoki, úgyhogy bátran melegítsük még. A kókuszos krémhez a keményítőt, a porcukrot, a vanília aromát egy edénybe rakjuk, 200 ml tejjel felöntjük, hogy csomómentesre keverhessük, majd hozzáöntjük a maradék tejet, a kókuszreszeléket, és közepes lángon folyamatos keverés mellett felforraljuk és besűrítjük, mintha pudingot készítenénk. A kókuszos krémet elosztjuk a poharakban, majd a tetejére csorgatjuk a csokis öntetet, és pár darab kókuszcsipszel tálaljuk.

És most nézzük még egyszer a hozzávalóit a csokis kókuszos pohárkrémnek. Kell 50 g zabkex, a csokis öntethez kell 150 g habtejszín és 110 g étcsoki, a kókuszos krémhez 2 evőkanál keményítő, 70 g porcukor, 1,5 mokkás kanál vanília aroma, 500 ml tej és 90 g kókuszreszelék. A díszítéshez kell 1 evőkanál kókuszcsipsz. Ha jobban utána néznének a csokis kókuszos pohárkrém receptjének, akkor megtehetik a streetkitchen.hu weboldalán. Jó főzőcskézést és jó étvágyat kívánok hozzá!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunk holnap reggel ugyanebben az időpontban jelentkezik majd. Most névnap köszöntő rovatunk jön.
3: A mai napon, május 26-án a következő névnapokat ünnepeljük. Fülöp, Evelin, Gyöngyvér és Aladár. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Fülöp a görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata, jelentése lókedvelő. Az Evelin a francia és az angol Éva név változata, jelentése élet, életet adó nő. Más magyarázat szerint a kelta Gael Eiblin név változata, jelentése kellemes, kedves, tetszetős, jókedvű. A Gyöngyvér Arany János névalkotása, Buda halála, a régi magyar gyöngy névből. A költő magyarázata szerint a jelentése gyöngy testvér. Az Aladár germán eredetű név, valószínűleg a germán Aldarik vagy az Aldemár név megmagyarázása.

nyarosodott alakja. Elemeinek eredeti jelentése öreg tapasztalt, valamint híres vagy hatalmas, testőrhadnagy, mindenben hatalmas, előjáró. Köszöntünk tehát május 26-án minden Fülöp, Evelin, Gyöngyvér és Aladár nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szóljon.

Ünnepeltjeinket a Fike Band Minden új nap című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket nagyon sokáig, most klasszikus zene szól.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Pünköst harmadnapján ébresztő reggeli műsorunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolya. János evangéliumának 16. fejezetének 33. versével köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ez az ige vezéreljen bennünket a mai napon. Hamarosan jó hír csendül, amelyet Krédó hitépítő műsorunk követ, 7:30-tól aktuális összeállításunk csendül fel, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most a jó hír következik, amelyet Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az Újalsóvárosi Református Egyházközségbe osztott lelkipásztora mond el.
2: Jó hír!

0: Intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Pál apostol tesszalonikaiakhoz írott első levele, 5. részének 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Jó hírt sugároztunk, amelyet Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az Újalsóvárosi Református Egyházközségbe osztott lelkipásztora mondott el. Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
2: Krédó.
3: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Pünkösd ünnepe körül időszakban a Szentlélek munkájára figyelve köszöntjük Önöket. Mai műsorunkban lelki útra hívjuk mindannyiukat. Petrocsi Szabolcs, a Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatát hallhatják, a romabeliekhez írott levél 12. fejezetének az első és második verse alapján. Ezt követően a Calvin kiadó mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetéből, Hézsel Gábor válogatásából az Elég egy mosoly című írást hallgathatják meg Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Petrózi Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelki pásztora. Isten igéjét hozom ezen a mai napon a római levélből, a 12. fejezet első két versét olvasom. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istenek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Kedves testvérem a rádió előtt, Pál szavaink keresztül ma téged kér az Úr, hogy szánd oda magadat Istennek. Add oda az életedet az Úrnak, igazodj hozzá. Ez nem parancs, mint a katonaságban,

hanem kérés. Egy szeretetteljes, gondoskodó meghívás. Ma sokan akarják, hogy hozzájuk igazítsd az életed. Őket lájkold, kövesd, nekik higgy. Ma sokan sokfelől a te figyelmedre, és ezáltal a te életedre vágynak. Akarnak. De látnunk kell, hogy az Isten akarata és a világ akarata az teljesen más. Az Úr nem felhergelni, nem uszítani, nem hatalmaskodni akar, nem megosztani akar, hanem tudjuk, úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Nem kényszeríteni akar az Isten, ma sem, hanem szeretettel jön feléd, hogy jobbá légy, hogy üdvösséged legyen. A világot szereti az Úr, de a bűnt benne nagyon nem. Ezért kéri, hogy ne a bűnös világhoz igazítsd az életed, hanem hozzá, az ő akaratához. És ha ez megtörténik, akkor kezdesz megújulni. Változni fog az értelmed, a látásod, a világ dolgairól való felfogásod, máshogyan fogod megítélni az élet dolgait, értékeit, az értéktelen vackait, hogy mi az Istennek tetsző és mi nem az. De ez kell a lélek, hogy megigazítson. Azt szoktuk mondani, az vagy, amit megeszel. Na, igaz ez a lelki dolgokra is. Ha nem figyelsz a lelki táplálkozásra, az meg fog látszódni, kihez is tartozol. Kérjük Isten szent lelkének jelenlétét még inkább, hogy életünket Istenhez igazítsuk, és ne máshoz. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged ezért a mai napért, amelyet megengedtél nekünk. Köszönjük, hogy te ma is kérsz minket. Köszönjük, hogy testvérként tekintesz ránk, és gyermekeidnek nevezel. És irgalmasságod ma is tart. És azt kéred, hogy hozzád igazodjunk, ne a világhoz. Urunk, megannyian akarják a mi figyelmünket, a mi erőnket, a mi követésünket, a mi tetszésünket. Erről szól a mai világ, a média. És sokszor bedőlünk, és válunk rabjává ennek a dolognak, hogy már másokat figyelünk, másokra nézünk, és már önmagunkra, szeretteinkre sincs idő. Ehhez igazítjuk mindennapjainkat, a különböző posztokhoz, a megjelenésekhez. Eszerint rendezzük be az életet. És a lélek valahol elhalkul. De Urunk, segíts, hogy a mostani pünkösdre való készülésünk hozzád való igazodásról szóljon. Hogy változzunk, értelmünk megújulásával, hogy máshogy ítéljünk meg dolgokat, a te értékrended szerint, a te dolgaid szerint. Ehhez tőled kérjük az erőt és a bölcsességet, a te lelkednek erejét. Segíts, hogy ne csak a testünket tápláljuk, ne csak a külső dolgokra figyeljünk, hanem a lelki dolgokra is. Így kérünk téged, Urunk, jöjj szent lelked által közel hozzánk, s végy lakozást a mi életünkben. Vezess minket, Urunk, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Petőci Szabolcs, a magyarországi Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a pálapostól a rómabeliekhez írott levele 12. fejezetének az első és második verse alapján. Isten igéje után folytassuk műsorunkat, a Calvin kiadó mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetéből, Hézser Gábor válogatásából az Elég egy mosoly című írást hallgathatják meg Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársának a felolvasásában.

Elég egy mosoly. Wilhelm Hofzümmer nyomán. A Nobel békedíjas Teréz anya interjút adott egy televíziós társaságnak. A beszélgetés során a riporter teljesen váratlanul élesen rátámadt. Maga szereti a szegény nyomorult embereket, ez rendben van. De hogyan lehet a Vatikán kezében olyan hatalmas vagyon, és miért nem segíti azzal a nyomor leküzdését? Az idős asszony hosszan a riporter szemébe nézve így válaszolt. Ön nagyon boldogtalan, uram. Valami nagyon megbántotta a lelkét. Nem tud békességre találni. Meglepett hallgatás volt a válasz. Teréz anya így folytatta. Hitre lenne szüksége önnek. Hogyan lehetnék hívő egy ilyen világban? Csattant fel újra a riporter. Imádkozni kellene. Én nem tudok imádkozni, mondta a férfi. Akkor majd én elvégzem ezt ön helyett. Ön pedig próbálja meg embertársait egy mosollyal megajándékozni. Legalább néha. Tudja, egy mosollyal közelebb hozzuk Istent az életünkhöz. Gyűlölködő szavakkal vettek körül, ok nélkül harcolnak ellenem. Szeretetemre vádaskodással felelnek, de én imádkozom. Zsoltárok könyve 109. részének 3. és 4. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából az Elég egy mosoly című részt felolvasta rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi. A felolvasásban Teréz anya szavai, miszerint egy mosolyjal közelebb hozzuk Istent életünkhöz, a pünkösd igazi üzenetét hordozzák. Hiszen mi is történik pünköstkor? A Szentlélek leszáll az apostolokra, és az ő szívükbe költözik, hogy bátorságot, békességet és szeretetet adjon nekik. Amikor mi megajándékozzuk embertársainkat egy őszinte mosolyjal, vagy amikor az imádság csendjében átadjuk terheinket az Úrnak, akkor valójában helyet készítünk a Szentléleknek. Pünkösd ünnepe arra hív minket, hogy ne csak várjuk a csodát, hanem legyünk mi magunk a Szentlélek eszközei. Legyen a mosolyunk az a tüzes nyelv, amely a másik ember szívét is melegíti, és legyen az életünk az az élő templom, ahol a lélek békessége otthonra talál. Kérjük tehát a Szent Lelket, hogy tegye képessé szívünket az igazi örömre és békességre, hogy általa mi is vigasztalokká, mosolyunkkal pedig az isteni szeretet hordozóivá válhassunk. Áldott lélekkel teli pünkösdöt kívánok mindannyiuknak. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.

0: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Pünköst harmadnapján ébresztő reggeli műsorunk utolsó fél órájában itt az Ágnus Rádióban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Ebben a fél órában aktuális összeállításunk csendül fel, majd áhítatot sugárzunk, hogyha tehetik, tartsanak velünk. Most aktuális összeállításunk következik. Az egyházkormányzás és a gyülekezetépítés állt a 11. egyháztörténeti konferencia középpontjában, amelynek idei témáját Makkai Sándor személyéhez kapcsolták, akit 100 évvel ezelőtt választottak püspökké. A konferenciát május 12-én szervezte meg a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténeti tanszéke az intézmény épületében. A rendezvényről Ősz Sándor előd adjunktussal, a konferencia szervezőjével beszélgettünk. Ezt követően Pusztai Gábor, a Debreceni Egyetem Néderlandisztika tanszékének egyetemi docense, a Holland-Magyar Kapcsolatok Kutatócsoport vezetője röviden ismertette előadását, amelyben Cseszkó Gyula orvos a holland-indiákon végzett missziói szolgálatát tárgyalta. A riporter Pilbát Kincső.
1: A 11. egyháztörténeti konferencia idei központi témája az egyházkormányzás és a gyülekezetépítés volt, Makkai Sándor püspökké választásának 100. évfordulójához kapcsolódva. A május 12-én tartott konferenciáról Ősz Sándor előd szervezővel beszélgettünk.
2: A konferenciát pontosan ezelőtt 10 évvel hívta életre Kolumbán Vilmos, aki akkor az egyháztörténet tanára, professzora volt itt a teológián. Az elsődleges cél az volt, hogy az Erdélyben kutató egyháztörténészeket fogjuk össze, találkozzanak. Utána viszont nagyon hamar, egy-két év után a konferencia kinőtte magát, és a Kárpát-medencei egyháztörténettel foglalkozóknak lett a seregszemléje. Még van ennek egy párhuzamos eseménye, a hitkonferencia Budapesten novemberben. Néhány éve viszont az is szükségessé vált, vagy tulajdonképpen ez 2022-ben az Enyedi Kollégium jubileumán vetődött fel, hogy adjunk egy témát neki. Soha nem korlátozzuk be, mindig mindenkit szívesen látunk, aki egyház történettel foglalkozik, kezdve a 16. századtól egészen a közelmúltig, viszont azóta mindig van egy kiemelt témája a konferenciának, általában valamilyen évfordulóhoz kapcsolódva. Mivel idén ünnepeljük Makkai Sándor püspökké választásának a 100. évfordulóját, akkor idén Makkai Sándor az egyik fő téma, vagy a konferenciának a fő témája, éppen ezért az egyházkormányzás és gyülekezetépítés a múltban címet választottuk, ugyanis Makkai Sándor püspöki szolgálatában nagyon fontos volt, hogy az egyházkormányzás mellett a püspök a gyülekezetépítő munkának serkentője, elöljárója legyen. Így ő van idén a központban, lesz egy szinte teljes napot átfogó makkai szekció. Az idei konferencia éppen a Makkai Sándor hívószóra való tekintettel picit bővebbre is sikerült, általában 30 körüli előadónk van, idén 41 előadónk jelentkezett be, így 3 szekcióban működik a konferencia, van egy túlnyomó részt makkai szekció, van egy jelenkoros szekció, és a legbővebb a koraújkoros szekció, tulajdonképpen 16. századtól el a 19. század elejéig. Lesz egy külön könyvtörténész szekció, mert hát különösen Erdélyben és Kelet-Magyarországon az utóbbi időben a könyvtörténeti kutatások is felfutottak. És hát az utánpótlásról se feledkeztünk meg, lesz a konferencián egy diák szekció, ahol a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói, fiatal, egészen rügyező, bimbózó kutatók mutatják be a legújabb kutatásaikat, ismereteiket, általában szakdolgozathoz vagy valamelyik más kutatási programhoz kapcsolódó munkájukat.
1: Pusztai Gábor, a Debreceni Egyetem néderlandisztikai tanszékének egyetemi docense, a Holland-Magyar Kapcsolatok Kutatócsoport vezetője, Cseszkó Gyula missziói munkáját és annak hatását mutatta be.
3: Az előadásomnak a címe a Holland missziót szolgálatában, Cseszkó Gyula a Holland-Indiákon. Az egész konferenciának ugye az egyik fókusza a gyülekezetépítés, és a gyülekezeti építésnek az egyik különösen fontos része a misszió, és én ezzel a két világháború közötti külmisszióval foglalkozok, illetve azzal, hogy különböző emberek hogyan kerültek ki Magyarországról, a református egyház megbízásából, vagy reformátusként külföldre, és milyen szolgálatot végeztek. És az előadásom témája Cseszkó Gyula volt, aki 1931-ben megy ki a Holland-Indiákra, Jáva szigetére először, majd később a Szangír-szigetekre, ahol ő orvos misszionáriusként dolgozik egy holland református missziós társaság megbízásából. Ő itt végzi a munkáját egészen a II. Világháborúig, amikor ugye 1942-ben a japánok megszállják a Holland-Indiákat. Ekkor még a megszállás kezdetén még nem internálják Cseszkó Gyulát, mert magyar állampolgár, és ezért ő ellentétben a szövetséges államok állampolgáraival nem kell, hogy táborba menjen. Ő folytathatja a munkáját, de amikor a japánok észreveszik, hogy ő gyógyszercsempész be a hadifogoly táborba, hogy segítsen az angol-amerikai és holland foglyokon, akkor Cseszkó Gyulát is internálják, és egy ilyen japán internáló táborban hal meg 1945. januárjában. Egy bombázás során egyébként az amerikaiak bombázzák a japán létesítményeket. Ebben a bombázásban megsérült Cseszkó Gyula is, és akkor ő ezekben a sérülésekben hal bele. A felesége, Hadadi Emma, aki marad Tahunán, ahol ez a missziós kórház van, őt pedig 1945. augusztusában azzal vádolják meg, hogy összejátszik a szövetségesekkel, kémkedik a szövetségeseknek, japánok letartóztatják, és a japán titkosrendőrség, a Kempeitai megkínozza, végül kivégzik 16 másik helyi vezetővel együtt, ami azt jelenti, hogy az utcán nyilvánosan lefejezik őket a japánok. És a négy gyermekük egyébként, a cseszkó házaspárnak van négy gyermeke, akik egyébként mind a Holland-Indiákon születtek, őket egy benszülött ápolónő veszi gondozásba, és egy kis szigeten élnek, ahonnan egy közös akcióval a szövetségesek, tehát egy angol-amerikai-holland akcióval kihozzák onnan ezeket a gyerekeket, és akkor először Ausztráliába kerülnek, majd Hollandiába, nevelőszülőkhöz kerülnek, és akkor ott nevelik fel őket. De felnőtt korukban gyakorlatilag ezek a gyerekek mind emigrálnak tengerentúra, Ausztráliába, illetve Kanadába élnek ők és a leszármazottaik, illetve ők már nem, mert a gyerekek közül már senki sem él. A legfiatalabb az tavaly halt meg. Azoknak a gyerekei, azok még élnek, cseszkó gyerekek. Az előadásom gyakorlatilag ezt akarta bemutatni, hogy a külmisszióban milyen munkát végeztek, és milyen sorsok vannak, hogyan szól közbe a történelem egy-egy missziós elhivatottságú embernek az életébe, és hogyan vált gyakorlatilag maga, tehát az életpályát, azt hogyan befolyásolja a történelem menete, ember tervez, Isten végez, gyakorlatilag ez volt az előadásnak a lényege.
0: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat sugároztuk, amelyben az egyház kormányzás és gyülekezet építésről volt szó a múltban. A riporter Pilbát Kincső volt. Most a nap áhítata következik, amelyet Ungvári Szende tolmácsol.

A mai Áida címe: A szív reménysége. Miért csüggedsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Zsoltárok könyve 42. fejezetének 6. verse.

A mai áhítat szerzője Wayne Greenwald, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Az időjárás hideg és borongós volt, mikor vízre tettük a kenuinkat. Az egyhetes evezős kalandtúránk elején tartottunk, a Maine állambeli Androscoggin folyón. Kora délután esni kezdett, és még akkor is esett, amikor partra húztuk a kenuinkat, hogy tábort verjünk. A sátrak felállítása és a tűzrakás ijesztő feladatnak tűnt. A hangulatunk is oly komor volt, mint az időjárás. Aztán alkonyatkor, ahogy az eső alább hagyott, egy lenyűgöző látványnak lehettünk szemtanúi. Az égboldon több szivárványt pillantottunk meg, amint átragyogtak a szürke ködön. Ez a váratlan reménysugár felvidított bennünket, és emlékeztetett Isten jelenlétére és gondoskodására. Másnap is ragyogó napsütésre ébredtünk, és az egész túra alatt szép maradt az idő. Elhúzódó fizikai és érzelmi nehézségek leverté tehetnek bennünket. Bizonyosságra vagyunk, hogy Isten gondoskodik rólunk, és törődik velünk, de Isten megígérte, hogy jelenlétével és erejével támogat minket a nehéz időkben. Az ő ígérete valóban a szívünk reménysége lehet, és Isten mindig hűséges marad.

Imádkozzunk! Drága Urunk, most is szükségünk van gondoskodó jelenléted bizonyosságára. Segíts bízni benned és nyugalomra lelni ígéreteidben. Ámen.

A nehézségek idején Isten ereje és gondoskodására fogok támaszkodni, hangsúlyozza Wayne Greenwald, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a táborozókért.

A nap áhítatát Ungvári Szende tolmácsolta. Ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ért. A nap ige részletével búcsúzom, amely a János evangéliumának 16. fejezetének 33. verse is így szól. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ez az ige vezéreljen bennünket a mai napon. A mai reggelen vezettem utoljára műsort itt az Ágnus Rádióban. Új kihívások felé indulok, szeretném más területeken is kipróbálni magam. Hálásan köszönöm az elmúlt 5 évet minden kedves hallgatónak, és azt is, hogy minden szóbotlásomat ilyen szeretettel fogadták. Mindenkinek sok jót kívánok a továbbiakban, és hallgassák továbbra is az Ágnus Rádiót, én biztosan időnként vissza fogok kapcsolni majd. Lukács orsolyát hallották, békesség Istentől, viszont hallásra, további áldott szép pünkösdi ünnepeket kívánok!

Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Isten tiszteletünk megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örökké való, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi Atyánktól, a Szentlélek Istennek a közösségében. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, illetve köszönöm a lehetőséget, hogy itt szolgálhatok ma délelőtt. 153. énekünket keressük ki. Kezdő énekként első és második versszakait énekeljük. 153. énekünk itt van, Isten köztünk, gyertek őt imádni.

A hirdetéseket hallgassuk meg. Örömmel hirdetjük, hogy ma délután 17 órától dicsőítő istentiszteletre és kerti partira készülünk, kérjük, hogy adományaitokkal támogassátok a grillezést, illetve holnap délelőtti istentiszteletet is hirdetnénk, amely 10 órától lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Most pedig Isten igéjét szeretném olvasni a János írása szerint való Szent Evangélium 17. fejezetéből, a 15-től 26-ig terjedő ige szakaszt figyelemmel hallgassuk. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy sok és áldott gyümölcsöt teremjünk a dicsőségére. Gyertek közösen, valljuk meg bűneinket. Úr Isten, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mind azáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. S kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk, Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Megvallottuk bűneinket, Isten, így bátorít bennünket, menj el, a te hited megtartott téged. Amen.
Foglaljunk helyet, testvérek, és a 246. énekünk első, második és harmadik versszakait énekeljük. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét.

0: Imádkozzunk, testvérek! Drága mennyei édesapánk, szeretnénk megköszönni neked, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket. Adtál kellő erőt arra, hogy fölkeljünk, elinduljunk. Itt elcsendesedjünk. Adtál vágyat a szívünkben arra, hogy a te szavadat halljuk, hogy a te beszédedre figyeljünk. Urunk, növekedni, fejlődni szeretnénk a hitnek az útján. Áldott légy, hogy te a te lelked által a keresztjén Anya Szentegyházat megtartod. Áldott légy, hogy olyan sokan a te lelked munkájának következtében újjászületett keresztjénekként dicsőíthetnek és magasztalhatnak téged. Áldott légy a Szentlélek drága ajándékáért. Te megígérted, hogy nem hagysz magunkra, hogy elküldöd a pártfogot, a vígasztalót, a megtartót, és be is teljesítetted a te ígéretedet. Köszönjük, hogy mennybe meneteled után érkezett az, akire vártak a tanítványok, és köszönjük, hogy ennek következtében a te lelked átalakító, átformáló hatása következtében teljesen megváltoztak. Drága Szentlélek Isten, ezt a hatást munkált ki sokunkban ma délelőtt is. Te járd át ezeket a templompadokat. Te érintsd meg a szíveket. Te légy az, aki megőrzöd a te szolgádat attól, hogy emberi gondolatokat fogalmazzon meg. Ajándékozd meg őt igazi evangéliummal, mennyei örömhírrel. Bennünket pedig gyülekezeti tagokat készíts fel a te igét hallgatására, befogadására. Add, hogy ezen a hétköznapon ne az egyéb dolgaink, bajaink, kérdéseink foglalkoztassanak, hanem tudjunk összpontosítani a te beszédedre. Távoztass el minden akadályt, amely igéd útjában állna. És segíts, Urunk, hogy ne csak értelmünkkel legyünk itt jelen, hanem teljesen megnyissuk előtted a szívünket, az életünket. Úgy, ahogy annak idején az evangéliumnak az első hallgatói megérintődtek. Szíven találta őket az evangélium. Add, hogy megtörténjen ez ma délelőtt is. Hogy a kemény szívünket, a sokszor durva szívünket te puhítsd meg. Te szántsd fel. Urunk, te figyelmeztes, te biztos, te bátoríts, te tudod legjobban, kinek mire van szüksége ma reggel. Azt add meg nekünk. És segíts, hogy ne úgy menjünk haza, ahogyan idejöttünk, hanem úgy, mint akiket megérintett a te szavad. Úgy, mint akik szeretnénk az igének nem csak hallgatói, hanem hűséges megtartói lenni. Úgy, hogy ha megyünk az utcán és találkozunk valakivel, akkor lássa rajtunk azt, hogy honnan jövünk. És ha netalán megkérdezi, hogy mi történt velünk, akkor bátran elmondhassuk, hogy ünnepet ültünk, hogy veled találkoztunk, te megszólítottál bennünket, és ez a szó, ez az isteni szó bennünket teljesen megváltoztatott. Idézd elő ezt a változást bennünk, a te lelked által. Amen.
1: Nagyon jól ismert
0: pünkösdi énekünket keressük ki, a 250-et, annak első és második versszakait énekeljük, imádkozzuk. Isten élő lelke, jöjj!

Drága testvérek, Istennek igéje, amelyen keresztül ma délelőtt az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetem, olvasom és az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, annak 42-től 47-ig terjedő ige szakaszában. Figyelemmel hallgassuk, olvassuk közösen Isten igéjét. Ők, mármint az első keresztény gyülekezetnek a tagjai, pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őt az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Amen. Egy vallomással kezdeném. Kicsit megdolgozott engem ez a néhány igevers, és megmondom, hogy miért. Eleve egy olyan beállítottságú vagyok, aki keresem mindig az új módszereket, ahogyan megszólíthatnám az embereket, a gyülekezeti közösséget. Keresem azokat az új formákat, amelyeken keresztül megérkezhet az evangélium azok felé, akik hallgatják Istennek az igéjét. Aztán, ha azt látom, hogy egy istentiszteleti menet túl egyszerű, akkor szeretnék valami extrát is betenni. Hát, ha ez is segít abban, hogy hallják az evangéliumot a tagok. De volt egy időszak az életemben, amikor úgy gondoltam, hogy túl egyszerű a református istentisztelet. Túl unalmas, olyan egyhangú. Valaki ott van a szószéken, prédikál, imádkozik, de mi ott lent, amikor még hallgató voltam, csak egyszerűen részesei vagyunk, részt veszünk ezen az istentiszteleten. Nem teszünk semmit, nem kapcsolódunk be, nincs semmi látványos. Miért ne lehetne látványosabbá tenni a református istentiszteleteket? Aztán úgy sokáig az is bennem volt, hogy hát mivel a lélek ennyire tombolt és ilyen erőteljesen jelent meg az első keresztjénekhez, akkor ezt miért nem látjuk manapság? Inkább azt látjuk, hogy elfásult arcok, tekintetek, valahogy üljük végig az istentiszteletet, legyünk csendben, vajon ott van a lélek, vagy hiányzik. És elkezdtem foglalkozni ezzel a szakasszal, és folyamatosan ezt hallottam ki belőle, hogy itt egy hétköznapi gyülekezetről ír az apostol. Hogy itt semmi extra nincs, semmi különös, semmi rendkívüli. Egy egyszerű gyülekezet, amelynek mélysége van, az, ahogyan megéli a hétköznapjait, az, ahogyan ülik az Isten tiszteletet, az nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi, és úgy küzdöttem magamban, hogy hát, hogy is van ez, akkor legyen valami extra, legyen valami több, figyeljünk arra, hogy most mit, hogyan készítünk elő, vagy ragadjuk meg inkább az egyszerűséget.
És elém került egy prédikáció, amely egy cikket idézett egy Michael Horton nevű amerikai teológustól, és a cikkének az a címe, hogy a hétköznapi keresztény élet. A következőképpen fogalmaz ebben, figyeljétek csak. Azt mondja, radikális, forradalmi, átalakító, hatással bíró, életet megváltoztató, szélsőséges, lenyűgöző, feltörekvő, innovatív, robbanásszerű áttörés, teljesen új szint. Aztán azt kérdezi, de mi történt a hétköznapisággal? Mi történt az egyszerűséggel? És így folytatja az a cikkét, hogy az egyszerűség az evangéliumi gyülekezetek szókincsében az egyik legmagányosabb szóvá vált. Számüzték. Azok az evangéliumi gyülekezetek, vagy magukat evangéliumi gyülekezeteknek mondott közösségek, amelyek úgy gondolták, hogy sokkal többre van szükség. Egy másik író pedig a következőképpen fogalmaz, úgy tűnik, egyre növekszik a fáradtság a rendkívüliség kultusza iránt. És egy másik cikkben pedig ezt találjuk, kezd kialakulni a 20-as és 30-as éveiben járó életében a vágy a valódi egyház iránt. Kimerültek a szélsőségektől. Hányszor van úgy, drága barátaim, hogy a szélsőségekre vágyunk? Mert nem elég, ami van, az túl egyszerű. Főleg pünköskor, amikor a Szentléleknek különböző megnyilvánulásairól beszélünk, és valahogy nem tudjuk lenyelni azt, hogy a Szentlélek munkája ilyen egyszerű, amiről itt olvasunk az igében, nekünk kell valami több, valami robbanásszerű. Olyan, ami kizökkent bennünket a hétköznapiból, és ha ez az élmény nincs meg, élménykereszténység, akkor nincs meg semmi. Egy rövid kis videót láttam az előző napokban, ahogyan egy karizmatikus vezető elérzékenyülve feláll egy ilyen találkozón, és nyilvánosan elnézést kér egy református és baptista lelkipásztorról, hogy addig ők magasabb rendűnek gondolták magukat. És azt hitték, hogy a Szentlélek a reformátusoknál vagy a baptistáknál

amelyek lehet, hogy nem abból a szándékból érkeznek belülről, hogy akkor újítsuk meg az egyházat, vagy valamit tegyünk annak érdekében, hogy növekedjen a hívők közössége, hanem egyszerűen a saját önző vágyaink vezérelnek bennünket oda. Aztán sokszor, akkor, amikor ilyen jellegű újításokat, vagy ébredésnek is nevezik ezeket, hozunk, akkor arra hivatkozunk, hogy a kultúra ilyen, és haladni kell, és valahogy a kultúrához kell igazítani az ige tanítását. Tudjátok, hogy az ilyenfajta élmény, kereszténység, vagy valamilyen túlfűtött, mély, vagy magas energiára vágyó közösségek hogy alakultak? Volt egy Charles Finney nevezetű atyafi, aki egy protestáns igehirdető volt, és egy adott ponton azt tapasztalta, hogy hát túl kevés, valami több kéne. És azt fogalmazta meg, idézem, a vallásnak ahhoz, hogy érvényes legyen, így fogalmaz, valamilyen nagy hatással bíró, nagy energiájú érzelmi elemre van szüksége. És ezt valahogy be kell hozzuk. Ezt valahogy be kell vezessük, a módszert át kell alakítsuk, az érzelmekre kell hassunk, és így hátha növekedni fog a gyülekezet. És persze a hagyományos biblikus tanításokat, azokat úgymond háttérbe szorítjuk, minden egyebet, és erre összpontosítunk. Valaki így fogalmazott, hogy az ilyen egyház olyan, mint egy kamasz, aki folyamatosan arra vágyik, hogy az igényeit kielégítsék. És akkor jön az egyház, és téged, akinek vannak igényei, kielégít olyan szempontból, hogy hozzád fog igazodni. És a Biblia másodrendű lesz. Kényeztetés és szórakozást akar egy kamasz, de ez valami felületes és éretlen dolog lesz. A türelmetlen, a sokszor önző, a sekélyes kamaszok számára vannak kialakítva az ilyen jellegű, mozgalmas, vagy érzelmekkel túlfűtött egyházi alkalmak. És akkor lehet, hogy felvetődik bennetek a kérdés, hogy most kikről beszélünk, mert hogy azért mi nem ezek vagyunk, mi mások vagyunk. Ez igaz, csak nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a sokkal jobb. És hogy az a biblikus. És hivatkozunk az első gyülekezetre. Hát nézzétek meg! Milyen volt az első gyülekezet, és ahhoz képest milyenek vagyunk mi. És itt szeretnék megérkezni az igéhez, testvérek, az első gyülekezet, az nagyon egyszerű gyülekezet volt. Az első gyülekezet az a szónak a legnemesebb értelmében egy hétköznapi gyülekezet volt, és csak egyszerűen ezeket az igeverseket sorba szeretném venni, és meg szeretném mutatni nektek, hogy ebben a nagyszerűségben, ebben az egyszerűségben, ebben a hétköznapiban miért volt jelen az Isten, és miért használta fel Isten így a gyülekezetet. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy Isten hétköznapi, vagy hogy egy átlagos Istenünk van, hanem inkább azt, hogy Isten a hétköznapi eszközökön keresztül munkálkodik, hétköznapi emberekkel, hétköznapi gyülekezetekben, akik nagyon hétköznapi dolgokat csinálnak. Semmi extra. Milyen volt ez a gyülekezet? Menjünk vissza a 42. igeversre, és vegyük sorba ezeket. Azt olvassuk, hogy ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. És hadd kérdezzem meg tőled, van ebben valami szórakoztató? Így amikor első olvasásra elénk jön ez,

akkor talán úgy tűnik, igen, ez lehetett, ennyi. És akkor vajon ezek, akik ott voltak, élvezték? Nincs benne semmi látványos, nézd meg ezt az igeverset, nincs benne semmi ébredésszerű. Nincs benne semmi, ami valakit egy másik szellemi szintre katapultál, és akkor a föld fölött 3 méterrel. Hanem egyszerű, hétköznapi dolgok. Isten jelen van ezekben is. Elhiszed? Folyamatosan elkötelezték magukat. Azt olvassuk, hogy ezek pedig kitartóan részt vettek. Na, a kitartás dolgában azért vannak feladataink. Mert van úgy, hogy felbuzdulunk valamire, és akkor mindenestől ott vagyunk, és akkor tesszünk, tesszünk, tesszünk. De hány olyan gyülekezeti tag van, aki évek múltán is még mindig kitartóan részt vesz? Akár az istentiszteleti alkalmakon, vagy hétköznapi kiskörökön, házi csoportokon, vagy bármilyen jellegű alkalmakon kitartóan, folyamatos elköteleződésben van. Ez a 3000 lélek, akik üdvösséget nyertek, folyamatos elköteleződésben voltak. A kitartás az nem csak egy évről, 2 évről szól, hanem a kitartás, ez folyamatos, és te mennyire vagy hajlamos kitartani? Mi az, ami megőriz téged attól, hogy meginogj, hogy másfele kacsincs, hogy valahogy feladd azt? Kitartásra hívott téged az Isten. És nagyon érdekes, testvérek, feltűnt számomra az, hogy itt az első gyülekezet tagjai mind megtért, üdvösséget nyert, újjászületett hívő emberek voltak, mint a 3000, és felelősségként hordozták egymást, és fontos volt számukra, hogy egymást bátorítsák ebben, hogy kitartóan részt venni. Gyülekezetünkben nem egyszer tapasztaltam azt, hogy valakik csatlakoztak a közösséghez, mondjuk egy házas csoporthoz, és egy ideig nagyon aktívan ott voltak, és egyszer csak valami miatt hátráltak, és már nincsenek ott. Nem egyszer történt meg az, és úgy felvetődött bennem a kérdés, hogy miért van az? Mi hiányzik? Egyszerű a válasz, a kitartás. De ha nincs elköteleződés Krisztus iránt, akkor nincs kitartás az ő közössége és a gyülekezet iránt. Aztán nyilván, hogy felvetődik bennünk a kérdés, hogy miben tartottak ki. Hát nem abban, hogy ebbe egyre több alkalmat szervezzünk. Nem abban, hogy a gyülekezetek alkalomközpontúak legyenek, rendezvényközpontúak, hanem azt olvassuk az igében, kitartóan részt vettek, miben? Az apostoli tanításban. Testvérek, nem kötöttek kompromisszumot. Nem azt tették, hogy a világhoz igazodunk, és valahogy a Bibliát úgy magyarázzuk, értelmezzük, valamit teszünk vele, hogy az a világnak megfeleljen. És akkor nyilván, hogy többen leszünk. Hanem kompromisszumok nélkül ragaszkodtak az apostoli tanításhoz, és feltételezzük, drága barátaim, hogy olvasták a Bibliát. Olvasták az igét. A Jelenések könyvében az egyik gyülekezetnek írja Istennek a Szent Lelke, a pergamoni gyülekezetnek, idézem a 2. fejezetében, de egy kevés panaszom van ellened. Mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanításához ragaszkodnak. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számmal, a kardjával.
Drága barátaim, egy gyülekezetben kikhez igazodunk? Az újjászületett, megtért hívő emberekhez, vagy azokhoz, akik a világból érkeznek, és folyamatosan kritikával illetik az egyházat, hogy lehetne így is, lehetne úgy is, kevesebbet prédikálni a megtérésről, de valahogy a nemzetiséget egy kicsit kiemelni, hogy mindenki, aki idejön, ha hívő, ha nem hívő, jól érezze magát, mert azért jövünk, hogy jól érezzük magunkat, nem? És nehogy valaki megpiszkálja a lelkiismeretünket. Nehogy valaki merje azt mondani rólunk, hogy hát vannak hibáink is, hogy vannak rendellenességek is. Nem. Én találkoztam már ilyennel. Hogy akkor miért van készfogás az elején, mert a reformátusoknál nincs. Hogy akkor miért olvasunk mást, mint ami oda van írva. És akkor folytatódnak ezek. Ezek a felületes, sekélyes dolgok, amelyek egyáltalán nem arról szólnak, hogy mi az igazi lényege a gyülekezetnek, pontosabban a apostoli tanítás. Aztán hányszor vagyunk úgy, testvérek, hogy az ige hirdetésbe is belekötünk. Hogy hát miért kell olyan sok bibliai igét idézni? Hát mit idézünk? Népmeséket, vagy valami mást? Vagy akkor miért nem lehet egy kicsit nyugodtabban, csendesebben, nem olyan erőszakosan képviselni az evangéliumot, hogy az emberek megijedjenek és úgy menjenek haza? Hát elnézést kérek, de a Szentlélek, ha valamit kimunkál benned, akkor engedelmeskedj neki. És hát, ha azzal a hittel érkezünk oda, hogy Isten, az ige hirdetés, Isten hozzánk szóló üzenete, nem a lelkésznek a hozzánk szóló üzenete, na, szoktunk, tudom ilyet csinálni néha, hogy úgy célzással valakiről valami eszünkbe jut, és akkor elmondjuk, tisztelt a kivételnek. De nem erről szól, hanem arról, hogy az apostoli tanítás mellett elköteleződünk. És úgy gondolom, testvérek, hogy a tanítás, az igei tanítás, az apostoli tanítás az a gyülekezeti életünknek a központja. Tudom, hogy nem kell mindig hosszan prédikálni. Ezt sokan mondják, hanem a lényeget elmondani, és ezzel nem mindig a jó szándék vezérli a másikat, hanem inkább az, hogy akkor lehet, hogy jön a busz, és kb. Egy órán van arra, hogy itt töltsek, több nincs. Én találkoztam ilyennel is a Dézsi segédlelkésem idején, hogy itt pont a szószék alatt ült az atyafi, és minden 5 percben nézte az óráját. Na, milyen érzés lehetett a számomra? Nem tudom, mit akart ezzel jelezni, de egyszer megszólítottam, és megkérdeztem, hogy mi a gond, és elmondta, nagyon őszinte, jó beszélgetésünk volt, hogy hát neki jön a busz, de mondom, nem minden 5 percben jön a busz, vagy, de nem teljesen értem, hogy, és akkor kiderült, hogy hát a figyelem fókusza az volt, nem az ige hirdetés, vagy egyéb. Te mi iránt kötelezted el magad? Gyülekezetként mi iránt vagyunk elköteleződve az apostoli tanítás iránt? Ez nagyon fontos, testvérek, hogy ne tegyünk semmit e fölé, vagy ne helyettesítsük ezt semmivel. Martin Lloyd-Jones mondta azt, angliai igehirdető, most nem a kántorok ellen szeretnék beszélni, de őt nagyon zavarta az, amikor túl sok ének volt egy Isten tiszteleten, és az éneknek az ideje elvette a prédikálásnak az idejét. Na most itt nem ez van, ugye? De ezzel csak azt akarta kifejezni, hogy mennyire fontos az ige és az apostoli tanítás. Aztán menjünk tovább, azt olvassuk az igében, hogy kitartóan részt vettek a közösségben is. Koinónia. Sokaknak más jut eszébe erről, de
ez a görög szó a lelki összetartozást jelenti. Nem az, hogy eljövök, és akkor beülök, és alig várom, hogy valahogy kisurankodjak, és elmenjen, nehogy valakivel találkozásom legyen, nehogy közösséget gyakoroljak valakivel, nehogy szóba álljak a másikkal, hanem elég ez nekem, nem kell nekem a másik, ki tudja, mit fog mondani. A Bulgária telepen valaki elmesélte a megtérését, és azt mondta, hogy ő számára az tűnt fel, hogy amikor eljött templomba, és lejárt az istentisztelet, volt ott vagy 5-10 ember istentisztelet után kint, akik folyamatosan beszélgettek, nem akartak hazamenni. És úgy felvetődött benne a kérdés, hogy miért van ez? És elkezdett irigy lenni azokra, hogy van ez, hogy ott 5-10-en beszélgetnek, én pedig itt alig várom, hogy hazamenjek. És egyszer odament és megkérdezte őket, figyeljetek, ti miről beszélgettek itt? Még egy fél órát istentisztelet után. És kiderült, hogy miről beszélgettek, és elindult a hitnek az útján az illető. És azóta már ő se siet haza, mert gyakorolja a közösséget. De ez jelenti azt is, hogy ne hagyjuk el a közös összejöveteleket, mert azok ösztönöznek minket a szeretetre és egymás iránti együttérzésre. Nagyon egyszerűen fogalmazva, az Isten tiszteletek legyenek prioritásaink között. Elköteleződni, kitartani a közösségben, aztán a kenyér megtörésében. Mert nem csak ott akkor, hanem ma is az igazi egyháznak, keresztközpontú egyháznak kell lennie. Folyamatosan megemlékezni az értünk szenvedő Jézus Krisztusról, aki a kereszten függött értünk. Ezért törték meg a kenyeret, és emlékeztették egymást, hogy figyeljetek, hát ő az, aki célt és értelmet adott az életünknek, és folytatódik az ige, és az imádkozásban ezek imádkoztak is. Mi szoktunk? És ebben sincs semmi extra, hadd térjek vissza az eredeti gondolathoz, ebben sincs semmi különös hétköznapi dolgok. Mégis mennyire nehéz néha odafordulni a másikhoz, és azt mondani, te gyere, imádkozzunk együtt. Mert egyébként nem épült be az életünkbe, és akkor ez nem magától értetődő, hogy azt mondom a másiknak egy istentisztelet után, miután elmondja panaszát, hogy imádkozzunk ezért. Mondok valami mást, de nehogy már. Tudták és hitték azt, hogy bármit kérnek, megígért az Úr Jézus, azt meghallgatja. Aztán a 43. versben azt olvassuk, hogy félelem támadt minden lélekben. Ezen sokat gondolkodtam. Tudjátok, mi van az eredeti görög szövegben? Phobos, ami a fóbia szóból származik. Na most egy gyülekezetben ilyen jellegű megnyilvánulások, hát rendben van, hogy apostoli tanítás, közösség, kenyér megtörése, imádkozás, de valami fajta fóbiák is megjelennek. Félelem támadt. Az volt az érzésük, hogy valami természetfeletti jelenség van a gyülekezetben. Az volt az érzésük, hogy ott nem csak magukban vannak, hanem ott van a mindenható Isten. És ez nem hagyta őket hidegen. Nem karbatett kézzel várakoztak, és az volt bennük, hogy majd lejár valahogy ez az alkalom is, hanem megérintettek, drága barátaim. Isten félelem lett úrrá rajtuk. Hogy van az, hogy én itt vagyok a templomban, és engem porszem embert megszólít a hatalmas Isten? És valamit akar kezdeni velem, és az életemet helyre akarja igazítani. Hát ez engem hogy ne serkentene Isten félelemre, odafigyelésre, teljes alázatra. Ez a jellegű félelem támadt minden lélekben, hogyha én nem fogom Isten kezébe tenni az életemet, akkor rossz irányba fogok menni. Az a szent félelem, hogyha én nem hallgatom őt, ha nem engedelmeskedem neki, akkor ez nem lesz a javamra.
Nem attól féltek, hogy Isten majd sújtja őket, hanem inkább féltették a saját lelküknek az üdvösségét. Van benned ilyen jellegű áhítat, rácsodálkozás, arra a transzcendensre, arra, hogy itt valami más történik, teljesen más. Hogy itt én találkozok az Istennel, és Isten mindent tud rólam, és Isten tudja legjobban, mire van szükségem. És azt kérem, hogy ne azt adja meg, amit én gondolok jónak, hanem azt, amit ő gondol jónak az én életemre nézve. És nem tudok ámulni, és bámulni, és ahogy én is foglalkoztam ezzel a szakasszal, ugyanebbe voltam, hogy Uram, miközben én azt hittem eddig, hogy a rendkívüli, a minden, ami eltér a megszokottól, az, ami hozza az ébredést, a közben te azt mondod, hogy nem, hanem az egyszerűség, a hétköznapi őszinte megélése. Aztán, amikor ez a félelem és ez a csodálat jelenik meg az igében, ez olyan, mint amikor az embernek az elméje megdöbben ezen a hatalmas isteni valóságon. Hogy nem tudom felfogni. Tehát nem értem. És ez csodálatos, mert soha nem fogjuk tudni igazán felfogni, csak csodálni, ámulni, bámulni és dicsőíteni az Istent. Aztán a 44. versben azt olvassuk, hogy mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Egyetlen egy szó, ami eszembe jutott erről, és lehet, hogy ez elcsépelt meg közhelyes, az a szeretet. Tehát ezt megélték. Ti szeretitek egymást? Most ki válaszolna nemmel erre? De egyébként mi mutatkozik meg a hétköznapokban ebből? Az Isten tiszteleten való részvételetekben mi mutatkozik meg ebből? Hogy most nem azt mondja itt az ige, hogy adjuk el minden vagyonunkat, és hozzuk be a gyülekezetbe, és akkor legyen egy ilyen közösség, egy ilyen kommunizmus jellegű közösség, hanem azt mondja az ige, hogy legyünk tekintettel egymásra. Évtizedek óta szeretetszolgálati persely van a gyülekezetünkben, és nagyon szép adományok érkeznek. És olyan jó volt ennél a szakasznál úgy erre gondolni, és ezt látni, hogy azért vannak olyan emberek a gyülekezetben, biztos vagyok benne, hogy itt is, akik együttérzéssel vannak mások iránt, akik amikor a mások szükségeit meghallják, akkor nem csak annyit mondanak, hogy imádkozok, érted, hanem valószínű, hogy a zsebükbe nyúlnak. Mert erre is szükségünk van. Tudod, adott esetben ezek az emberek nem ragaszkodtak foggal, körömmel a vagyonukhoz, nem a vagyonuk volt az Istenük, hanem adott esetben, ha másik szükségben volt, azt olvassuk az igében, eladták a javaikat és a vagyonukat, és úgy osztották szét, ahogy éppen szükség volt rá. Lehet, hogy te is kaptál ilyen jellegű adományt a gyülekezettől, és most hála van a szívedben. De lehet, hogy az jut eszedbe, hogy állj meg, vándor, én annyira fukar vagyok. Az egyik tanárom a teológián, amikor a persely pénzről beszélgettünk, az fogalmazta meg, hogy úgy szokott menni templomba, két dolgot mondott. Az egyikkel nem értek teljesen egyet, hogy annak függvényében, hogy milyen a prédikáció, úgy adományoz. De a másik, amit mondott, az, hogy a pénztárcáját viszi, és a legnagyobb pénznemet, amit talál a pénztárcájába, az beteszi a persejbe. Azóta gondolkodom, hogy vigyem a pénztárcám, vagy ne vigyem a templomba, de valamit elárult azzal, hogy akkor most ne azt nézzem, hanem az, hogy mennyire nagy gazdagságot adott nekem az Isten, és ahhoz képest az, amit én adok, az majd semmiség. De ha szívből adom, akkor adjam oda, és gyakoroljam ezt. Hétköznapi dolog, és a gyülekezetnek a része. Amikor
szívvel és lélekkel összefonodunk, és kicsit tovább haladva 46. igeversben azt olvassuk, hogy napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. Ezekről mind külön írtam, de nem akarom most részletezni. Csak annyit, hogy ezek az emberek annyira oda voltak egymásért. És az annyira szép. És nem ilyen álom, nehogy azt higgyétek, mert itt nem ilyen meseszerű történeteket olvasunk az igéből, hanem ez valóság volt. Öröm volt, szívben lévő egység volt, és tisztaság volt. Ez a három, amit kiemelnék, öröm, egység és tisztaság, és Jézus az imádságában ezért imádkozott, Atyám, hogy őrizd meg őket, tarts meg őket egységben, hogy egyek legyenek, ahogy én is veled egy vagyok, és annyira szép, hogy ezek tényleg ilyen hétköznapi dolgok, és megélhetjük ezeket, és ha nem ezekben vagyunk, akkor hadd figyelmeztessen az ige arra, hogy ezt teremtsük meg egymás számára. Hogy ne az extrákkal, ne a többel, ne a valami rendkívüliséggel foglalkozzunk, mert és akkor ezekkel hogy állunk? Van öröm benned? És a végén azt olvassuk, testvérek, hogy ez a hétköznapi gyülekezet. Zárójelbe csak annyi, igen, olvasunk itt arról, hogy az apostolok által sok csoda és jel történt. De ez arra vonatkozik, hogy az apostolok által. És azért hálát adtak és dicsőítették az Istent, mert ott voltak az apostolok, és az ő felhatalmazásukban tehették ezt, mert Isten erre hívta őket. Zárójel bezárva azt olvassuk az igében itt a vége fele, hogy dicsérték az Istent, és nézzétek meg, ezen sokat gondolkodtam, hogy mi gyülekezetünkkel kapcsolatban is akár, hogy kedvelte őket az egész nép. Kedvelte őket az egész nép. Tudjátok, nehéz és nem egyszerű kihívás minden réteghez szólni. Mert mi arra lettünk elhívva, hogy ne csak a magas értelmi képességgel rendelkezőekhez, hanem az alacsony képességgel rendelkezőekhez is. Nem csak a gazdagokhoz, hanem a szegényekhez is. Nem csak az alacsonyabb rendűekhez, hanem a magasabb rendűekhez is. És miért szerette az egész nép, talán a hitetlenek is azt a gyülekezetet? Azért, mert a hétköznapokban azt éltek meg, amit ott a közösségben tanulmányoztak. És azt mondták, hogy ha mi itt vagyunk a templomba, halljuk az igét, tanulmányozzuk az igét, halljuk, hogy mire van szükségünk, akkor menjünk és éljük meg azt. És ezt tették. És hadd ne soroljam, hogy szegényeket gondoztak, hogy rengeteget, az első gyülekezet arról is híres volt, hogy étkeztették a szegényeket, a nehéz sorsban lévőket. Kimentek. És így misszionáltak, nem a beszédükkel föltétlenül, hanem a hétköznapi megéléseikkel. És tudjátok, hogy nevezték az első gyülekezetet? Akkor nevezték egyébként őket először. Valaki tudja? Ha még mindig a fonalat tudjuk követni. Krisztiánus. És ami mit jelent ez? Krisztus követő. Azért, mert látták rajtuk Krisztust. Egyszerű. Mégis annyira nehéz sokszor. Nem az extra, hanem a hétköznapi. A lassú, állandó, következetes, hűséges Krisztus iránti elköteleződés. Az ő igéjének való engedelmesség. Az Isten dicsőítése. A lassú és állandó, folyamatos lelki növekedés. Ez a valódi egyház, ez a valódi gyülekezet, ez a hétköznapi egyház, amely
Isten ereje, és amelyen keresztül Isten hatást gyakorol a környezetre is, másokra is. Azt kívánom, hogy ilyen gyülekezet lehessünk mi is, ott a Bulgária telepen, meg ti is itt a tó közben, és ebben tudjunk növekedni. Amen. . 436. énekünkkel válaszolunk az igére, annak első és negyedik verszakait énekeljük, vezess Jézusunk.

Imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg, valahányszor többet akartunk, mint amit Te ajándékoztál nekünk. Bocsáss meg, valahányszor olyan alacsonyabb rendűnek tekintettük ezt az egyszerűséget, ahogyan mi megéljük az Isten tiszteleteinket. Bocsáss meg, valahányszor többet akartunk, de lehet, hogy Te nem akartál többet. Valahányszor úgy gondoltuk, hogy a Te jelenlétedet csak abban a felfűtött érzelmi állapotban tudjuk megtapasztalni. Bocsáss meg, valahányszor a szélben, a viharban tudtunk Téged látni és elképzelni, és úgy gondoltuk, hogy csak úgy lehet hozzád kapcsolódni, de a csendet, az egyszerűséget, a hétköznapit azt elvetettük. És ma reggel elénk hozol egy egyszerű gyülekezetet, az első gyülekezetet, egyszerű cselekedeteket, hitlépéseket, egyszerű megéléseket, amelyek hátterében Te, a hatalmas Isten, végtelen szeretettel és kegyelemmel uralkodsz és munkálkodsz. Urunk, segíts visszatérni ehhez az egyszerűséghez, és segíts, hogy ezt az egyszerűséget megtöltsük tartalommal, és segíts, hogy ilyen egyszerűen tudjuk kifejezni hitünket, hogy összegyülekezünk, hogy imádkozunk, hogy közösségben vagyunk, hogy megtörjük a kenyeret, hogy tiszta szívvel képviselünk Téged, hogy öröm és derű van a szívünkben. Urunk, könyörülj rajtunk. És könyörülj a mi gyülekezeteinken. Urunk, munkáld ki az ébredés, de nem úgy, ahogyan mi képzeljük el, hanem úgy, ahogyan Te elgondoltad. Őrizd meg attól, hogy eltérjünk a Te ígéd tiszta tanításától. Őrizd meg attól, hogy más képviseljünk, mint amit Te képviselsz. És tarts meg a mi közösségeinket. És ha netalán előjön, előtör belőlünk a kamasz mi voltunk, és többet akarunk, és jobban akarjuk, és kiköveteljük, akkor Te csitítsd a mi életünket, a mi felháborodásunkat, és csendes és szelíd hangon hív vissza magadhoz. Tégy bennünket láthatóvá gyülekezetként. Tedd meg ezt a Te szent lelked által. Amen. Személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te meghallgatsz bennünket, és így tanítottál minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, a 477. elnézést, egy hirdetés lenne, még a templomi istentisztelet persely pénze 1877 lej volt, az Agnus Rádiónak pedig 20 lej ron. Emlékezzünk az igére, a jókedvű, adakozott, szereti Isten. A 477. énekünk első és második verszakaival készülünk a hitvallástételre, Isten szívén megpihenve.

Tegyünk vallást a mi hitünkről a Heidelbergi K.T. bizonyságtételével. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Most pedig fogadjuk közösen Istennek az áldását. Semmi felől ne aggódjatok, imádságban mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Az előbb énekelt énekünknek a harmadik versszakát énekeljük.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit keddéli magazin műsorunkban, pünkösd harmadnapján. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

Ma János evangéliumának 16. fejezetének 33. versével köszöntöm Önöket, amely így szól. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot.

Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában. Hamarosan istentiszteletet sugárzunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a kolozsmonostori templomban. Igét hirdet Kacsó Róland legátus. Ezután felcsendül a jó hír. Adásunk második órájában a legkisebbeket várjuk a rádió közelbe, hiszen mesekosár rovatunkban folytatjuk Pompom meséit. Ezután aranyszalagtár rovatunk következik. Az utolsó órát versrovatunkkal kezdjük, melyben a Fünkösdi imádság című verset hallgatjuk meg. Adásunk pedig keresztény élet felekezetközi műsorunkkal zárjuk. Ha tehetik, tartsanak velem a következő 3 órában.

Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy hívhatnak minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

A következőkben Isten tiszteletet sugárzunk, melyet ma délelőtt rögzítettünk a kolozsmonostori templomban. Igét hirdett Kacsor Roland legátus, a felvételt Barabás Ábel készítette.

Fohászkodjunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön, örökké. Amen. Istennek dicsőségére és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 245-ös énekünket. A 245-ös énekünk így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében.

Hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, ahogy az írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetének 37. versétől egészen a 47. versig. Amikor ezt hallották, mintha szíven találta volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és a gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szüksége volt rá. Minden nap álhatatosan egy szívvel és egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelték őket az egész nép előtt. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözültekkel. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy bennünk Krisztus beszéde gazdagon lakozzék, és sok gyümölcsöt teremjen az ő dicsőségére. Gyertek, testvéreim, ezért hát imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor is így szól az ő igéje által mi hozzánk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük Isten dicsőségére a 249-es énekünk első, negyedik és ötödik verseit. A 249-es énekünk első verszaka így kezdődik: Jövel Szentlélek, Úristen, lelkünknek vigassága.

Imádkozzunk! Felséges Istenünk, mennyei édesatyánk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy kegyelmedből és lelked által ismét egybe gyűjtöttél bennünket, hogy ezen az ünnep harmadnapján is együtt, közös akarattal, egy azon lélekkel itt lehetünk a te szent házadban. Urunk, vágyakozunk, hogy benned gyönyörködhessünk. Vágyakozunk arra, hogy a lélek újjászüljön bennünket. Urunk, talán azt érezzük, hogy az emberi akarat sokszor elgyengül, és vágyunk arra, hogy te legyél az, aki felerősítesz bennünket, aki lelked által felemelsz és talpra állítasz bennünket. Csodálkozunk azon, amit a pünkösdi történetben olvashattunk. Csodálkozunk azon, hogy milyen egységet formáltál, és erre vágyunk mi is. Erre a közösségre, amely Krisztusban egyé lett. Vágyunk arra, hogy egyre jobban megismerjük a te akaratodat, hogy egyre jobban munkálkodjék bennünk a te szent lelked, hogy buzgó tanítványai lehessünk a mi mesterünknek, Jézus Krisztusnak, hogy igazi tartalommal töltsön meg bennünket a szent lélek, hogy igazán rá tudjunk hangolódni. Urunk, tudjuk, hogy ez a vágyakozás, ez a keresés is tőled származik. Kérjük, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Szenteld meg, hogy ne emberi szavak hangzodjanak el, hanem valóban a te ígéd szólítson meg bennünket. Lelked által taníts bennünket a te igazságodra, a te utadra, Urunk. Formálj bennünket tanítványi közösségé, és ad nekünk az ígéd fölötti csodálkozás, gyönyörködés lelki ajándékát. Áld meg ezt az órát, hogy valóban rólad szóljon a mi Isten tiszteletünk. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusért meghallgatod imádságainkat. Köszönjük, hogy érezhetjük a te lelkedet, a te jelenlétedet ezen az alkalmon. Így áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjének a meghallgatására készülve énekeljük a 249-es énekünk 9. és 10. verseit. A 249-es énekünk 9. verszaka így kezdődik: adjad szent ajándékodat, bátorítsad lelkünket.

Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amely által szól mi hozzánk, úgy, ahogy az írva található János evangéliumának 7. fejezetének 37. versétől a 39-ig. Hogy miképpen szól Isten igéje a megnevezett igeszakaszban, János evangéliumának 7. fejezetének 37-től 39. verseibe. Felolvasom, hallgassuk meg figyelemmel, és keresztényekhez illő lelki alázattal. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit ő a benne hívőknek fog ki... akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Eddig tart a felolvasott igeszakasz. Kedves testvéreim, talán nem csak én vagyok így ezzel, de az ünnep harmadnapja mindig is nehézkes. Nehézkes, hiszen az ember sokáig készül az ünnepre, ráhangolódik, részt vesz a bűnbánati alkalmakor, és hirtelen az ünnep véget ér. Elérünk a harmadnaphoz, és érezzük már, hogy fokozatosan visszakerülünk a hétköznapokba. Érezzük azt, hogy igenis közeli már a hétköznap, közeli az a pillanat, amikor az ember visszamegy a munkahelyére, mikor a diák visszaül az iskola padokba. És talán az a gondolat is megfogalmazódott bennünk, vagy megfogalmazódik bennünk ilyenkor, hogy mi történik akkor, hogyha lemaradok? Mi történik, hogyha csak ünnepi hangulat volt, és valódi ünnep nem? Jézus egy ünnep utolsó napján áll fel, és amolyan módon bele kiállt az Isten tiszteletbe. Jöjjön én hozzám mindenki, aki szomjazik, és igyék. Meghökkentő lehet akkoriban a zsidóság számára, hogy valaki így megzavarja az ünnepet.

is, ahogyan ősatyáik sátrakban laknak, és arra gondolhatnak, hogy milyen jó lenne megtapasztalni ismét Istennek a gondviselését. Milyen jó lenne, ha azok a csodálatos gyógyítás történetek, Isten gondviselése nem csak a Biblia lapjain elevenedne meg. Milyen jó lenne életünkben is ezeket megtapasztalni. És itt van az egyik legerősebb kapcsolópont a történet, a felolvasott ige szakasz között és a mi életünk között. Talán mi is így fogalmazunk, milyen jó lenne személyesen megtapasztalni a lélek munkáját az életünkbe. Milyen jó lenne, hogyha ez a pünkös nem úgy végződne, hogy szép volt, jó volt. Szép ige hirdetést hallottunk, szép igékről beszéltünk. De hát kár, hogy kimaradt belőle a lélek igazi munkája. A zsidóság a lombsátrak ünnepének utolsó napján egy érdekes kis ceremóniát tartottak. A pap a Siloám tavából az oltárra önt vizet, különféle edényekbe, és ezek, amikor túlcsordulnak, szépen kifolyik belőlük a víz. Ez a bőséget, az isteni gondviselést jelképezi. És Jézus tudatosan ezt a pillanatot használja ki. Tudatosan ekkor beszél arról, hogy ő az igazi víznek a forrása. Visszacsatol egy kicsit az Ószövetség világába, hiszen hogyha megvizsgáljuk, a zsidóság feljegyzi ezt, hogy milyen csodálatos módon Isten a sziklából fakaszt vizet és oltja népének szomjúságát. Itt Jézus egy kicsit másabb, egy kicsit mélyebb szomjúságra irányítja a figyelmet. Ismerjük jól, hogy milyen erőteljesen felfokozódik a víznek az igénye, akkor, amikor szárazság van, akkor, amikor a nyár hevében apadnak a vízforrások. Milyen jól esik az embernek, amikor egy pohár hideg vizet a perzselő napkor elfogyaszthat. Milyen jól esik felfrissülni. És talán nem csak a természeti hőséget és száradtságot ismerjük. Ismerjük azt is, hogy milyen könnyen kiszáradhat a mi életünk, milyen könnyen megkövesedik a mi szívünk, milyen könnyen kiszáradnak kapcsolataink, beszélgetéseink, közösségeink. És milyen jó lenne, ha lenne valami, ami feltöltene bennünket. Milyen jó lenne, hogyha valaki vagy valami pótolná ezt az ürességet, ezt a szomjúságot bennünk. Jézus tovább viszi a víznek a képét, és ahogy János megjegyzi, hogy ez a lélekre vonatkozik. A jó lenne, ha megfogalmazást át kellene formázzuk egy kicsit. Jó nekünk. Jó nekünk, mert már Jánosnak a magyarázata sokkal többet ad, mint az akkori tanítványoknak. Sokkal többet ad ez a rövid mondat, hogy ez a lélekre vonatkozik. Mert mi már tudjuk, hogy mi történt pünköstkor, mi már tudjuk, ahogy az alapigében is olvastuk, hogy Isten gyülekezetet formál a tanítványi közösségből. Isten közvetlenül beavatkozik az emberek életébe. És látjuk jól, hogy mi történik a Szentlélek munkája által. A Biblia olvasás rendjén is hallhattuk, hogy vannak a Szentléleknek ajándékai. Vannak kegyelmi ajándékok. Ezek között talán, amit kapásból fel tudnánk sorolni, a hit, a szeretet, a remény, az alázatosság, a szolgálatnak lelkülete. Az első keresztény gyülekezet, az apostoli gyülekezetről azt olvassuk, hogy kitartóak az apostoli tanításban, kitartóak az imádságban, a kenyérnek megtörésében. Ha ezt a kenyér megtörését le akarnánk fordítani, akkor az úrvacsorázás. És tekintsünk ennek függvényében vissza a pünkösdi ünnepünkre. Tekintsünk vissza az első napjára, a másodnapjára. Nem éreztük-e ezt, hogy buzdít bennünket Isten lelke? Nem éreztük-e ezt a pezsgést, ezt a felfrissülést a lélek által? Nem éreztük-e ezt, amikor úrvacsorát vettünk? Nem éreztük-e ezt, hogy keresünk valamit, amivel oldhatnánk a szomjúságunkat, és ott van az orrunk előtt? Itt van a templomban. Itt van a közösségünkben.

Nem éreztük-e azt, hogy a keresésünkre egy adott pontig választ találtunk? Nem éreztük-e azt, hogy Isten az Isten tiszteletek rendjén önmagát ajánlja fel lelke által? Kedves testvérek, ez sokszor elhangzik igehirdetések rendjén, amikor mi ünnepet tartunk, legyen szó pünkösdről, vagy bármelyik ünnepünkről, ez nem csak megemlékezés. Nem csak arra vonatkozik, hogy Isten egyszer beleavatkozott az ember életébe, hanem arra vonatkozik, hogy az a lélek, az a pártfogó, az a vígasztaló, akit Krisztus elküld, az az emberrel marad mind örökké. Ismét idézhetnénk Jézus Krisztusnak azt a szép mondását, íme én veletek vagyok az idők végezetéig. Az akkori sokaság megdöbbent ezen. Megdöbbentek ott a lombsátrak ünnepén, talán azt is gondolták, hogy Jézus csak fel akarja bőszíteni az összegyűlt sokaságot. El akarja rontani az ünneplésüket. Meg akarja törni a liturgiai keretet. Pedig Jézus nem meg akarja törni, hanem a formát igazi tartalommal akarja megtölteni. Az Ószövetségben többször olvassuk, hogy Isten nem az áldozatot, nem a megkövesedett liturgiát várja el az övéitől, hanem a hálás szívet, az Istenhez való fordulást. És ez emberileg lehetetlen. Lehetetlen megérteni, hogy miben hiszünk, lehetetlen megérteni Jézus Krisztusnak a szolgálatát, lehetetlen megérteni a pünkösdi csodát, ha csak emberileg gondolkodunk róla. Lehetetlen kereszténynek lenni, ha csak logikusan egyik gondolatot fűzzük össze a másikkal. Ehhez kell a Szentlélek munkája. Ehhez kell az, amit az igénk így fogalmaz meg, hogy élő víznek forrása fakad az emberből. Az akkori zsidóság számára ez egy nagyon éles kép, hiszen nem egyszerűen arról van szó, hogy víz, hanem Izrael területén a víz tényleg az élet forrása. Nagyon kevés kútjuk van, nagyon kevés vízforrás létezett Izrael területén. A túlélésről, a megmaradásról is szó van ebben az igében. De Jézus, ahogy mondtam, komolyabb szükségletre irányítja a figyelmet. Az Isten kapcsolatunkra kerül a hangsúly. A Szentlélek nem egyszerűen arról szól, hogy megértesse az igét. Ezen felül a személyes kapcsolatról szól Jézus Krisztussal és Istennel. Hiszen jól tudjuk, mit mond Péter az összegyűlt sokaságnak, ahogyan az alapigéből olvastuk. És részesültök, keresztelkedjetek meg, térjetek meg, és részesültök a Szentlélek ajándékaiba. Ez nem azt jelenti, hogy valaki kapott szent lelket, és valaki nem. Nem azt jelenti, hogy a gyülekezetben van olyan, aki kiváltságos helyzetben van, mert benne működik a Szentlélek, hanem azt jelenti, hogy a Szentlélek mindnyájunkhoz szól, egyen-egyenként a közösség minden egyes tagját meg akarja szólítani, és ezen felül olyan közösséget akar, amely Krisztusban egy. Mert mindnyájan egy testhez tartozunk, mindnyájan Krisztus megváltottai, szerettei vagyunk. Azt is mondhatnánk, Pál apostol nagyon gyakran használja ezt a kifejezést a gyülekezetekre, hogy szentek. Azt mondja a korintusi gyülekezetről, hogy szeretteim vagy Krisztus szentjei. És elgondolkodhatnánk azon, hogy mit is jelent ez a szent kifejezés Pál apostolnál, vagy az Új Szövetségben, vagy esetleg a teljes szentírásban. Nem etikai, nem erkölcsi tanítás ez, hanem azt jelenti, hogy elválasztott, Isten számára félretett. És a pünkösdi történetben, a pünkösdi igehirdetésekben ezt tapasztalhatjuk meg, hogy Isten lelke által elválaszt magának. Isten az ő lelke által többet és jobbat akar adni az embernek. Nem azt mondja, hogy minden könnyű lesz. De azt mondja, hogy jó helyen van ott az életünk, ahol a Szentlélek munkálkodik.
Jó helyen van az az ember, aki oda tudja fordítani szívét Istenhez. A 47. Zsoltár szépen megfogalmazza, gyönyörködjél az Úrban, és megadja a szíved kérését. Gyönyörködj az Úrban. Gyönyörködj a Szentlélek munkájában. Nem azt jelenti, hogy mi tökéletes emberek leszünk. De azt jelenti, hogy Isten felhasznál bennünket az ige hirdetésben, az evangélium terjesztésében. Kedves testvérek, jó lenne, ha helyett. Mondjuk azt, hogy jó nekünk. Jó nekünk, mert láttuk a pünkösdi csodát, éreztük Isten közelségét és a Szentlélek munkáját. És el tudjuk mondani, hogy bennünk mozog az élő víznek forrása. Bennünk ott van az a dinamika, az az éltető erő, amit a Szentlélek hoz mozgásba. Bennünk is munkálkodik Krisztus lelke. És ha lejár ez az ünnep, ha vissza kell térni a hétköznapok helyzeteibe, munkájába, tanulásába, akkor ez az öröm legyen bennünk, hogy mi már találkoztunk a megváltó Krisztusunkkal, mi már szembesültünk a Szentlélek munkájával, mi már átéreztük és tudatosítottuk ezt, és ezt semmi és senki el nem veheti tőlünk. Ez a miénk. Mert mi olyan pártfogót kaptunk, aki életünk minden egyes napján mellettünk áll. Amen. Isten igéjére válaszképpen énekeljük a 253-as énekünk 6. és 7. verseit. A 253-as énekünk 6. verszaka így kezdődik: válasz minket élő templommá.

imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a mi megváltó Krisztusunk által, köszönjük a Te kegyelmedet, köszönjük, hogy ismét megszólított bennünket a Te ígéd. Köszönjük azt a buzgóságot, azt az örömöt, amit lelked által adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem a félelem lelkét hagytad nekünk, hogy Te bátorítani akarsz bennünket, hogy érezteted a Te kegyelmedet, a Te szeretetedet, és tudhatjuk, hogy életünk biztos helyen van, hiszen Te vagy életünk igazi kútfője, Te vagy az, aki táplálsz és megtartasz bennünket. Urunk, köszönjük ezt az ünnepet. Köszönjük azt, hogy megadtad, hogy harmadnapján is összegyűlhettünk, benned gyönyörködhettünk. Urunk, köszönjük ezt a kegyelmet. Köszönjük azt, hogy a mi országunkban, békességben, békében gyűlhetünk össze. De ugyanakkor kérünk téged, hogy légy azon keresztény testvéreinkkel, akik a világ különböző pontjain szétszórva, nyomorúságok között háborús hangulatban vannak, akiknek nehéz összegyűlni, akiket ellehetetlenít politikai hatalom, elnyomás, esetleges fegyveres konfliktusok. Urunk, légy ezekkel a testvéreinkkel is. És add, Urunk, hogy osztozni tudjunk egymás fájdalmaiban, örömeiben, hogy valósággal meg tudjuk tapasztalni, milyen a Te gyülekezeted, milyen az, amikor Krisztusban egy test vagyunk, mikor Krisztusban egy helyre tartozunk, mikor Krisztusban mindnyájan gyermekeid vagyunk. Add, Urunk, nekünk ezt az örömöt. Add a Szentléleknek felszabadító, vigasztaló erejét nekünk, ne csak ünnepnapokon, ne csak vasárnapokon, hanem életünk minden egyes napján. Hogy mi is őszintén el tudjuk mondani, hogy jó indulatot követ bennünket életünk minden egyes napján. Hogy ne csak a templomba akarjunk találkozni veled, hanem tapasztaljuk, érezzük és tudatosítsuk a Te közelségedet a hétköznapokban, életünk minden egyes napján. Hiszen Te az az Úr vagy, aki sohasem hagysz bennünket árván, mindig mellettünk állsz, Urunk. Add, hogy lelked teljesen újjászüljön bennünket. Add meg azt a kegyelmet, hogy Krisztusra tudjunk tekinteni, még akkor is, amikor azt érezzük, hogy lelkünk kiszárad, amikor nem jön az imádság, amikor azt érezzük, hogy az emberi akarat kevés. Akkor is Krisztusra tudjunk tekinteni, és tőle várjuk a mi segítségünket és oltalmunkat. Áld meg gyülekezetünket, áld meg a mi kis közösségünket, áld meg a presbiterek szorgalmas munkáját, minden egyes gyülekezeti tagunknak a fáradozását, áld meg családjainkat, szeretteinket, rokonainkat, és Urunk, szeretnénk imádkozni világunkért, hogy a világunk is felismerje a Te békességedet. És add, Urunk, hogy akkor, amikor a lélek szólít bennünket, szolgálatra készek lehessünk. Hogy amikor Te megszólítasz bennünket, azt tudjuk mondani, íme itt vagyok, Uram, szólj, mert hallja a Te szolgát. Küldj el bennünket is a világba, hogy ott is a Te ígédet hirdethessük. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért meghallgatsz bennünket. Amen. Bizalommal tárjátok fel szívetek az élő Isten előtt. Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Engedjék meg, hogy a hirdetések rendjén egy pár szóban megköszönjem a kedves testvéreknek, hogy együtt ünnepelhettük ezt a pünkösdöt. Köszönöm azt, hogy ismét megtapasztalhattam az önök közelségét, az önök kedvességét, és köszönöm azt, hogy együtt gyönyörködhettünk, ami megváltó Krisztusunkban most is. Isten gazdag áldását kívánom az önök gyülekezetére, az önök családjaira, az önök életére. Hitvallást ételre készülve énekeljük a 488-as számú énekünk első két verszakát. A 488-as énekünk első verszaka így kezdődik: áldásoddal megyünk, megyünk innen el.

Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről. Testestül, lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmától megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt, mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá is készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővülködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.

Az előzőekben Isten tiszteletet sugároztunk, melyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozs monostori templomban. Igét hirdetett Kacsó Roland legátus. A felvételt Barabás Ábel készítette.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit kedd déli magazin műsorunkban, pünköst harmadnapján. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

Adásunk második órájában a legkisebbeket várjuk a rádió közelbe, hiszen mesekosárovatunkban folytatjuk Pompom meséit. Ezután aranyszalagtárovatunk következik. Az óra utolsó részében versrovatunkkal kezdjük, melyben a Pünkösd imádság című verset hallgatjuk meg. Adásunkat pedig keresztény élet felekezetközi műsorunkkal zárjuk. Ha tehetik, tartsanak velem a következő három órában.

0: Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: Intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Pál apostol tesszalonikaiakhoz írott első levele, 5. részének 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: olyanok vagyunk, mint pünkösd előtt az apostolok. Lógó orruak, gyávák, hitetlenek.
1: Könnyen elfelejtjük, mennyi kegyelmet kaptunk. A bajban karjaink erőtlenek.
2: Elfutunk, mikor az üldözők vannak többen. Az árulás néha jó pénzt ígér.
3: Megtagadunk, amikor tagadni könnyebb. Pedig értünk folyt a megváltói vér.
4: Szentlélek, téged ajándékként küldtek. Az Atyától és a Fiútól érkeztél.
1: És mi nem tértünk meg, nem is vártunk téged. Bennünk csak zárt ajtók rá.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Most mesekosár rovatunk következik, melyben Pompom meséit folytatjuk tovább.
2: Mesekosár! Mesekosár!
3: Pompom újabb meséi. Torzomborz, kalapevő. Pompom ült az ágon, fészkelődött, izgett, mozgott és ugrált. Hintázni akart, de az ág nem mozgott, és nem hintázott, mivel nem jött a szellő, ami megmozgassa. Á, szélcsend van, dünnyögött Pompom. Nem jön semmi szellő, nem baj, majd moccanatlanul várok. Picúr biztosan jön, abban teljesen biztos vagyok. Nem is csalódott. Picúr lépkedett arra szép lassan. Feltűnően szépen és feltűnően lassan. Szia, Picúr, veled mehetek? Velem jöhetsz, de van egy kívánságom. Ki vele? Harsogta Pompom. Láthatlanban teljesítem. Az a kívánságom, hogy így szépen féloldalt ülj a fejemre, mintha kalap lennél. Most olyan kalapos idő van, és nekem még sose volt kalapom. Pompom lelkesen hadarta, egyáltalán nem csodálkozott a különös kívánságon. Jó, majd féloldalt ülök. Azt mondod, hogy még sose volt kalapod? És milyen kalapod nem volt még sose? Vagyis milyen kalapot szeretnél? Téli kalapot, nyári kalapot, köcsök kalapot, pörge kalapot, vadász kalapot, sombrérót vagy cilindert? Picúr mosolyogva válaszolt. Szeretnék egy nyári kalapot? Pompom átalakult nyári kalappá, és féloldalasan Picúr fejére ült. Parancsolj, már meg is van! Eredeti, nyári! Picúr megtapogatta a nyári kalapját, illetve Pompomot, aki teljesen olyan volt, mint egy igazi nyári kalap. Ó, van egy gyönyörű nyári kalapom, pompás, szép új kalapom, Pompom is elégedetten illegett, mint egy valódi nyári kalap. Büszkén csücsült Picúr fején. Ám egyszer csak megmerevedett, megborzongott, és riadtan és rémülten így suttogott. Jaj, nekem, milyen ostoba kelek, hogyha szelepút, és esztelen vagyok, jaj, jaj! Picúr értetlenül hallgatta a jajveszékelést. Mit jajgatsz? Most kalap vagy, a kalapok nem szoktak jajgatni.
4: Hát éppen ez az,
3: nyöszörgött Pompom.
4: Ha eltűnnék, ha valaki eltüntetne, azonnal értesítsd a rendőrséget, a tűzoltóságot, a Vöröskeresztet!
3: Picúr csodálkozva nézett. Nem nagyon értette, hogy mi a baj, mi ez a nagy riadalom. Értesítem, de mi a baj, és miért remegsz? A kalapok nem szoktak remegni. Pompom az utca végére mutatott remegve.
4: Ott van, miatt a jajgatok, meg remegek.
3: Mi van ott?
4: Torzomborz kalapevő, most falt be egy kalapot, láttad? A saját szemeddel láthattad, hogy micsoda étvágya van, jaj nekem! Te atya Isten, még képes, és engem is kalapnak néz! Mi lesz, ha engem is kalapnak néz?
3: Picúr oda nézett, és látta, hogy egy nagy torzomborz valami lekapta egy kopasz fejről a kalapot, és megette. Változz át, gyorsan változz át! Sürgette Pompomot. Legyél nyaksál, remélem sálat nem eszik. Pompom gyorsan átváltozott nyaksállá, és Picúr nyakába simult.
4: Én is remélem, hogy sálat nem eszik.
3: És a kalapokat miért eszi? Kérdezte Picúr.
4: Mindjárt elmesélem, csak előbb. Húzódjunk a fa mögé, biztos, ami biztos. Hát, ha még emlékszik, hogy az előbb kalap voltam.
3: A fa mögé húzódtak, s Pompom kicsit megnyugodott. Nagy levegőt vett, és mesélt.
4: A torzomborz kalapevő valamikor egy kalap volt, vagy legalábbis annak készült, vagyis egy kalapos műhelyben kezdődött az egész. A kalapos mester éppen egy új kalapot készített, fürgén szabta, vágta és formázta. Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behajtunk, hop-hop. A kalapos inas egy nagy seprűvel seperte a műhelyt, csapkodta a port, egyenest a kalapos orra alá. A kalapos meg mérgesen tüsszögött. Arrébb söpölte Pernahelyder, te anya szomorító, megfulladok. A kalaposinos morogva a sarokba ment. A kalapos folytatta a munkát. levágjuk, nyisz-nyisz, behajtjuk, hop-hop. Itt van az ujjamban az egész, nincs nagyobb kalapos nálam. Nyisz-nyisz, hop-hop, ez már nem is kalap, hanem kalap költemény. Ez már olyan tökéletes, hogy nem is bírom folytatni. Hol vagy te, rossz csont, te, inasok szégyene? Én most átugrom a vendéglőbe, kicsit leöblögetem a torkom, kimosom a port, most seper, te, tapsifülű, most porolj, te, szörgombóc. Alig, hogy elment a kalapos, az inas eldobta a seprűt, fogta az ollót, és a készülő kalaphoz ment vigyorogva. Itt egy kicsit levágok, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behorpasztjuk, hop-hop, itt van a kis ujjamban az egész. Ez már nem is kalap, hanem egy kalapversike. Az új kalap rémesen nézett ki az átalakítás után. A többi kalap nevetett, hahotázott. Bruhaházott a polcokon. Hi-hi-hi, ha-ha-ha, bruhaha. Nézd a kajlát, kiáll a szőre. Hi-hi, nézd a csámpást, lelóg a karimája. Bruhaha, te világ, csúfja, te, torzomborz. A torzomborz kalap mérgesen morgott, dühösen vicsorgott. Tékig glancolt nyavajások. A kalapos visszajött, és azt hitte, hogy nem lát jól. Nagyokat pislogott, és amikor jól látott, égtelenül dühös lett. Mit csináltál, te gézengúz? Hát ez meg mi a ménkű? Mi a nyavaja ez a csámpás torzomboz? Kivel a szemétdombra? Ne is lássalak, te, kalapok szégyene, pusztulj a szemem elől! És kidobta a kalapot a kukába. A torzomboz kalap szörnyű bosszút fogadhatott, amiért kinevették és kidobták. Nem vagyok jó kalapnak? Akkor jó leszek kalappusztítónak. Akkor minden kalapot megeszek. Mindet befalom, mindet szétrágom, mindet összemorzsolom. Én vagyok torzomborz kalapevő. Reszkessetek, nyavajások! És azóta eszi a kalapokat, válogatás nélkül.
3: Pompom rémülten felkiáltott, mutogatott és remegett.
4: Jaj, erre jön, ott jön!
3: Torzomborz kalapevő suhant a levegőben, és félelmetesen morgott.
4: Kalapot akarok, van itt valami nyavajás kalap?
3: Pompom fogvacogva válaszolt.
4: Nincs!
3: Picúr megrázta a fejét, és bátran válaszolt.
1: Itt nincsen kalap, semmiféle kalap nincs, nem is volt, nem is lesz. Itt csak egy nyaksál van, de azt nem adom.
3: Torzomborz kalapevő megvetően morgott.
4: Nem érdekel a vacak nyaksálad. Engem csak a kalap érdekel. Én vagyok torzomborz kalapevő, és minden kalapot befalok. Hol vagytok, nyavajás kalapok?
3: Azzal elsuhant, kalapokra vadászva. Pompom megkönnyebbülten sóhajtott, és a homlokát törölgette.
4: Egészen beleizzadtam.
3: Picúr aggódva ingatta a fejét, ráncolta a szemöldökét. Mi lesz a többi szegény kalappal? Valamit ki kell találni. Pompom szaporán bólogatva biztatta.
4: Igen, igen, törd a fejed!
3: Picúr törte a fejét erősen, tűnődve mondta. Az világos, hogy jó étvágya van.
4: Túlságosan jó étvágya,
3: helyeselt Pompom. Az még nem lenne baj, folytatta Picúr a töprengést. Az a baj, hogy csak kalapot eszik. Ez a nagy baj. Mi lenne, ha rászoktatnánk valami másra?
4: De mire?
3: Kérdezte Pompom. Talán a csokoládéra, mosolygott Picúr. És ki az, aki rá tudná szoktatni a csokoládéra? Pompom diadalmasan vágta rá.
4: Gobóc Artúr, óriási ötlet, gyerünk!
3: Siettek, rohantak, és megérkeztek Gombóc Artúr házához. Éppen egy nagy bőröndel állt a kapuban. Engem kerestek? Kérdezte udvariasan. Téged, jaj, de jó, hogy megtaláltunk! Lihegte Picúr.
4: Hát igen, éppen az imént jöttem meg, egy kis csokoládéért voltam.
3: Mutatott rá a nagy bőröndre Gombóc Artúr. Valódi, külföldi csokoládé.
4: Külföldi is jó!
3: Rikkantott a Pompom. Igen, igen, mosolygott Gombóc Artúr. Bár én szeretem a hazai gyártmányt is. Miért kerestetek?
1: A csokoládéról szeretnénk veled beszélni,
3: mondta Picúr. Gombócartúr lelkesen bólogatott. A csokoládéról velem mindig lehet beszélni. A legszebb álmomból is nyugodtan felkelthettek, ha a csokoládéról akartok velem beszélni. Picur kicsit türelmetlenül rázta a fejét. De most elsősorban nem a csokoládéról van szó, hanem egy kalapról, de nem akármilyen kalapról. Gombóc Artúr semmit sem értett. Tétován mutogatott a fejére. De hiszen nekem már van kalapom is, nem az akármilyen. Igen, igen, hadarta Picur. Nagyon szép kalapod van, de most nem a te kalapodról van szó, hanem egy olyanról, akit le kell szoktatni a kalap evésről.
4: És rá kell szoktatni a csokoládéra,
3: szúrta közbe Pompom. Gombóc Artúr teljesen meg volt zavarodva. Ide-oda forgatta a fejét motyogva. Leszoktatni, rászoktatni. Igen, igen, bólogatott Picur. Nagyon nagy jót tennél, és megmentenéd a szegény ártatlan kalapokat, hogy ne egyék meg őket. Gombóc Artúr szeme felcsillant az evésre. Azt megértette. Gyerünk, rám mindig számíthattok, ha evésről van szó. Hozza csokoládét, mutatott Picur a bőröndre. Gombóc Artúr megragadta a bőröndöt, és elindultak, hogy megkeressék Torzomborz kalapevőt. Nem sokáig kellett keresni. Hamarosan megtalálták, mert ott lapult egy ágon, és hopp, elkapta Gombóc Artúr kalapját, és megette.
4: Vigyázz a kalapod!
3: Kiáltott Pompom, de már elkésett. Gombóc Artúr a fejét tapogatta. Na hát, micsoda pompás étvágya van, de ha megetted a kalapomat, ráülhetnél a fejemre helyette, mert mi lesz, ha napszúrás kapok, vagy mi lesz, ha megfázom? Torzomborz kalapevő vigyorogva a Gombóc Artúr fejére ült. Gombóc Artúr a bőrönben kotorászott és szeliden megkérdezte. Szereted a csokoládét?
4: Nem szeretem. Még sose ettem, csak kalapot ettem.
3: Morgott Torzomborz kalapevő. Akkor nem tudod, hogy mi a jó. Addig nem nyilatkozhatsz, amíg meg nem kóstoltad. Tessék, ezt most vettem. Külföldi. Nyújtott fel Gombóc Artúr egy szelet csokoládét. Kíváncsi vagyok rá, harepe. Kuncogott Picur. Attól ne félj, aki egyszer belekóstol, az már többet nem akar más tenni, én csak tudom. Mosolygott Gombóc Artúr is figyelte, ahogy Torzomborz kalapevő bekapta a csokoládét. Hé, te kalapevő, hát ne nyeld le rögtön, akkor nem érzed az ízét. Előbb forgasd, majd szolgasd, majd tedd át jobbra, majd tedd át balra, és a végén nyelni se kell, mert az egész elolvad a szádban. Torzomborz kalapevő követelőzve hadarta.
4: Kérek, kérek még!
3: Ráharapott, sikerült, örvendezett Picur.
4: Ez se eszik többet kalapot,
3: rikkantotta Pompom. Gombóc Artúr belemarkolt a bőrönbe, és igazságosan osztogatta a csokoládét. Hármat ő kapott be, egyet felnyújtott. Te még kezdő vagy, még bele kell jönnöd, figyelj! Egyet a papának, egyet a mamának, egyet a kis cicának, egyet neked. Picur vigyorogva jegyezte meg,

0: A mai mesekosár rovatunkban Pompom meséit hallották. Most pedig a rajzszalaktár rovatunk következik. A 2009. május 14-én elhangzott Krédu műsorunkat hallhatják. Szerkesztő Vitus István.
1: Aranyszalaktár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Áldás békességet, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Önök a Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Mai krédunkban Gyökösi Endre a Hét Miért című sorozatunk utolsó részét hallhatják, mely te is a legnagyobb akarsz lenni kérdésre keresi a választ. Ebben segít nekünk Fájsmit Mária.

te is a legnagyobb akarsz lenni. Több mint 100 éve új tudomány született, illetve vált ki a filozófiából, a lélektan. Amióta ez a tudomány él és független lett, rendkívül gyorsan fejlődik, de lényegében mindig egy dolgot kutat, mi mozgatja az embert, mi az alaprugó. Freud azt bizonygatta, hogy a vágy. Elsőrenden a nemi vágy. Alfred Adler azt állította, hogy a kisebb rendűség legyőzésének akarata. Jung azt mondotta, hogy ez a kettő is, de van még egy dolog, ismerni akarom magamat és embertársaimat. A mai fiatalság mindezeken túl azt keresi, mi az élet értelme, mondja Viktor Frankl, világhírű pszichológus, a logoterápia megalapítója. Láthatjuk tehát, hogy a különféle lélektani iskolák művelői mind máshová helyezik a hangsúlyt. Úgy gondolom, sok minden mozgatja az embert, de ezek a főrugók. Ilyen főrugóra szeretnék rámutatni, ami mindezek mellett minden bizonnyal mindnyájunkban jelen van. Akár bevalljuk, akár nem, akár akarjuk, akár nem, csak foglalkoztat bennünket. Ki a nagyobb? Csak egy centivel, csak 100 forinttal, egy címmel, egy sarzsival, és sorolhatnám, mivel, ki a nagyobb? Ez a kérdés mindnyájunk életébe beleszól. A pelenkától a koporsóig, bocsánat a kifejezésért, beleszövődik életünkbe. Egyszer a szülő otthonban látogattam meg egyik rokonunk újszülött babáját. A teremben, ahol a nővérek az üveg mögött mutogatták a kicsikéket, egyik apa hallatlan büszkeséggel mindenki füle hallatára fölkiáltott: az én fiam a legnagyobb. No, föl is volt ott mindenki háborodva. A többiek is úgy gondolták, hogy az ő gyermekük a legszebb, legjobb, legnagyobb. De egy-egy temetés alatt is hallottam már büszke megjegyzéseket. Nézd csak, a mi koporsunk a legszebb. Ugye mondtam, hogy ne sajnáljuk rá a pénzt, megérdemli a mi drága édesanyánk. Gyakran még házasságon belül is ez a kérdés, ki a nagyobb? De sok házasság megy tönkre azon, hogy kinek van igaza. Ki a nagyobb, a mama, a papa, a férj, a feleség, a gyerek? Ki az utolsó szó? Lehet, hogy ki sem mondják, csak szavak nélkül folyik a csata, a vita az elsőbségért, az igazságért, egy életen át. Testvérek között is folyik a küzdelem az elsőségért, Káin és Ábeltől kezdve mindmáig. Világméretű ez a kérdés. A világ nagyhatalmait is ez mozgatja, ki a nagyobb? Kinek van több repülője, tankja, fegyvere? Próbálnak valami egyensúlyt teremteni ebben a vitában, hogy egyik se legyen nagyobb. Valóban, a szülő otthontól egészen az ENSZ üvegpalotájáig hallatlanul fontos kérdés ez. Mondják, hogy ez a véres nagy valóság. Így volt, így lesz, és talán éppen ez hajtja előre az embert, az emberiséget. Így lesz valaki nagyobb, mert szívében él a nagyobbra vágyás. Lehet, tudomásul vesszük, hogy ilyen a homo sapiens. Ne feledjük el, hogy ez a kérdés feltűnik az evangélium lapjain is. Még Jézus tanítványai is ezt kérdezik. Ők nem is erre a földre néznek, hanem mára mennyért vetélkednek. Ki a nagyobb a mennyek országában? Máté 18:1. Milyen szomorú lehetett Jézus, hogy akik ilyen közel állnak hozzá, még azok sem értik, miről is beszél, amikor Isten uralmáról szól. Milyen különös, hogy lehet Jézus közelében lenni, és mégis nagyon távol tőle. Jézusnak ennél a kérdésnél éreznie kellett, hogy az ő közeli tanítványai mennyire távol vannak attól, amiért ő erre a földre jött. Az óceán másik partjáról jött haza, ahogy mondani szokták, egy távolba szakadt atyánk fia.
első dolga volt felkeresni szülőfaluja kis Fehérfalu templomát, ahol megkeresztelték, ahol konfirmált. Hétköznap lévén az ajtót az öreg harangozó nyitotta ki, akit ő még gyermekkorából ismert. Leült a régi padba, ahol mindig szüleivel ült. Imádkozgatott, sírdogált, emlékezett. Majd megkérdezte az öreg harangozótól. Anti bácsi, ki most az új lelkész? Az elmondta, hogy ez meg ez. És mit prédikál, miről beszél? Kérdezte őszinte kíváncsisággal. Azt én nem tudom, felelte az öreg harangozó. De hát miért nem? Maga mit csinál közben, Anti bácsi? Várom az amment, hogy mikor harangozhatok. Az öreg harangozó akkor már 50 éve csak várta az amment. Ő nem azért van egész közel a szószékhez, úr asztalához, hogy tudja, miről prédikál a lelkész. Neki harangoznia kell. És még büszke is erre. Ezt a történetet nem azért mondtam el, hogy valakit megbántsak, de rá kell döbbennünk, hogy igenis lehet, és tudunk palástal vagy palás nélkül Jézus közelében lenni úgy, hogy mégis távol vagyunk tőle. De miért viselkednek így a tanítványok? Azért, mert valamit elvárnak Jézustól. Ők úgy képzelik el a messiási birodalom eljövetelét, hogy a diadalmas messiás majd elűzi a római megszálló hatalmat, átveszi az uralmat, és abból világuralom lesz. A tanítványunk már jó előre, ahogy a politikában mondják, szeretnék megalakítani az árnyék kormányt, és arra kíváncsiak, ki lesz ott a nagyobb. Szívünkre a kezünket. Nekünk talán nincsenek elvárásaink Jézussal szemben, hiszen az imáinkba is beleszövődik, Uram, add ezt, meg ezt. És kicsit haragszunk, neheztelünk, vagy nem is esik jól, hogy már mióta kérem és nem adod. Vannak elvárásaink, szeretnénk benyújtani egy számlát. Ajándékozzon valamit, legyen a megsegítőnk, átsegítőnk bajunkban. És ha nem segít, nem adja meg nekünk azt, amit mi előírtunk, akkor még talán el is maradunk a templomból. Jézus megváltó, nem kisegítő. Neki nem lehet semmit előírni. A Gecsemáné kertben ő maga is így imádkozik. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Máté 26:39. Komolyan vesszük-e azt, amit talán gépiesen imádkozunk? Legyen meg a te akaratod, atyánk. Vagy csak úgy mondjuk a többi mondat között? Jézus a különös, szinte agresszív elvárásra, amivel a tanítványok elébe állnak, furcsa választ ad, amint az megvan írva Máté evangéliumának 18. részében, a 2., 3. és 4. versben. Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és azt mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Amikor erről a történetről elmélkedünk, általában azt találgatjuk, milyen is az a kisgyermek, amilyennél lennünk kell. Sok mindent mondtam, és írtam erről már magam is. A kisgyermeknek atya van. Atyánk-e nekünk az Isten? A kisgyermek bízik az apjában, még ha fenyegeti is, odabújik hozzá. Nem tart haragot, legfeljebb mérges, toporzékol, de 5 perc múlva derült. Sokszor megmondja az igazat. És a kisgyermek tud növekedni. Tudunk-e még növekedni? Elmondottam azt is, hogy Jézus nem gyerekességre bíztat, hanem a tiszta gyermeki magatartásra. Előbb felnőttnek kell lennünk, érettnek, nagykorúnak, hogy újra gyermekké lehessünk.
Csak a hitben, értelemben, szívben, érzelemben nagykorúságra jutott ember tud igazán újra gyermeki szívű lenni. Azonban eddig nem tettem határozott hangsúlyt valamire, amit most nagyon szeretnék kiemelni. Jézus így fogalmaz. Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Attól tartok, hogy eddig az és után következő mellékmondatra tettem a hangsúlyt. Pedig Jézus így kezdi. Ha meg nem tértek. Ráadásul itt egy sajátos, különös szót használ az eredetiben. Nem a máshol is szereplő metanóiát, ami teljes megtérést jelent, hanem megfordulásról beszél. Így fordíthatnánk. Ha meg nem fordultok azon az úton, amelyen jártok. A tanítványok ugyanis már egyszer megtértek, de úgy látszik, hogy a megtért ember is eltévedhet, mint ahogy ők sokszor eltévedtek, míg a Szent Lelket meg nem kapták. A katolikus egyházi hagyomány úgy tartja, hogy nem ismeretlen az a kisgyermek, akit Jézus ekkor magához hívott és az ölébe ültetett. Katolikus testvéreink szerint Antiókiai Ignác volt ez a kiválasztott fiúcska, aki ezért kapta a Teoforosz melléknevet, ami annyit jelent, akit az Isten hordozott. Teoforosz nagy egyházatja lett, nagy író is, minden sorával Jézust dicsőítette, végül mártír halált halt Jézus nevéért. Semmi feltétele nem volt, Jézus hívta, ő gyermekded alázattal odament hozzá, és attól kezdve egy életen át kitartott Jézus mellett. Ezt a feltétel nélküli gyermekted lelkületet, Antiókiai Ignác lelkületét és a tanítványunknak a pünkösd utáni gyermekded lelkületét kéri tőlünk számon az Isten. De ehhez nekünk is meg kell fordulnunk az úton, ha eltévedtünk. Ne vizsgálgassuk szüntelen a szívünkben, hogy ki a nagyobb, helyette a szívünket vizsgáljuk meg újra és újra. Tudjátok, ki a legnagyobb? Akinek egyetlen egy igazi nagy címe van, Isten gyermeke. Lehet amellett még sok szép földi címe, megszerezte, megdolgozott érte. Ne legyünk álszemérmesek, hogy az semmi. Bizony, aki megdolgozik valamiért, legyen az főművezetőség, vagy valami tudományos grádus. Tiszteletre méltó dolog, de ha csak annyi és szüntelen versenytárs, akkor bele lehet pusztulni. Ne azt kérdezzük szívünkben, ki a nagyobb, hanem azt, hogy ki vagyok. Isten gyermeke. Ezt a tisztségemet senki el nem veheti, innen el nem csaphatnak, nem nyugdíjazhatnak. Ezt a címem akkor kaptam, amikor az én Uram Jézus magához hívott, és én megváltoztattam érte az útamat. Isten kisgyermeke vagyok, és az vagy te is. Fehér hajjal vagy fekete hajjal, egyidősek vagyunk Isten előtt. Kedves atyánk, be sok energiánkat, be sok lelki erőt veszel tőlünk az, hogy ki a nagyobb. Be sok keserűséget, sok álmatlan éjszakát okoz sokszor. Uram, köszönjük, hogy együtt szégyenkezhetünk a tanítványokkal, miért lennénk mi különbek náluk. De köszönjük, hogy a Szentlélek vétele után már nem ezt kérdezték, hanem azt, ki tudna gyermekibb módon néked szolgálni, gyermeki lélekkel csak rád figyelni, Uram? Oldozz fel bennünket láncainkból, megkötözöttségeinkből, hiúságainkból, a ki a nagyobb vetélkedésből, és add nekünk a belső örömet, hogy hallatlanul magas égi tisztségünk lehet. Isten gyermekévé válhatunk mindnyájan. Ez az egyetlen tisztség, ami az Isten országában is érvényes. Amen.

0: Ezennel mai krédónk végére érkeztünk. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép napot kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszont hallásra.
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.

A mai aranyszallagtár műsorunkban a 2009. május 14-i elhangzott krédi műsorunkat hallották Vitus István szerkesztésében.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit keddéli magazin műsorunkban, pünkös harmadnapján, a mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Adásunk utolsó órájában jó hírrel és versovatunkkal várom Önöket, utána pedig felcsendül a nap áhítata. Ezek után keresztény élet felekezet közé rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: Kincsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Pál apostol tesszalonikaiakhoz írott első levele, 5. részének 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: még tart, s a Szentlélek ajándékait átgondolva keressük az ünnep mai üzenetét. Mai vendégünk Adorjáni Zoltán, nyugalmazott teológiai professzor. Őt kértük fel, hogy segítsen elmélyülni az ünnep jelentőségében, és abban, hogyan találhatjuk meg a lelki békét napjaink kihívásokkal teli világában. Fogadják szeretettel a vele készített beszélgetést. Szeretettel köszöntöm Adorjáni Zoltán, teológiai tanárt. Pünkösdről fogunk beszélgetni. A pünkösd gyakran tiszta újszövetségi eseményként kezeljük, pedig a gyökerei mélyen az Ószövetségbe nyúlnak vissza. Hogyan nyúlnak vissza az Ószövetségbe?
1: Mielőtt elkezdenék választ adni a kérdésre, szeretettel köszöntöm a pünkösd ünnep előtt álló, illetve a pünkösd ünnepére készülődő hallgatóinkat, és szeretném kiegészíteni azt, amit rólam mondott, hogy teológiai tanár vagyok ugyan, illetve voltam nyugalmazott teológiai tanár vagyok. Valahogy, és ezt talán mindenki észrevette, hogy a pünkös ünnepe valamelyest háttérbe szorul. Tehát az, hogy Jézus Krisztus megszületett, az nagy ünnep, a bibliai szóval sátoros ünnep, ezek a nagy ünnepek, akkor az, hogy földi szolgálatát elvégezte, meghalt, feltámadott, ezeket mind nagy ünnepként említjük fel, illetve meg is tartjuk. A pünkösdhöz kevesebb népi szokás is. Vannak azért népi szokások, de kevesebb kapcsolódik a húsvéthoz, illetve a karácsonyhoz képest. Hát ezt a mi ünnepünket szokásos úgy megnevezni, hogy ténylegesen újszövetségi ünnep számunkra, de főleg abból a szempontból, hogy mi úgy tekintünk rá, hogy ez az egyháznak a születése napja. Ezt ünnepeljük. És tényleg ebben van igazság. Persze sokkal több mindenről van szó, mert arról is szól a pünkösd, hogy Isten megújítja, megerősíti az ő szövetségét. Számtalan helyen Mózes esetében Ábrahámmal és sok próféta elhívott személy, Szentlélek által megszólított személy esetében az az ígéret hangzik el, ne félj, mert én veled vagyok. A Heidelbergi kátévből is tudjuk azt, hogy Szent lelkéből, a mennyekbe felment. Szent lelke által szüntelenül és ígé által a kettőt mindig össze kell kapcsolni, mert a Szentlélek sohasem mond olyasmit, ami ellentétben álljon a Szentírással. Tehát, hogy mit mond a Szentlélek, azt mindig az íráson keresztül kell leellenőriznünk, mert talán olyan gondolataink is származhatnak, amelyeket mi úgy gondoljunk, hogy Istentől van, de ha összevetjük a Biblia tanításával, akkor lehet, hogy az nem feltétlenül az, amitnek mi gondoljuk. Tehát Isten megerősíti az ő szövetségét, a Szentlélek által, hogy létrehozzon egy új népet, az ő új szövetségi egyházát, amelynek feladatot ad. És ezzel teljesedik be tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a váltságműve. Nem csak arról szól az ünnep, hogy valami történt, hanem minket is felkészít a lélek által, de ugyanakkor segít is, hogy a mi küldetésünket beteljesítsük, és talán ezzel a lehető legtöbbet elmondtuk már dióhelyben a pünkösről.
0: Hát akkor maradjunk még mindig az Ószövetségnél azért. Például Joel vagy Ezékiel profétánál Isten megígéri, hogy kiönti lelkét minden testre, a kőszívet hús szívre cseréli. Mondhatjuk-e református látásmódunk szerint, hogy pünköstkor a kőtáblákra írt törvény helyett a szívünkbe írt törvényt kaptuk meg, és ezzel az egész ószövetségi üdvtörténet teljesedett be.
1: Ez a mi ünnepünk, visszatérve még az előző mondatokra, elég hamar meghonosodott a mi keresztjén Isten tiszteleti rendünkben, mert már a második és a harmadik századból vannak adataink arra nézve, hogy megtartják a keresztjének a pünkösdöt, és a negyedik századtól kezdve már az akkor élő teljes kereszténység rendesen megtartja a húsvét utáni

0: 50. napon a pünkösnek az ünnepét. Nagyon gazdag hagyomány áll a pünkös ünnepe mögött. És a léleknek a kitültetéséről többek között Ezékiel próféta is beszél, meg Jóli próféta is. Ezékiel próféta beszél úgy is a lélekről, mint aki fúj. A Biblia sokszor hasonlítja a lelket szélhez, tűzhöz is hasonlítja, szent lélekkel is, tűzzel, ugye ezt már az Új Szövetségből ismerjük ezt a kifejezést. Keresztelő János ígéri ezt Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy majd Jézus elküldi az ő szent lelkét. Ezékiel próféta beszél arról, amikor a babiloni számüzetésben van Izrael népe, letargiában van, hogy egyáltalán visszatérhet neki. Az országot betelepítették idegenekkel. Lehet helyreállítani egy ennyire szétzilált országot. Rengetegen Egyiptomba is menekültek, amikor másokat Babilonba vittek. Tehát egy ennyire szétzilált népet lehet újból összefogni. Rengetegen meghaltak. És akkor a csontmezőnek a megelevenítése, az egy látomása Ezékielnek, az mondja, na, profétálj, jön a lélek, és akkor ilyen képeket használ, hogy hogyan elevenednek meg a csontok. Tehát a lélek mindig összefüggésben van az élettel, ami nem csupán csak az élet folytonosságát biztosítja, hanem csodával meg tudja újítani az életet. És Ezékiel egy nagyon-nagyon szép és végül is beteljesedő proféciát mond, amikor azt mondja, hogy tulajdonképpen arra utal, hogy a Sínai hegyen, amikor a szövetséget megkötötte Isten az ő népével, Mózesnek a közbenjárásával, akkor az ő törvényet röviden a 10 parancsolatba foglalta össze. Parancsolat. Hát a parancsolat szóra, vagy a parancsolás szóra egy kicsit, hogy na, hát ilyen rossz mellékzöngéje van ennek a kifejezésnek, mert hát amit az ember kényszerből kell csináljon, nem szívből, az hát az olyan is. Parancsot akkor teljesítünk, amikor állandó ellenőrzés alatt vagyunk, mert meg kell tenni, mert esetleg megbüntetnek miatta. Na most azt jövendőli meg, hogy ha megkapjuk Istennek a szent lelkét Jézus Krisztus által, akkor egy csodálatos belső átváltozás történik, nem külső parancsra fogjuk teljesíteni az ő akaratát, hanem azzal tudunk teljesen azonosulni. És ezt a munkát a lélek végzi el, és az Új Szövetség végső soron erről beszél. És Jóel prófétának is van egy nagyon szép jövendőlése, egy nagyon aszályos időszakról beszél, sáskajárásról, éhezés van, na, mindenféle nyomorúság, és akkor Jóel elkezd beszélni arról, hogy Isten fog adni esőt, mert ott a mediterrán vidéken, ha nincs eső, akkor termés sincsen. És akkor megígéri, hogy az Úristen ad esőt, és újból lesz termés, és hozzákapcsolja, hogy nem csak esőt ontok ki a földekre, hanem az én lelkemet is, és egy kicsit pontosabban idézve, azt mondja, hogy lelkemből kitöltök minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltöm azokban a napokban a lelkemet. És ők is prófétálnak. És figyeljük meg azt, hogy itt nem csak kicsikről, nagyokról, illetve előkelőkről van szó, különleges, megbízatású emberekről van szó, hanem még a szolgákról, a gyermekekről is. Hogy Isten lelke mindenkinek adatik. Tehát ez nyilván kiváltság, hogy mi ebben részesedünk bűnös embereként, de Isten nem tesz különbséget. A gyermeknek is adja, felnőttnek is, a nagyobb megbízatást kapott lelkipásztornak, vagy bármilyen egyházi tisztséget betöltőnek is adja. Istennek ez a végtelen kegyelme, és tulajdonképpen, amikor később Jézus Krisztus elküldi a tanítványokat, és megígéri azt, hogy Szent Lelke által mindenre megtanítja, védi őket, eszükbe gyújtatja, stb., akkor mindenki ezt küldi. Tehát nincsen személyválogatás. Azért, mert Isten az egész emberiséget teremtette, és az egész emberiséget akarja megváltani, mi határokat húzunk. Némeket ellenségnek tekintünk, vagy éppen semlegesek számunkra. Nem. Istennek mindenki gyermeke, és érzékeljük azt, hogy az egyháznak ez a feladata, hogy mindenkit megszólítson, és mindenkinek a lélek adományaival szolgáljon.
1: Valaki úgy fogalmazott, hogy a pünkösd a református egyházban olyan állva ünnep. És akkor ugye elgondolkoztam, hogy hát miért lenne állva ünnep, hiszen van, amikor ugye éppen pünköskor konfirmálnak egyes gyülekezetekben. Ez az egyik, ami nekem feltűnt, hogy hát azért nem annyira árva, mint amennyire mi ezt gondoljuk. A másik dolog pedig az, hogy most így, ahogy beszélgetünk, ugye előttem van egy párhuzam az Ószövetség és az Új Szövetség között. Mennyiben állja meg ez a helyét?
0: Nagyon érdekes, hogy a konfirmációk nagyon sok helyen éppen pünköskor történnek. És mindjárt megmondom, hogy miért történik ez így. Ez tulajdonképpen egy régi évszakhoz kötött ünnep volt. Mint ahogy mind a mai napig az aratást meg szokták ünnepelni, meg a szüretet is meg szokták ünnepelni. Igen, nem csak, amikor Isten kijelenti magát ennek a népnek, akkor ezek az ünnepek feltöltődnek, most már nem csak azzal, hogy örvendezünk az új termésnek, hanem hálát adunk Istennek. Tehát eredetileg ez az ünnep az aratás megkezdésének az ünnepe volt, hálaadásnak volt az ünnepe. A törvényben előírja azt, a Mózes törvényében elő van írva azt, hogy ilyenkor össze kell gyülekezni. Ezen a napon nem szabad dolgozni, ugyanúgy, mint ahogy szombaton. Ez örök rendelkezés legyen mindenütt, ahol a zsidók laknak. És a Mózes 5. könyvében, ez a Mózes 3. könyvében van megírva így, a Mózes 5. könyvében pedig szigorúan előírja a törvény azt, hogy örvendez ezen az ünnepen Istenednek, tehát az örömnek az ünnepe, az Úrnak színe előtt, nem otthon, valami bálba, stb., hanem az Úrnak színe előtt, fiaiddal, leányoddal, szolgáddal és szolgáló leányoddal, meg a lévitával, tehát a papokkal együtt, a közösség. Tehát a teljes gyülekezet, Izrael gyülekezetének a közösségbe, tehát nem ilyen magánjellegű vagy családünnepség, ez az egész népnek, az Isten népének, teljes népének az ünnepe, gyerekekkel együtt, felnőttek, gyerekek együtt, lakóhelyeddel, és itt is a jövevénnyel is. Tehát az, aki nem zsidó, és ott lakik közöttük, mellettük, az árvával és az özvegyel, nem az, hogy megyünk ünnepelni, és akinek nincs pénze, és nem tud bába menni, meg ruhája sincsen, az szegény ül otthon, hanem azokkal együtt kell ünnepelni. Nyilván ez azt jelenti, hogy nem csak az örömöt osztjuk meg, hanem ha kell, javakkal is segítünk, hogy ők is örvendezzenek. Azon a helyen, amelyet az Úr Istenet kiválaszt, nyilván ez a templomot jelenti, ugyanis a három fő ünnep közül az egyik az aratásnak az ünnepe, amikor háromszor kell felzarándokolni, leginkább a páska, de a lombsátoros ünnep és az aratás ünnepén. Igen, tehát ez zarándok ünnep. És akkor van a zsidó hagyományban egy olyan előzménye a későbbi pünkösdi ünnepnek, hogy ez a sínai törvényadásnak volt egyben az ünnepe. Ez később, tehát először az aratás, hálaadás Istennek, úgy, ahogy az előbb az idézetek szerint erre hivatkoztam, és később ugyanekkor kell emlékezni a sínai szövetségkötésre. És ez az örvendezés arra is épül, hogy Isten elkötelezte magát az ő népe iránt. Nyilván ennek volt egy feltétele, adta a törvényt is, hogy engedelmesen legyünk az ő népe, vagy legyenek az ő teremtményei az ő népe, az ő gyermekei. Ezen az ünnepen örvendezni kellett, és az a felfogás alakult ki, hogy ez a fogadalomnak az ünnepe. A fogadalom tételnek az ünnepe. És itt vagyunk most a konfirmációnál. Érdekes módon, hogy amikor évről évre esküt teszünk arra fogadalmat, hogy megmaradunk az Úristen szövetségében, és mi is hűségesek leszünk hozzá. Volt a Krisztus előtti első században, második században egy olyan zsidó kegyességi irányzat, talán némelyek előtt ismerős, hogy a kumráni eszénusoknak a csoportja, akik sajátos módon ünnepelték meg ezeket a zsidó ünnepeket, és ez volt az ő legnagyobb ünnepük, nem a húsvét, és nem a sátoros ünnep, a lomsátoros ünnep, hanem a zsidók pünkösdje, az aratás ünnepe, mert ilyenkor a kegyességi irányzatnak a tagjai mindig fogadalmat tettek újból arra, hogy továbbra is hűségesek lesznek, és ilyenkor vették fel az új tagokat, akiket azelőtt tanítottak, tehát ez egy bizonyos konfirmálása volt annak, hogy na, ezek is most már tudják, hogy mit jelent Isten szövetséges, akkor beavatták ugyanúgy, ahogy mi is a konfirmációkon azt mondjuk, hogy ha nem is teljesen önálló tagjai a gyülekezetnek, de most már az úrvacsorai közösségben részt vesznek, felvettük azoknak a tagjaiba, akik most már felelősek, mert tudják, mi az Isten akarata. Zsidóknál is így volt ez, hogy ameddig a gyermek kiskorú volt, és zsidóknál is volt egy ilyen konfirmáció, mind a mai napig megtartják, amit úgy neveznek, hogy bar micvá, hogy ettől fogva a törvénynek a betartói közé tartoznak. Az ilyen gyerekeket, akik még nem lettek bar micvák, azokat, ha valami hülyeséget csináltak, nem kérték számon, mert hát gyermek, na. De miután konfirmált, akkor már számon lehetett kérni, és ha olyan dolgot követelt, ő kellett helyrehozza, vagy a büntetése kellett viselnie. Tehát erre épül rá a mi konfirmációnk, talán ez sokaknak a fejében nem fordult meg, de ilyen, mit mondjak, több mint 2000 éves hagyományra épül ez a mi konfirmációs gyakorlatunk, hogy sok helyen tényleg pünköskor tartják a konfirmációt.
1: Hát akkor térjünk át az új szövetségre, mert nagyon hamar telik az időnk, és hát a pünkösdi történet egyik legszebb eleme, hogy a jelenlevők maguk nyelvén hallották Isten nagyságos dolgait, egy akaraton voltak, hogyan mutat rá ez a csoda az ige hirdetés, a megértés és az anyanyelvi kultúra fontosságára, ami a mi református hitünknek is az egyik legfőbb eleme tulajdonképpen.
0: Szintén a zsidó hagyományhoz tartozik az, hogy amikor az Úristen a törvényt átadta, 10 parancsolat, 2 tábláját átadta Mózesnek, akkor a nép, amely a Sinai hegy lábánál tartózkodott, nagy mennydörgéseket hallott. Na, a zsidó hagyomány ezt így magyarázta, a rabbik úgy magyarázták, azért hangzott egy ilyen nagy hangzavart lehetett hallani, ilyen mennydörgésszerű hangzavart, mert akkor, érdekes ez a magyarázat, mert akkor Isten a világ minden egyes nyelvén egyszerre kijelentette, tehát mint hogyha nagy kórus felolvasta volna, minden nyelven egyszerre, vagy különböző csoportok egyszerre ment a 10 parancsolat felolvasása, az ilyen mennydörgésszerű hangot. Hát hangként volt felfogható. Ez a motivum előjön aztán az Abcsel 2-ben is, ezzel kezdődik a pünkös története, hogy hirtelen hatalmas szélhamhoz hasonló zúgás támadt az égből, betöltött az egész házat, és akkor a lélek kitöltetett. Minden nyelven elhangzott. A reformációnak volt az egyik alapelve az, hogy a Szentírás. Azt ismerni kell, és mindenki a maga anyanyelvén férjen hozzá a Szentíráshoz. Ez is egyfajta pünkösd volt. Tehát a reformáció egyfajta pünkösdnek tekinthető, amikor az egyház felismerte, hogy a Isten ígéje, törvénye minden nyelven, hogy jól érthető legyen, hangozzék és olvasható, hozzáférhető legyen. És hisszük azt, hogy azok, akik a Bibliát fordították, és nagyon sokan fordították, figyelembe vesszük, hogy minden szinte minden nyelvre van fordítva, hogy ez a fordítás, ez nem csupán csak egy irodalmi fordítói tevékenység volt, hanem ez a Szentlélek munkája. Tehát Isten így is munkálkodik, hogy eljusson az ő törvénye, és tényleg így nagyon sok emberhez jutott el a történelem folyamán az ő igéje.
1: Na most, ugye hát ismerjük, hogy különböző egyházak, különböző gyülekezetek, különböző liturgiák vannak, különbözőképpen élik meg a pünkösdőt, és hát vannak egyesek, akik azt mondják, hogy hát ez a legfontosabb ünnep számukra, és hát ott nagyon érdekes vagy furcsa dolgok történnek, mint például a Szentlélek nevében gyógyítás, a Szentlélek nevében profétálás, a Szentlélek nevében nyelveken szólalás. Hát nálunk reformátusoknál ez hogyan nyilvánul meg, vagy hogyan van ez jelen? Jelen van-e ez?
0: Mindig voltak az egyházban olyan hívek, akik szerették volna jobban megmutatni azt, hogy hogyan kell megélni a keresztény életet. És a pünkösdi mozgalom, ez a karizmatikus, mi így szokták ezeket az egyházakat nevelni, ahol például a nyelveken szólást is, meg a különböző karizmáknak, gyógyításnak például a karizmáját is hirdetik, meg igyekeznek gyakorolni. Ezek az emberek igyekeznek bebizonyítani azt, hogy egy kicsit csúnya szóval, ők jobbak, mint az átlag egyház, és akkor ezért a Szentlélek kitöltetésére teszik a hangsúlyt. Az Új Szövetségben is, olvasok az apostolok cselekedetében is, hogy tényleg jele volt, amikor a pogányok megtértek, jele volt annak a Szentlélek kitöltetésének, a nyelveken szólottak. De Pál apostolnak egy adott pillanatban ezt a jelenséget rendeznie kellett, mert megtörtént, hogy mindenki elkezdett nyelveken szólni, és az nem érthetetlen egy külső ember számára. Azt mondta, hogy nálatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de ha olyanok vannak a gyülekezetben, és ráadásul jönnek be emberek kíváncsiságból, vagy érdeklődnek a kereszténység iránt, ha meghallják, hogy ti így érthetetlenül ott kiabáltok, akkor ezzel elléjeztitek. Summa summarum azt mondja, én a gyülekezetben inkább gyakoroljátok a magános állítatótok alatt, de amikor gyülekezetben vagyunk, én inkább akarok két szót ételmesen mondani, mint olyasmit tenni, ami érthetetlen, ráadásul, akik nem tudják hova tenni ezt a dolgot, azokat elriasztom. És akkor a későbbiekben az egyház, és nyilván Pál apostolnak a tanítása alatt arra állt rá, hogy olyan karizmákra kell nekünk törekednünk, amelyekkel direkte építjük a gyülekezetet. És akkor Korintusban is hát nagyon hát ilyen divatos volt a nyelveket szólás, és azzal bizonyították, hogy na én most már ilyen jó keresztény vagyok. És akkor a Korintusi Levél 12. fejezetben beszél a lelki adományokról, meg a nyelveken szólásról, 13. fejezetben a szeretet Jézusát mondja el, azzal kezdi meg, és most egy kiváltképpen volt egy különleges módját az Isten szolgálatának, meg a hívő életnek ajánlom nektek, és akkor azt mondja, hogy van egy karizma, amit ti elfelejtettetek. Ez is kegyelmének az ajándéka, hogy a szeretetet gyakorolni. És az egyház, a történelmi egyház, az óegyház is, aztán a középkori és reformáció egyházai, a történelmi egyházak, nagy történelmi egyházak ezen a vonalon haladtak, mind a mai napig, mi is reformátusok, hogy az ige hirdetés, az Isten tisztelet az olyan legyen, hogy mindenki számára legyen érthető, és azon kívül a történelem azt is mutatja, hogy amikor ezeket a jelenségeket, hogy valamivel megmutatjuk, hogy mi talán intenzívebben éljük meg a kereszténységet, valami külön szokáshoz kapcsoljuk azt, hogy mi az igazi kereszténység, ez mindig szakadáshoz vezetett. Holott az léleknek az adományai a szolgálatra vannak, hogy együtt tudjunk ünnepelni. És mit mondjak, visszatérve az Ószövetségre, ott van a Bábel története. Hát az ember, milyen bűnös ember, nagyra vágyó. Hát ez történt, gyertek, építsünk egy nagy tornyot, az egékig érjen. De ez különben az elhatározásuk Isten akarata elleni, mert azt mondja, hogy szaporodjatok, sőt, töltsétek be a földet, ezek nem akarnak belakni a földet, hanem egy helyen központosítjunk valamit, valami nagyot alkotunk, hogy szinte isteneknek érezzük mi is magunkat. És akkor a történet szerint Isten összezavarja a nyelvüket. A pünkös pont ennek a történetnek az ellenkezője, hogy akárcsak a zsidó magyarázat szerint minden nyelven elhangzik Isten nagyságos dolgainak a hirdetése, és mindenki a saját nyelvén hallja, és utána az egyház, amire történt már utalás, az egyházban, az első gyülekezetben nagy egyetértés volt, összegyűltek, szeretett szolgálatot gyakorolták, stb. Tehát mindaz, amit az egyháznak végeznie kell. Nos, a Szentlélek ezt, az egységet teremti meg. Az egységet teremti meg arra, hogy egységet másképpen is lehet teremteni, valamilyen meg lehet állapodni egy közös elvben. De ezek nagyon sokfélék lehetnek. A Biblia azt tanítja, hogy a lélek teremti meg azt a közös elvet, akinek az alapján tényleg egyet tudunk érteni, és össze tudunk fogni, és tényleg nagyságos dolgokat tudunk tenni. És ezért tanít arra a Biblia, és az elődeink is, és az énekeinkben is ott van, imádság a Szentlélekért, hogy ezt kapjuk meg, hogy annak a szentséges erejével mi is elő tudjunk állni, és ki a maga talentumával, és Isten lelkének az adományával szolgálja. Minden ember üdvösséget, kivétel nélkül. És ezt nagyon szépen foglalja össze Pál apostol a Róma beliekhez írott levél 12. fejezetében, és ezt szó szerint fel is olvasnám. A nékem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokról többet, mint amennyit gondolnotok kell, hanem arra igyekezzek mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban. Egység, ugye? Egyenként pedig egymásnak tagjai, mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is, aki a profétálás ajándékát kapta, ez az ige hirdetés, ma így mondanánk, az a hit szabálya szerint profétáljon, aki a szolgálat ajándékát kapta, gondoljunk a diakóniára és sok egyéb egyházi szolgálatra, az végezze ezt a szolgálatot, akire a tanítás bízzák, az a tanítás végezze, aki a lelki gondozás, a vigasztaló, vigasztalás végezze, az adakozó, aki teheti, szerénységgel segítse másokat, az elöljáró mindig igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel végezze ezt a szolgálatot.
1: Végezetül, ha egyetlen pünkösdi útra valót vagy üzenetet kellene megfogalmazni a rádió hallgatók számára, mi lenne az, ami ebben az esztendőben leginkább megerősítheti a szívünket?
0: Hát ebben az esztendőben most hát, ha körülnézünk, háborúság, békétlenség van körülöttünk, politikai zűrzavar. Hívő embernek hinnie kell azt, hogy Isten nem csak az ő egyházának az ura, hanem az egész emberiségnek az ura. És a Biblia tanít bennünket arra, hogy nekünk imádkoznunk kell, mindazért, ami körülöttünk van, ami rossz, ami elfogadhatatlan, imádkoznunk kell Szentlélek által a békéért, az elöljáróinkért, és a magunk helyén pedig kérnünk kell azt, hogy Isten szent lelke, aki újjászül bennünket, erősítsen meg, hogy a magunk helyén békességben tudjunk lenni, tudjunk egyetérteni, figyelve Istenre. A világot mi nem tudjuk egyenként megváltani, különben is az Úr Jézus Krisztus váltotta meg. Nem tudunk sokat tenni azért, amit történik a Földnek a túlsó oldalán, innen, de a magunk helyén, mindenki a maga helyén, a Szentléleknek a segítségével végezze azt a feladatot, talentumai szerint, amelyel Isten megajándékozta. Kérje Istennek a Szent Lelkét, hogy legyünk a békességnek a munkálói. Az egyházban is, ott is sokszor szükség van, a gyülekezetben is, és imádkozunk azért, hogy a Szentlélek adjon nekünk egyetértést, és a hatalmak között is valahogy jussanak az előjárók a hatalmak között is legyen. Valamilyen egyetértés, ami élhető a mindennapi ember számára is. Lehetőleg háború nélkül is, gazdasági válság nélkül.
1: Az elmúlt percekben Adorjáni Zoltán nyugalmazott teológiai professzort hallhatták pünkösdi ünnepünk kapcsán. Köszönjük a gondolatait! Ennyi fért Keresztény Élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk továbbra is minden hallgatónknak. A viszont hallásra békesség Istentől!

Lassan kedd déli magazin műsorunk végéhez érkezünk, de ne menjenek messze a rádiótól. 17 óra után határtalan összeállításunk csendül fel. 18 órakor Isten tiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig krédó hitépítő műsorunkat. 8 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket.

Ma János evangéliumának 16. fejezetének 33. versével búcsúzom Önöktől, amely így szól. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

tölel. Ház, mely minden célnak megfelel. A munkás jó szándékkal épített, kész lett, és hozzá többet nem tehet.

0: Intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Pál apostol tesszalonikaiakhoz írott első levele, 5. részének 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mikor érett meg egy gyermek az iskolára?
2: Az óvodának kötelessége tulajdonképpen, hogy már lássa, hogy a gyerek mennyire aktív, mennyire vannak kifejlődve a motorikai képességeik, mennyire képes koncentrálni.
1: A Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre látogatott a Teológiai Szemle Szerkesztőbizottsága.
3: 100 éves születésnapját az elmúlt esztendőben ünnepelt, és ez azért fontos mondanom, mert hasonló látogatásokat körülbelül 25 évvel ezelőtt vezettük be, azzal a célzattal, nyilván többféle célzattal, többek között, hogy face-to-face találkozzunk a szerzőinkkel, a potenciális olvasókkal, és hogy inspiráljuk is azokat, akik nem szerzők még és nem olvasók még, hogy a személyes találkozás kapcsán.
1: Mesekuckó, 10. születésnapja.
4: Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket az úton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. Mikor érett meg egy gyermek az iskolára? Nem csak az számít, hogy betöltötte a 6. életévét, hanem az is, hogy testileg, lelkileg és szociálisan is készen áll az új kihívásokra. De mire kell figyelniük a szülőknek? És milyen jelek mutatják, hogy valóban megérett az iskola kezdésre a gyermek? Erről beszélgetünk most Bacskó Éva alsós tanárral, akivel körbejárjuk az iskola érettség legfontosabb szempontjait, a gyakori bizonytalanságokat, és azt is, mikor érdemes még egy évet várni.
1: Az iskola érettség tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyermek rendelkezik-e azokkal a képességekkel, készségekkel, amivel képes lesz aztán az iskolában helytállni.
2: Képesség vagy tudás?
1: Képesség. A tudást azt majd később fogja megszerezni. Minden gyereknek vannak sajátos képességei. Valakinek erősebbek, valakinek gyengébbek, és ahogy az első kérdésben felmerült, hogy kinek kötelesség ezt felmérni, hát első szinten az óvodának kötelessége tulajdonképpen, hogy már lássa, hogy a gyerek mennyire aktív, mennyire vannak kifejlődve a motorikai képességeik, mennyire képes koncentrálni, tehát már az óvoda adhat egy olyan információt a szülőnek, hogy a gyermeknek van-e iskola érettsége az iskolára. Magyarországon kimondottan végeznek erre felméréseket az óvodákba, és ő, hogyha úgy látja az óvoda, hogy a gyerek nem iskola érett, akkor ők tanácsolják, hogy hadd maradjon még egy évet a gyerek az iskola, az óvodában. Nálunk is vannak már, mert én hallom, hogy az óvodákban készítik a gyerekeket. Van iskola előkészítő foglalkozás, ott próbálják felmérni, viszont a szülők ezt még nem veszik teljes készpénznek, úgy mondom, hogy ők, ha úgy döntenek, hogy a gyereket be akarja adni a iskolába 6 évesen, akkor be.
2: Mert sok esetben arra gondolok én szülőként, hogy a tudás az, amiről, hát én gyerekem tud olvasni már, ugye, vagy nem írni legalább 10 év.
3: Ismeri picit
2: a betűket. Számolni, akartam mondani, igen, itt a koncentrációs képességekről. Tud számolni már legalább 5-ig vagy 10-ig, meg ugye már szépen mond dolgokat, az egyenlő azzal, hogy iskola érett. Akkor igazából egy sokkal komplexebb a dolog, és nem a tudás mennyisége, hanem ezek az korábban említett aktív, vitás, figyelem és motoros képesség.
1: Így van, pontosan. Tehát ott nagyon komplexen kell nézni az egész dolgokat. Tehát az, hogy gyerek tud számolni 100-ig akár, mert van olyan gyerek, aki 6 évesen 100-ig számol, sőt, már akár összead, kivon is, de ott nagyon sok olyan dolog van még, amit mi utána majd az első osztálytól kezdve sajátítunk el a gyerekekkel.
3: És melyek azok a jelek, amelyeket a szülő otthon figyelembe tud venni ilyen esetben? Mert ugye Zoltán említette azt, hogy tud számolni pár, nem tudom, 5-ig, vagy jól beszél. Melyek azok a jelek, amelyek esetleg arra utalnak, hogy mégsem iskola érett?
1: Hát itt nagyon sok mindent figyelembe lehet venni. Itt akár egy szülői elválás is. Hogyha az óvodában nehezen maradott a gyerek, akkor az iskolában is probléma lesz, hogy ott is nehezen fog ott maradni. Tehát a szülőről való megpróbálni leválasztani a gyereket, hogy igenis ő tudja, hogy neki van egy kötelessége, amit egy nap folyamán neki ott teljesíteni kell. Aztán jönnek a különböző testi fejlődés, testi fejlettségek, hogyha megfelelően ugye a fogaknak a fogak váltása, a megfelelő testsúly, testmagasság, ezek is az iskola érettségre viszonyulnak. Aztán a koncentráció. Ha a gyerek nem képes egy 5 percnél tovább egy helyben megülni, hogyha nem tud figyelni egy mesére, sajnos a mai gyerekeknél ezt észrevesszük, mert a mai technikák, ugye a televízió, számítógép, telefonok, ezek mind befolyásolják a gyerekek, és egyre kevesebbet tudnak a gyerekek koncentrálni, tehát ezt nagyon figyelemmel kell kísérni, hogy az órán, az órai anyagot megfelelő időben ő el tudja sajátítani.
2: Erre mindjárt visszatérünk, hogy mit kell tenni a pedagógusnak azért, hogy a mai világban, amikor látunk egy valódi igaz történet, hogy ott volt egy nyuszi, egy vadnyúl szaladt az úton, és ezt az ablakból nézte a kisfiú, és elkezdte az ablakot így a kezével nagyítani, és aztán nem értették, hogy mit csinál, mert a telefonon keresztül gyakorlatilag a gyermek az csak ilyen jellegű dolgokat találkozik a természettel, és hát ezzel a technikával elkezdte nagyítani a kijelzőt a természetben. Hát ez egy ijesztő dolog, na de ez mindjárt témakör. Aztán beszéltünk a jelekről. Mi van akkor, amikor kérdésünk van? Kihez forduljunk?
1: Az iskolának vannak pszichológusai, óvodáknak is vannak pszichológusai, tehát itt lehet pszichológus szakvéleményét is bevonni. Utána, amikor augusztusban van, amikor már a beszoktató időszak, tehát akkor már a tanárnak is nem azért van, hogy na csak a gyerekek éppen ott találkozzanak egymással, tehát az már a tanárnak egy bemutató jelleget mutat, hogy milyen képességeik vannak a gyerekeknek. És volt olyan, mikor azt mondtuk, hogy még a gyerek nem iskola érett, és gondolják meg azt, hogy szeptemberben megkezdik az iskolát.
3: Mennyire befolyásolja a gyermeknek a születési hónapja azt, hogy iskola érett lesz-e vagy sem?
2: Igen, ez a november, mert decemberben született gyerek.
3: Igen, ez november és a december az, ami kérdéses, hogy általában mindig azt halljuk, vagy én azt hallottam, hogy aki novemberben, decemberben születik, az nem biztos, hogy mikor oda kerül a sor, szeptemberre iskola érett lesz.
1: Hát ez szerintem ez 50%, így mondom. Mert valamelyik gyerek már akár azt mondom 5 évesen is iskola érett, valamelyik meg 7 évesen sem. úgyhogy ez ilyen 50-50%-ban. Ez az iskolába dől el.
2: Azt mondják egyes európai statisztikák, hogy sok esetben jó döntés az, hogy a szülő elfogadja annak a tudatát, hogy a gyerekem még nem iskola. Érett még akkor is, hogyha 6 pluszosról beszélünk, mert igazából sokkal többet, később sokkal többet tud majd abból profitálni a gyermek a tanulás idején, miközben, hogyha elindul iskola éretlenül, akkor viszont rengeteg hátránya is lehet ebből a tanulás, a felzárkózás folyamatában. Miért érdemes úgy dönteni, hogyha vannak értékek, akkor engedjük el azt az évet?
1: Hiszen mindenképpen, hogyha már valaki külső szemmel látja azt, hogy a gyerek nem iskola érett, akkor érdemes megfogadni a tanácsát, mert ha a gyerek nem iskola érett, nem alussza ki magát, nem képes koncentrálni, tehát ez inkább akkor várjunk egy kicsit. Hátránya én szerintem a mai világban nem fog származni abból, hogy ő egy évet később fog kerülni az iskolából ki.
2: Akkor valóban fontos az, hogy akkor engedjünk ennek
1: a dolognak. Én szerintem.
2: Beszéltünk arról, hogy ma már teljesen megváltozott világ van, és amikor én voltam Metlen Gábor gimis, és tesómig is oda jártak egyébként a 6-os iskola után, akkor gyakorlatilag teljesen más volt a világunk. Mi nem nagyítottuk a kijelzőn, ha láttunk egy kecskét a mezőn, hanem mi ezt láttuk saját kezünkkel, és teljesen más impulzusokban növekedtünk és nevelkedtünk, és ma már azon gyermekek kerülnek iskolába, akiknek a szülei is igazából média függő, képernyő függő, ezt sajnos ki kell jelentenünk. És mennyire hoz ez nehézséget akár az első osztályban lévő gyerekeknél? Mert gondolj, teljesen más kihívást is eredményez az, hogy a gyereknek más impulzusokkal kell szolgálni. Mert 40 percen keresztül tanárnak lenni ma, az gondolom egy nagyon nagy kihívás.
1: Hát muszáj vagyunk mi is fejlődni a technikával, ugye a tanároknak is. És természetes, hogy ugye alkalmazunk mi is projektorokat, számítógépeken dolgozunk a gyerekekkel, második osztálytól ugye már informatika óránk van, igaz, hogy heti csak egy óra, de már második osztályban mi is leültetjük a gyerekeket a számítógéphez, tehát megmutatjuk nekik azt, hogy nem csak játszani lehet a telefonon, nem csak játszani kell a számítógépen, hanem bizony dolgozni is lehet rajta. Tehát próbáljuk használni is, de megfelelő mennyiségben, hogy a gyerekeknek érdekes is legyen, de ne vigyük túlzásba, hogy ezek a technikai eszközöket ők megtanulják megfelelően használni.
0: Az elmúlt percekben az iskola érettségről Bacskó Éva alsós tanárral beszélgettünk.

0: Ennek vezetői alkotta grémium tagjai találkoztak a házigazda egyetem oktatóival, valamint hallgatóival is, akikkel előremutató beszélgetést folytattak. Bóna Zoltán nyugalmazott református lelkész, aki mintegy 30 éve főszerkesztője, a 101 éves múlttal büszkélkedő szemlének elmondta, körülbelül 25 éve vezették be ezt a gyakorlatot, hogy olyan látogatásokat szervezzenek, amelyek keretében találkoznak szerzőikkel, potenciális olvasóikkal. Bódis Attila összeállítása. Sárospatakról.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Bóna Zoltán, nyugalmazott református lelkész vagyok, és körülbelül 30 éve a teológiai szemlének a főszerkesztője, ami 100 éve születésnapját az elmúlt esztendőben ünnepelt, és ez azért fontos mondanom, mert hasonló látogatásokat körülbelül 25 évvel ezelőtt vezettük be, azzal a célzattal, nyilván többféle célzattal, többek között, hogy face-to-face találkozzunk a szerzőinkkel, a potenciális olvasókkal, és hogy inspiráljuk is azokat, akik nem szerzők még és nem olvasók még, hogy a személyes találkozás kapcsán bátorodjanak neki, kapjanak indítatást, érdeklődjenek a szemle iránt, hát nyilván először olvasóként, másrészt pedig szerzőként is. És hát ennek érdekében vannak olyan rovataink, ahova komoly teológiai felkészültség kell, de van olyan populárisabb rovatunk is, vagy a könyvismertetés, ahol diákok, nem csak teológiai hallgatók, de diákok szociológiával, joggal, irodalommal, stb. Foglalkozók jó ismeretanyagot tudnak leadni egy-egy könyvnek az ismertetésével. Szóval mindenféleképpen a személyes találkozásra úgy tekintünk, mint ami életesíti, inspirálja a szerkesztői munkát, a szerzői munkát és az olvasói kört is.
2: Beszéljünk egy kicsit magáról a kiadványról, hiszen egy ökumenikus folyóiratról van szó. Mi a szerepe a mostani egyházi környezetben egy ilyen lapnak?
1: Úgy gondoljuk, hogy a teológia nem csak örökké valóságot hirdet, hanem ameddig ember lesz a Földön, addig az Isten kérdés, a transzcendencia, az sokakat utolér, és ez nem egyformán éri utol az embert, akár az ember alkotát illetően, akár a történelmi kort illetően, X kultúrába ágyazottan jelenik meg leginkább, és aztán természetesen az egyes éráknak, egyes korszakoknak a technikai szintjén jelenik meg, és hát sorolhatnánk, a problémája szintjén jelenik meg. Például a béke kérdése, a hidegháború korában fontos teológiai kérdés volt, aztán úgy tűnt pár évtizedekig, hogy nem is annyira fontos, egész jól megvannak a népek, bár helyi háborúk ugye mindig voltak, de most megint úgy vagyunk, hogy emberek kimerik mondani a világháborúnak a lehetőségét is. Tehát most a béke kérdése, vagy békesség kérdése, az nagyon is fontos, és a 20.-21. században egy csomó olyan jelenség, társadalmi jelenség került a felszínre az ember életébe, amire úgy gondoljuk, hogy nem ott van a válasz, vagy nem csak ott van a válasz, vagy nem ott van a végső válasz, ahol a probléma keletkezik, hanem az ember kérdésére, hogy nagyon általános legyek, az ember kérdésére az Istennél van a válasz, és ez a maga megfogalmazásában, megjelenésében nyilván sokat változik, és különbözőképpen jelenik meg, és ez a különbözőség, ez megjelenik a felekezeti különbözőségekben is. Tehát elhangzott, hogy ökumenikus folyóirat vagyunk, ezt én egy kicsit még hadd keményítsem azzal, hogy mind a mai napig 100 éve az egyetlen teológiai ökumenikus szakfolyóirat vagyunk. Mert vannak ökumenikus populáris lapok, vannak teológiai szakfolyóiratok felekezetenként, de az, hogy teológiai szaklap és ökumenikus, ez a teológiai szemle egyedül, ami mindenféleképpen azt sugallja, hogy abban a körben, amiben mi élünk, ahol egy katolikus érsek egyszer egy konferencián azt mondta, hogy vegyük tudomásul, hogy mi így együtt, és ott volt minden nagyobb magyarországi felekezet, meg a kisebbek is, így együtt is kisebbségben vagyunk. Tehát a központi üzenet hitelesebben hangzik, hogyha közösen mondjuk, és a központi üzenet pedig Krisztus. Ugye Ady Endre mondta, hogy a textus ma is Jézus. Van egy ilyen szép vers, és ez egy nagyon mély református üzenet, hogy nem a cserebogár halhatatlanságáról beszélünk, hanem Jézusnak a kegyelméről beszélünk a konkrét kegyetlenség közepette, az aktuális kegyetlenség közepette. Na, hát akkor most azt mondanám, hogy Krisztus kegyelme egyetemes, és a problémák nagy része is egyetemes. Minden felekezetet érint. Én most nem akarok felsorolni semmit, de mondjuk maradjunk a békénél, hogy a gazdasági válság, vagy a különbözőségeknek az elfogadása, az együttélése, na mégiscsak mondtam, migráció, na helyben vagyunk. A kihívás mindenkit érint, És én úgy gondolom, hogy

0: felelősségteljes, teológiailag megalapozott válasz is egyetemes. A Biblián közös, a Krisztusunk közös.
1: Látszik, hogy a szerkesztő bizottságé rendkívül sokszínű, mind tudományban, mind felekezeti tekintetben is, hát akár a társadalmi szerepvállalásban is. Egy nagyon színes társaságról van szó. Amikor ilyen témakörök foglalkoztatják a világot, akkor ezekhez a témákhoz önök keresnek, fölkérnek-e szerzőket, kutatókat, akiknek tudnak róla, hogy hasonló témakörben teológiai ügyekkel foglalkoznak, vagy pedig a bejövő anyagokból válogatnak?
0: Hát nyilván is felkérni legritkább esetben, csak úgy zárójelben említem, hogy akkor illene tiszteletdíjat fizetni, amire nincsen lehetőségünk, ez egy nagyon földhöz ragadt probléma, de sokkal inkább érvényes az, hogy először is, ami foglalkoztatja az embereket, az előbb-utóbb ide bejut. Vagy én látogatok ilyen-olyan konferenciákat, kapok meghívást, és én megszólítom az előadót, hogy akkor, hogyha ezt záros határidőn belül szerkesztett vagy szerkeszthető formában, mondjuk egy prezentációval nem tudok mit kezdeni, de mondjuk egy szerkeszthető esszével már tudok, megkapom, akkor azt közlöm. Tehát ezért is tájolunk, bocsánat azért a színházias kifejezésért, hogy egy kicsit kapjunk ismeretet arról. Most például elhangzott, hogy szeptember 2-án egy nemzetközi ökumenikus dokumentumnak az új fordítását fogadják el ünnepélyes keretek között. Ott bizonyára ott leszek, bizonyára az előadásokat, még a prezentációk is, megpróbálok egy párat megszerezni, úgyhogy megkérem, hogy írja át esszé formájába, előadás formájába. És akkor azzal a reménnyel közöljük, nem csak a dokumentumot, hanem a dokumentumra a magyar reflexiókat, hogy arra majd akár ilyen intézmények, diákok egy professzor vezetésben, szeminármi dolgozatként, ők is reflektálnak vele. Vannak olyan kérdések, ami benne van a dokumentumban, mert nemzetközi, de Magyarországon még nagyon is furcsa érzéseket kelt, és nem olyan természetes, és akár tiltakozhatunk ellene. Na minden esetre őszintén beszéljük meg, és ha azt őszintén megbeszéljük, és ezt dokumentáljuk, akkor szemlébe meg fog jelenni. Tehát ilyen értelemben fel nem kérünk, de figyelünk az egyházi élet, és általában az élet, de konkrétan az egyházi szellemi életnek az eseményeire, és akkor azt tükrözni próbáljuk.
1: Azt sem kerülhetjük el, hogy volt egy választás ugye Magyarországon, ahol nagy fordulatot vett a politika is. Hát ugye most ezzel párhuzamosan több egyházban, elsősorban református és evangélikus egyházban fölmerültek, hogy átpozícionálni az egyház működését. Ezzel is együttműködésben tudna esetleg a teológiai szemle működni, mint tudományos háttér. Látnak-e ebben lehetőséget?
0: Én úgy gondolom, hogy az, amit fölmerült, az nem feltétlenül az elmúlt választással függ össze, hanem sokkal inkább a teológiai műhelyeknek a beilleszkedése az egyetemi életbe általában is, a rektori konferenciákon, a teológiai képzéseknek a helye a magyar felsőoktatásban. Talán ez merült föl egyrészt, másrészt pedig az, hogy a teológiai műhelyek, oktatási például, mint a Pataki is, elég tudatosan készíti-e fel a jövő lelkészeit abban a világban való szolgálatra, amiben majd ők belekerülnek, mert az nem az a világ, mint a nagypapájuk világa. Tehát egy lelkésznek ugye a Karl Barth, egy svájci református teológus mondta, hogy egyik kezében a Biblia, a másikban az aznapi újság. Tehát azt nem lehet olyan kérdésekre válaszolni, ez meg egy másik teológusnak van nagy mondása, hogy az egyház templomok azért ürülnek ki, mert sokszor olyan kérdésekre válaszolunk, amit senki nem kérdez. Tehát oda kell figyelni, hogy az embereknek mi a kérdése, és megpróbálni arra teológiai választ adni. Na most én úgy gondolom, hogy nem kerülöm el a kérdését, hogy a szemlének nem primér feladata, ez a teológusoknak a feladata, akár oktatási intézmény, akár szerző, akár magányos tudós, tehát teljesen mindegy, aki gondolkodik, aki ír, aki eszmélődik, aki eszméltet, ez annak a dolga. A mi dolgunk sokkal inkább az, hogy ezt esetleg elősegítsük, vagy ezt inspiráljuk, a problémát fölvessük, de nem feltétlenül mi fogjuk megválaszolni, és azokban a műhelyekben fölkínáljuk a magunk továbbadó, vagy éppen vitafórumot lehetővé tevő szolgálatát, hogy bejön egy anyag, három előadást közlünk, és azt reméljük, hogy majd erre akár műhelyek, akár gyülekezeti lelkészek, akár tudós teológusok majd reflektálnak, egyébként bevallom férfiasan, hogy ez a reflexió a leggyengébb pontunk, ami megint fakad abból, hogy valaki elolvassa a szemlét, elolvas egy cikket, egyetért vele, de ezen a három ponton nem ért vele egyet. Azt el is mondja a feleségének, vagy a kollégájának, vagy a diákjainak, de már nem veszi esetleg a fáradtságot arra, hogy ezt jól artikulálva megfogalmazza, mert boldogan közölnénk nyilvánvalóan, és hát ezt most azért mondom el, hogy inspiráljam is az embereket, hogy aki a szemlét olvassa, és lát benne valamit, amivel kapcsolatban van sajátos gondolata, ne spóroljon a papírral, meg a tintával, küldje be, közölni fogjuk.
1: Összefoglalva, hogyan tudná összegezni ezt a megbeszélést, ezt a beszélgetést? Ezt várják-e ezektől a találkozóktól, hogy milyen visszajelzéseket kapjanak, mint amilyeneket itt?
0: Én azt hiszem, hogy egy rövid határozott igent kell mondanom, tehát mindenféleképpen nagyon pozitíven értékelem, ami talán elősegített az, hogy pont a Pataki Teológiával, Hittudományi Egyetemmel meglehetősen, nem azt mondom, hogy intenzív, de valós a személyes kapcsolat. Tehát csak mondok egy példát, a rektor úr együtt jártam gimnáziumba 55 évvel ezelőtt. Tehát a Fodor tanár úrral együtt jártam teológiára 45 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt. Szóval a pataki tanárok egész jól írogattak a szemlébe, tehát a Füsti Molnár, Szilveszter tanár úr, Fodor Ferenc is, a felesége is, a Nagy Sarolta, a Nagy Károly Zsolt tanár úr bevallott, hogy a szemlébe írta az első írását, hát biztos régen volt. Volt már kapcsolatunk, tehát tudtuk ott folytatni, ahol abba hagytuk sokukkal. Nagyon örültünk a diákoknak, nagyon hűségesen, az összlétszámhoz képest nagyon szép létszámmal, érdeklődéssel jelen voltak. Egyáltalán jó volt a személyi megjelenés is, tehát sokszor mi többen vagyunk, mint a hallgatóság, tehát most itt azért többen megtiszteltek bennünket, és óráikat elhagyták. Szóval mindenféleképpen azt érezzük, hogy nyitottsággal fogadtak, és a beszélgetésből nagyon sok minden, nem csak mi adtunk információt, hanem jó értelmében, szóval provokációt kaptunk a másikból, hogy mi mindenrel kéne még foglalkozni, esetleg közösen. Tehát egy következő alkalmat egy szélesebb körbe meg lehetne szervezni, érdemes volna. Tehát ezek mindenféleképpen nagyon jó volt, és közben nagyot sétáltunk patakon, az is fontos volt, ellátogattunk az egyházközségekbe, aztán együtt vacsoráztunk, a görög katolikus, a római katolikus, az evangélikus, aki ugye Tokajról jár, elfogadta a vacsora meghívásunkat is, és egy fehér asztal mellett egy kellemes estét töltöttünk együtt, természetesen nem feledve, hogy miért is vagyunk itt, de mégis kötetlenebbül, tehát mindenféleképpen abszolút szuperlatívuszokba tudok nyilatkozni arról, hogy milyen jó, hogy eljöttünk. És hát azt remélem, hogy a házigazdáink is hasonlóképpen gondolnak erre a találkozóra.
1: Dr. Engi Sándor, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektora megköszönte az érdeklődést az intézmény iránt, egyben hangsúlyozta azt is, hogy az egyetem vezetői, oktatói, valamint a teológiai szemle vezetői közül többen régi jó kapcsolatot ápolnak egymással. Ráadásul megjelent oktatóik között voltak már szerzői is a rangos folyóiratnak.
2: Önmagában véve is egy egyházi felsőoktatási intézmény számára mindig megtiszteltetés, ha valaki odafigyel ránk, amikor valaki odafigyel, akkor azt érezzük, hogy valakik vagyunk, nem élünk hiába, valami jelentőséggel csak bírunk. Amikor egy testület jön, akkor ennek a testületnek a munkáját nyilván fémjelzi az a kultúra, az az irányvonal, amit képvisel. A teológiai szemle a maga ökumenicitásával, az, hogy különböző felekezeteket foglal magába, és látja a teológiai megoldásoknak a szükségszerűségét, és ezt a tanulmányok szintjén is képviseli, ez egy külön megtiszteltetés. Az, hogy ebben a szerkesztőbizottságban ott van főszerkesztőként a Bóna Zoltán, aki gimnáziumi évfolyamtársam, a bizottságban ott van két rektor, a Hittudományi Egyetem rektor, a Pápai Hittudományi Karnak, a Teológiai Akadémiának a rektorasszonya. Ezek mind oktatási területekről érkező kollégák, az, hogy egy Fischer Vilmos ott van, aki az Ökumenikus Tanács főtitkára, az, hogy ott vannak metodista egyházból, az, hogy pünkösdista egyházból, ezek külön szeletei, külön csemegéi ennek a találkozásnak. Természetesen a mi tudományosságunkat is fémjelzés a nagy testvér, a MAB és a tudományos világ figyel bennünket, hogy publikálunk, örülünk, hogy a teológiai szemle tisztában van azzal, hogy nem olyan nagy baj, hogyha mi is írunk ezekbe a teológiai folyóiratokba, és a mi általunk képvisel tudományosság is jelen van. Hát ilyen komplex az örömöm.
1: Az itteni megbeszélésen, ha egy-két mondatban össze lehet foglalni, hogy melyek voltak azok a felvetések, amelyek az intézmény részéről érkeztek a teológiai szemle további szerkesztésével, vagy pedig munkájával kapcsolatban, esetleg arról, hogy maga az intézmény, mint ahogy rektor úr említette, miként tud hozzájárulni ahhoz, hogy a teológiai szemle egy a korábbi színvonalat megtartó, azt talán felül is múló kiadvány lehessen, és ehhez hozzá tudjanak járulni a pataki kutatók is.
2: Nekünk is van folyóiratunk, Sárospataki Füzeteknek hívjuk. Nekünk is van tudományos tevékenységünk, tudományos rektorhelyettesünk. Az, hogy a tudományosság kiemelt része a teológia életének, ez nyilvánvaló. Természetesen, ahogy az előbb is fogalmaztam, rá vagyunk utalva arra a tudományos fejlődésre, amit a MAB megkövetel tőlünk. A mi felvetéseink azok voltak, amelyekről a kollégák is nyilatkoztak, hogy milyen irányok felé halad majd a teológiai szemle, mint jegyzett, különböző tudományos fórumokon jegyzett folyóirat, nem mindegy, hogy milyen szintbe publikál. Megéri-e energiát fektetni abba egy teológiai tanárnak, hogy valahova írjon, mert valamit jegyez a tudományos világ, és valamit nem jegyez, vagy valamit nem olyan fokon jegyez. Erről hajnalig tudnék mesélni, most nem ez a lényeg, hanem erre kérdeztünk rá. A másik pedig az, hogy vajon elége ez a mostani állapot, ahova 100 év után jutott a teológiai szemle. Mi az, amit újra kellene gondolni irányokban, rovatokban? Mi a fejlődés útja? És mi felajánlottuk kollégáink bölcsessége révén azt a párbeszédet, amire a tudományban szükség van, magyarul a teológiai folyóirat is szükségük van ezekre a párbeszédekre, hiszen többször elhangzott, hogy nem csupán kijelenteni jött ide a teológiai szemle, hanem kérdezni és párbeszédet folytatni. Nos, ebben veszünk, úgy vettem észre részt a jövőben, a folyóirat és a mi folyóiratunk arculata, alakulása és tudományos színvonalának a fejlődése szempontjából.
3: A Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre látogatott a Teológiai Szemleszerkesztő Bizottsága. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. 10 évvel ezelőtt 2 dobozkönyvvel indult el a Mesekuckó. Azóta közösségé, találkozás helyé és sok család közös pontjává vált. A 10. születésnap apropóján kérdeztük Brem Ágnest, a Mesekuckó alapítóját, a kezdetekről. A riporter Bálint Enikő.
1: 2 doboznyi könyv és 10 év. Tudna mesélni erről a nosztalgikus pillanatról?
2: Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket azúton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat, és ez a 9 év alatt nagyon sokan mellénk szegődtek, és segítettek tolni ezt a szekeret előre, és építkezni, és elmondani azt, hogy így 9 év, 10 év után lett egy rendes könyvtárunk. Van könyvtárosunk, 8 órában nyitva van a könyvtár, és majdnem 600 család használja napi szinten. Ez egy óriási eredmény, és igen, hát ezt meg kell ünnepelni. Úgyhogy ezért is álltunk meg egy pillanatra, és emlékezni, és tervezni. A Mesekuckó tovább megy.
1: Tudna mesélni az, ami kihívás volt az elindulásban, de mára már nem.
2: A legnagyobb kihívás talán az volt a sok év alatt, hogy az ember, amikor kezd gondolkodni, akkor egyből mindent is szeretne. Hirtelen legyen olvasóterem, legyen gyerekprogram, legyen ez, legyen az. És az volt szerintem a legnagyobb kihívás, hogy mindig ezeket az álmokat a lehetőségekhez kellett szabni, és megnézni, hogy miről mondunk le, és mi az, amiről nem fogunk lemondani, és amiért érdemes még küzdeni egy kicsit. De úgy gondolom, hogy sikerült egy nagyon természetes, organikus fejlődést elérnünk, hogy tényleg olyanok, akik az elején jártak hozzánk kölcsönözni, aztán később nem, mert a gyerekek nagyok, sok-sok év után is szívesen jönnek, szívesen kapcsolódnak be mindenféle tevékenységünkbe.
1: Mára már mások az álmok és mások a kihívások?
2: Azt hiszem, hogy talán azért, mert a mi gyermekeink is felnőttek, és most már látjuk, hogy például a tiniknek mennyire más igényeik vannak, meg hogy mennyi minden csalogatja őket, és ebben a világban megmutatni nekik, hogy még mindig az olvasás az egy igazi örömforrás tud lenni. Ez egy nagyon komoly kihívás. Ugyanakkor ez meg új célokat is tud nekünk adni, hogy nekik például mit tudnánk, a Mesekuckó vagy a könyvtárként mit tudnánk nyújtani a jövőben.
1: Mit jelent az, hogy itt lehet ez a 10 éves évforduló és Mesekuckó?
2: Nem is tudom, én nehezen ünneplek, poénkodtam is, hogy én a mindennap elvégzett munkának a híve vagyok, úgyhogy nekem a Mesekuckó mindig is az életem része volt, a gyerekeim poénkodtak, hogy a Mesekuckó a 4. gyermek a családban, hogy mindig is ott volt, és mindig is kellett foglalkozni vele, úgyhogy nekünk ez most így egy nagy öröm, hogy a Mesekuckó így a családi körünkből egy kicsit kilépett, és még többen tudnak jönni, és még több programmal tudunk szolgálni a közösséget.
1: Hogyan működött a Mesekuckó, mielőtt nem volt könyvtáros, és hát igazából ön vitt mindent is? Hogy működjön?
2: Gyakorlatilag úgy működött, hogy meghirdettük, és az emberek folyamatosan hoztak adománykönyvet, a gyerekeik kinőtt könyveit hozták be, és mindig meghatott az, hogy nem a uncsi könyveket, vagy azokat, amiket nem szívesen olvastak, hanem tényleg nagyon sok esetben kedvenceket is behozták. És akkor ezeket bevezettük egy katalógusba, online le kellett foglalni, mint egy online boltba kiválasztottad, hogy mit akarsz vinni, és akkor érte kellett jönni. Amikor eljöttek a könyvtárhoz, az egyetemi könyvtárban volt akkor a Mesekuckó, akkor szóltak, én kivittem a pakkot, ők átadták a pakkot, ami náluk volt, és akkor cseréltünk, és mindenki ment tovább. És akkor évente, azt hiszem 2, az ünnepi könyvhéten és a kolozsvári magyar napokon kiköltöztünk a romkertbe, vagy a Bánfi palotába néhány napra, és akkor mondjuk 2 napig folyamatosan lehetett találkozni, és azok voltak azok az alkalmak, amikor tényleg ráérősen lehetett beszélgetni.
1: A közeljövőben látja ugyanezt az alkalmazási módot, hogy behoznak könyveket, és a könyvek cserélődnek, a gazdát cserélnek a könyvek.
2: Gyakorlatilag mi folyamatosan átveszünk adománykönyveket. és ezekkel az adományokkal tudjuk támogatni a megyei könyvtárhoz vinni könyveket, illetve kolozsvári óvodai és iskolai könyvtáraknak is szoktunk átadni könyveket, ami nekünk már megvan, több példányunk van, akkor ezekből frissen indult óvodai csoportoknak szoktunk készíteni egy-egy pakkot. A bölcsi csoport vitt most nemrég könyveket, úgyhogy az, ami hozzánk behoznak, mert tudják, hogy jó helyre kerülnek, mi is igyekszünk tényleg felhasználni, és tényleg a közösség szolgálatába tenni.
1: Könyvkölcsönzési folyamat hogyan történik?
2: Igyekeztünk egy olyan weboldalt készíteni, egy olyan katalógust, ami igazán felhasználóbarát. Nagyon sok esetben a könyvtárak elég merevek, cím, szerző, stb. Mi igyekeztünk olyan címkékkel és szűrési lehetőségeket adni a szülőknek, ami segít nekik eligazodni a könyvek között. Tehát lehet korosztályra szűrni, lehet tematikusan szűrni, és akkor a szülők otthon kiválogathatják mindazt, amit mindenképpen akarnak, és aztán bejönnek a gyerekekkel, jönnek a könyvekért, és akkor még néhány kiválasztott könyv mellé még válogatnak a polcról a gyerekekkel. Szerintem ez is nagyon fontos folyamata a kölcsönzésnek, hogy a gyerekek jöjjenek, lássák, levegyék a könyveket a polcról, nézzék meg, és tegyék vissza, ami nem tetszik. Tehát, hogy ez is egy folyamat, ami során ők megtanulják kiválogatni, hogy mi az, ami nekik való, mi az, ami az ők ízlésüknek megfelelő.
1: Hogyha már mesekuckó és olvasás, melyik az a mű, amit legutóbb olvasott, vagy jelenleg olvas, ha már lehet ilyen személyes?
2: Gyakorlatilag igazából most már van felnőtt részlegünk is, és nagyon sok új könyv is van, ami a felnőtteknek új könyvek, és Bogi szokott a kezembe nyomni könyveket, amit úgy gondol, hogy fog tetszeni, úgyhogy ebben a futóvilágban ennyi teendő mellett is az ember igyekszik, amennyire sikerül erre időn szánni.
1: Mit jelent ez az esemény, hogy megvalósult? És itt vagyunk.
2: Számomra mindenképpen ez csak egy mérföldkő. Úgy érzem, hogy ennek folytatódni kell, akkora igény van rá, hogy itt szó sem lehet arról, hogy most így karba tesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy na jó, jól dolgoztunk, és hogy akkor most lehet pihenni. Újabb és újabb kihívások jönnek, és úgy gondolom, ahogy ez a közösség növekszik, úgy a feladatok is nőnek. Úgyhogy egy mérföldkő, kicsit nosztalgiázunk egyet, de igazából a munka vár, úgyhogy én mindenképpen a jobb jövőben szeretnék tekinteni és megnézni, hogy mi az, amin lehet dolgozni. Mi az, ami megvalósítható mindabból a cifra álomból, amit úgy az ember így hirtelen elképzel, amikor arra gondol, hogy mit tudom én tini könyvtára, abból mit lehet megcsinálni valójában. 10 év, egy fantasztikus közösség, és úgy gondolom, hogy lehet velük építkezni, tehát hogy lesz itt támogatás továbbra is.
0: Brem Ágnessel, a Mesekuckó alapítójával beszélgettünk a Mesekuckó alapításáról és a könyvek fontosságáról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

fohászkodjunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból. Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön, örökké. Amen. Istennek dicsőségére és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 245-ös énekünket. A 245-ös énekünk így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében.

Hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, ahogy az írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetének 37. versétől egészen a 47. versig. Amikor ezt hallották, mintha szíven találta volna őket, és ezt kérdezte,

Kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk testvéreim férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és a gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szüksége volt rá. Minden nap álhatatosan egy szívvel és egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelték őket az egész nép előtt. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözültekkel. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igéjét, hogy bennünk Krisztus beszéde gazdagon lakozzék, és sok gyümölcsöt teremjen az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért hát imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor is így szól az ő igéje által mi hozzánk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük Isten dicsőségére a 249-es énekünk első, negyedik és ötödik verseit. A 249-es énekünk első verszaka így kezdődik, Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek vígassága.

Imádkozzunk! Felséges Istenünk, mennyei édesatyánk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy kegyelmedből és lelked által ismét egybe gyűjtöttél bennünket, hogy ezen az ünnep harmad napján is együtt, közös akarattal, egy azon lélekkel itt lehetünk a te szent házadban. Urunk, vágyakozunk, hogy benned gyönyörködhessünk. Vágyakozunk arra, hogy a lélek újjászüljön bennünket. Urunk, talán azt érezzük, hogy az emberi akarat sokszor elgyengül, és vágyunk arra, hogy te legyél az, aki felerősítesz bennünket, aki lelked által felemelsz és talpra állítasz bennünket. Csodálkozunk azon, amit a pünkösdi történetben olvashattunk. Csodálkozunk azon, hogy milyen egységet formáltál, és erre vágyunk mi is. Erre a közösségre, amely Krisztusban egyé lett. Vágyunk arra, hogy egyre jobban megismerjük a te akaratodat, hogy egyre jobban munkálkodjék bennünk a te szent lelked, hogy buzgó tanítványai lehessünk a mi mesterünknek, Jézus Krisztusnak, hogy igazi tartalommal töltsön meg bennünket a szent lélek, hogy igazán rá tudjunk hangolódni. Urunk, tudjuk, hogy ez a vágyakozás, ez a keresés is tőled származik. Kérjük, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Szenteld meg, hogy ne emberi szavak hangzodjanak el, hanem valóban a te ígéd szólítson meg bennünket. Lelked által taníts bennünket a te igazságodra, a te utadra, Urunk. Formálj bennünket tanítványi közösségé, és add nekünk az ígét fölötti csodálkozás, gyönyörködés lelki ajándékát. Áld meg ezt az órát, hogy valóban rólad szóljon a mi Isten tiszteletünk. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusért meghallgatod imádságainkat. Köszönjük, hogy érezhetjük a te lelkedet, a te jelenlétedet ezen az alkalmon. Így áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjének a meghallgatására készülve énekeljük a 249-es énekünk 9. és 10. verseit. A 249-es énekünk 9. verszaka így kezdődik: Adjad szent ajándékodat, bátorítsad lelkünket.

Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amely által szól mi hozzánk, úgy, ahogy az írva található János evangéliumának 7. fejezetének 37. versétől a 39-ig, hogy miképpen szól Isten igéje a megnevezett igeszakaszban, János evangéliumának 7. fejezetének 37-től 39. verseibe. Felolvasom, hallgassuk meg figyelemmel és keresztényekhez illő lelki alázattal. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit ő a benne hívőknek fog ki, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Eddig tart a felolvasott igeszakasz. Kedves testvéreim, talán nem csak én vagyok így ezzel, de az ünnep harmadnapja mindig is nehézkes. Nehézkes, hiszen az ember sokáig készül az ünnepre, ráhangolódik, részt vesz a bűnbánati alkalmakor, és hirtelen az ünnep véget ér. Elérünk a harmadnaphoz, és érezzük már, hogy fokozatosan visszakerülünk a hétköznapokba. Érezzük azt, hogy igenis közeli már a hétköznap, közeli az a pillanat, amikor az ember visszamegy a munkahelyére, mikor a diák visszaül az iskola padokba. És talán az a gondolat is megfogalmazódott bennünk, vagy megfogalmazódik bennünk ilyenkor, hogy mi történik akkor, hogyha lemaradok? Mi történik, hogyha csak ünnepi hangulat volt, és valódi ünnep nem? Jézus egy ünnep utolsó napján áll fel, és amolyan módon bele kiált az Isten tiszteletbe. Jöjjön én hozzám mindenki, aki szomjazik, és igyék. Meghökkentő lehet akkoriban a zsidóság számára, hogy valaki így megzavarja az ünnepet. Jézus felmegy Jeruzsálembe a lombsátrak ünnepén. Ez az az ünnep, amelyre egy hétre a zsidóság felmegy Jeruzsálembe, és ezen a héten a 40 éves pusztai vándorlásra emlékeznek meg. Ideiglenesen kivonulnak házukból, és ágakból, gajakból sátrakat készítenek, amelyek védik őket a nap tűző fényétől. Ideiglenesen ők is, ahogyan ősatyáik, sátrakban laknak, és arra gondolhatnak, hogy milyen jó lenne megtapasztalni ismét Istennek a gondviselését. Milyen jó lenne, ha azok a csodálatos gyógyítás történetek, Isten gondviselése nem csak a Biblia lapjain elevenedne meg. Milyen jó lenne életünkben is ezeket megtapasztalni. És itt van az egyik legerősebb kapcsolópont a történet, a felolvasott igeszakasz között és a mi életünk között. Talán mi is így fogalmazunk, milyen jó lenne személyesen megtapasztalni a lélek munkáját az életünkben. Milyen jó lenne, hogyha ez a pünkös nem úgy végződne, hogy szép volt, jó volt. Szép igehirdetést hallottunk, szép igékről beszéltünk, de kár, hogy kimaradt belőle a lélek igazi munkája. A zsidóság a lombsátrak ünnepének utolsó napján egy érdekes kis ceremóniát tartottak. A pap a Siluám tavából az oltárra önt vizet, különféle edényekbe, és ezek, amikor túlcsordulnak, szépen kifolyik belőlük a víz. Ez a bőséget, az isteni gondviselést jelképezi. És Jézus tudatosan ezt a pillanatot használja ki. Tudatosan ekkor beszél arról, hogy ő az igazi víznek a forrása. Visszacsatol egy kicsit az Ószövetség világába, hiszen hogyha megvizsgáljuk, a zsidóság feljegyzi ezt, hogy milyen csodálatos módon Isten a sziklából fakaszt vizet, és oltja népének szomjúságát. Itt Jézus egy kicsit másabb, egy kicsit mélyebb szomjúságra irányítja a figyelmet.
Ismerjük jól, hogy milyen erőteljesen felfokozódik a víznek az igénye, akkor, amikor szárazság van, akkor, amikor a nyár hevében apadnak a vízforrások. Milyen jól esik az embernek, amikor egy pohár hideg vizet a perzselő napkor elfogyaszthat. Milyen jól esik felfrissülni. És talán nem csak a természeti hőséget és száradtságot ismerjük. Ismerjük azt is, hogy milyen könnyen kiszáradhat a mi életünk. Milyen könnyen megkövesedik a mi szívünk. Milyen könnyen kiszáradnak kapcsolataink, beszélgetéseink, közösségeink. És milyen jó lenne, ha lenne valami, ami feltöltene bennünket. Milyen jó lenne, hogyha valaki vagy valami pótolná ezt az ürességet, ezt a szomjúságot bennünk. Jézus tovább viszi a víznek a képét, és ahogy János megjegyzi, hogy ez a lélekre vonatkozik. A jó lenne, ha megfogalmazást át kellene formázzuk egy kicsit. Jó nekünk. Jó nekünk, mert már Jánosnak a magyarázata sokkal többet ad, mint az akkori tanítványoknak. Sokkal többet ad ez a rövid mondat, hogy ez a lélekre vonatkozik. Mert mi már tudjuk, hogy mi történt pünköstkor, mi már tudjuk, ahogy az alapigében is olvastuk, hogy Isten gyülekezetet formál a tanítványi közösségből. Isten közvetlenül beavatkozik az emberek életébe. És látjuk jól, hogy mi történik a Szentlélek munkája által. A Biblia olvasás rendjén is hallhattuk, hogy vannak a Szentléleknek ajándékai, vannak kegyelmi ajándékok. Ezek vannak kegyelmi

függvényében vissza a pünkösdi ünnepünkre. Tekintsünk vissza az első napjára, a másodnapjára. Nem éreztük-e ezt, hogy buzdít bennünket Isten lelke? Nem éreztük-e ezt a pezsgést, ezt a felfrissülést a lélek által? Nem éreztük-e ezt, amikor úrvacsorát vettünk? Nem éreztük-e ezt, hogy keresünk valamit, amivel oldhatnánk a szomjúságunkat, és ott van az orrunk előtt? Itt van a templomban, itt van a közösségünkben. Nem éreztük-e azt, hogy a keresésünkre egy adott pontig választ találtunk? Nem éreztük-e azt, hogy Isten az Isten tiszteletek rendjén önmagát ajánlja fel lelke által? Kedves testvérek, ez sokszor elhangzik igehirdetések rendjén. Amikor mi ünnepet tartunk, legyen szó pünkösdről, vagy bármelyik ünnepünkről, az nem csak megemlékezés. Nem csak arra vonatkozik, hogy Isten egyszer beleavatkozott az ember életébe, hanem arra vonatkozik, hogy az a lélek, az a pártfogó, az a vigasztaló, akit Krisztus elküld, az az emberrel marad mind örökké. Ismét idézhetnénk Jézus Krisztusnak azt a szép mondását, íme én veletek vagyok az idők végezetéig. Az akkori sokaság megdöbbent ezen. Megdöbbentek ott a lombsátrak ünnepén, talán azt is gondolták, hogy Jézus csak fel akarja bőszíteni az összegyűlt sokaságot. El akarja rontani az ünneplésüket, meg akarja törni a liturgiai keretet. Pedig Jézus nem meg akarja törni, hanem a formát igazi tartalommal akarja megtölteni. Az Ószövetségben többször olvassuk, hogy Isten nem az áldozatot, nem a megkövesedett liturgiát várja el az övéitől, hanem a hálás szívet, az Istenhez való fordulást. És ez emberileg lehetetlen. Lehetetlen megérteni, hogy miben hiszünk, lehetetlen megérteni Jézus Krisztusnak a szolgálatát, lehetetlen megérteni a pünkösdi csodát, ha csak emberileg gondolkodunk róla. Lehetetlen kereszténynek lenni, ha csak logikusan egyik gondolatot fűzzük össze a másikkal. Ehhez kell a Szentlélek munkája. Ehhez kell az, amit az igénk így fogalmaz meg, hogy élő víznek forrása fakad az emberből. Az akkori zsidóság számára ez egy nagyon éles kép, hiszen nem egyszerűen arról van szó, hogy víz, hanem Izrael területén a víz tényleg az élet forrása. Nagyon kevés kútjuk van, nagyon kevés vízforrás létezett Izrael területén. A túlélésről, a megmaradásról is szó van ebben az igében. De Jézus, ahogy mondtam, komolyabb szükségletre irányítja a figyelmet. Az Isten kapcsolatunkra kerül a hangsúly. A Szentlélek nem egyszerűen arról szól, hogy megértesse az igét. Ezen felül a személyes kapcsolatról szól Jézus Krisztussal és Istennel. Hiszen jól tudjuk, mit mond Péter az összegyűlt sokaságnak, ahogyan az alapigéből olvastuk. És részesültök, keresztelkedjetek meg, térjetek meg, és részesültök a Szentlélek ajándékaiba. Ez nem azt jelenti, hogy valaki kapott szent lelket, és valaki nem. Nem azt jelenti, hogy a gyülekezetben van olyan, aki kiváltságos helyzetben van, mert benne működik a Szentlélek, hanem azt jelenti, hogy a Szentlélek mindnyájunkhoz szól, egyen-egyenként a közösség minden egyes tagját meg akarja szólítani, és ezen felül olyan közösséget akar, amely Krisztusban egy. Mert mindnyájan egy testhez tartozunk, mindnyájan Krisztus megváltottai, szerettei vagyunk. Azt is mondhatnánk, Pál apostol nagyon gyakran használja ezt a kifejezést a gyülekezetekre, hogy szentek. Azt mondja a korintusi gyülekezetről, hogy szeretteim vagy Krisztus szentjei. És elgondolkodhatnánk azon, hogy mit is jelent ez a szent kifejezés Pál apostolnál, vagy az Új Szövetségben, vagy esetleg a teljes szentírásban.

nem etikai, nem erkölcsi tanítás ez, hanem azt jelenti, hogy elválasztott, Isten számára félretett. És a pünkösdi történetben, a pünkösdi igehirdetésekben ezt tapasztalhatjuk meg, hogy Isten lelke által elválaszt magának. Isten az ő lelke által többet és jobbat akar adni az embernek. Nem azt mondja, hogy minden könnyű lesz, de azt mondja, hogy jó helyen van ott az életünk, ahol a Szentlélek munkálkodik. Jó helyen van az az ember, aki oda tudja fordítani szívét Istenhez. A 47. Zsoltár szépen megfogalmazza, gyönyörködjél az Úrban, és megadja a szíved kérését. Gyönyörködj az Úrban. Gyönyörködj a Szentlélek munkájában. Nem azt jelenti, hogy mi tökéletes emberek leszünk, de azt jelenti, hogy Isten felhasznál bennünket az ige hirdetésben, az evangélium terjesztésében. Kedves testvérek, jó lenne, ha helyett, mondjuk azt, hogy jó nekünk. Jó nekünk, mert láttuk a pünkösdi csodát, éreztük Isten közelségét és a Szentlélek munkáját. És el tudjuk mondani, hogy bennünk mozog az élő víznek forrása. Bennünk ott van az a dinamika, az az éltető erő, amit a Szentlélek hoz mozgásba. Bennünk is munkálkodik Krisztus lelke. És ha lejár ez az ünnep, ha vissza kell térni a hétköznapok helyzeteibe, munkájába, tanulásába, akkor ez az öröm legyen bennünk, hogy mi már találkoztunk a megváltó Krisztusunkkal, mi már szembesültünk a Szentlélek munkájával, mi már átéreztük és tudatosítottuk ezt, és ezt semmi és senki el nem veheti tőlünk. Ez a miénk. Mert mi olyan pártfogót kaptunk, aki életünk minden egyes napján mellettünk áll. Amen. Isten igéjére válaszképpen énekeljük a 253-as énekünk 6. és 7. verseit. A 253-as énekünk 6. verszaka így kezdődik: válasz minket élő templommá.

imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a mi megváltó Krisztusunk által, köszönjük a Te kegyelmedet. Köszönjük, hogy ismét megszólított bennünket a Te ígéd. Köszönjük azt a buzgóságot, azt az örömöt, amit lelked által adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem a félelem lelkét hagytad nekünk, hogy Te bátorítani akarsz bennünket, hogy érezteted a Te kegyelmedet, a Te szeretetedet, és tudhatjuk, hogy életünk biztos helyen van, hiszen Te vagy életünk igazi kútfője, Te vagy az, aki táplálsz és megtartasz bennünket. Urunk, köszönjük ezt az ünnepet. Köszönjük azt, hogy megadtad, hogy harmadnapján is összegyűlhettünk, benned gyönyörködhettünk. Urunk, köszönjük ezt a kegyelmet. Köszönjük azt, hogy a mi országunkban, békességben, békében gyűlhetünk össze. De ugyanakkor kérünk téged, hogy légy azon keresztény testvéreinkkel, akik a világ különböző pontjain szétszórva, nyomorúságok között háborús hangulatban vannak, akiknek nehéz összegyűlni, akiket ellehetetlenít politikai hatalom, elnyomás, esetleges fegyveres konfliktusok. Urunk, légy ezekkel a testvéreinkkel is. És add, Urunk, hogy osztozni tudjunk egymás fájdalmaiban, örömeiben, hogy valósággal meg tudjuk tapasztalni, milyen a Te gyülekezeted, milyen az, amikor Krisztusban egy test vagyunk, mikor Krisztusban egy helyre tartozunk, mikor Krisztusban mindnyájan gyermekeid vagyunk. Add, Urunk, nekünk ezt az örömöt. Add a Szentléleknek felszabadító, vigasztaló erejét nekünk, ne csak ünnepnapokon, ne csak vasárnapokon, hanem életünk minden egyes napján. Hogy mi is őszintén el tudjuk mondani, hogy jó indulatot követ bennünket életünk minden egyes napján. Hogy ne csak a templomba akarjunk találkozni veled, hanem tapasztaljuk, érezzük és tudatosítsuk a Te közelségedet a hétköznapokban életünk minden egyes napján. Hiszen Te az az Úr vagy, aki sohasem hagysz bennünket árván, mindig mellettünk állsz, Urunk. Add, hogy lelked teljesen újjászüljön bennünket. Add meg azt a kegyelmet, hogy Krisztusra tudjunk tekinteni, még akkor is, amikor azt érezzük, hogy lelkünk kiszárad, amikor nem jön az imádság, amikor azt érezzük, hogy az emberi akarat kevés. Akkor is Krisztusra tudjunk tekinteni, és tőle várjuk a mi segítségünket és oltalmunkat. Áld meg gyülekezetünket, áld meg a mi kis közösségünket, áld meg a presbiterek szorgalmas munkáját, minden egyes gyülekezeti tagunknak a fáradozását. Áld meg családjainkat, szeretteinket, rokonainkat, és Urunk, szeretnénk imádkozni világunkért, hogy a világunk is felismerje a Te békességedet. És add, Urunk, hogy akkor, amikor a lélek szólít bennünket, szolgálatra készek lehessünk. Hogy amikor Te megszólítasz bennünket, azt tudjuk mondani, íme itt vagyok, Uram, szólj, mert hallja a Te szolgát. Küldj el bennünket is a világba, hogy ott is a Te ígédet hirdethessük. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért meghallgatsz bennünket. Amen. Bizalommal tárjátok fel szívetek az élő Isten előtt. Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Engedjék meg, hogy a hirdetések rendjén egy pár szóban megköszönjem a kedves testvéreknek, hogy együtt ünnepelhettük ezt a pünkösdöt. Köszönöm azt, hogy ismét megtapasztalhattam az önök közelségét, az önök kedvességét, és köszönöm azt, hogy együtt gyönyörködhettünk a mi megváltó Krisztusunkban most is. Isten gazdag áldását kívánom az önök gyülekezetére, az önök családjaira, az önök életére. Hitvallást ételre készülve énekeljük a 488-as számú énekünk első két verszakát. A 488-as énekünk első verszaka így kezdődik: áldásoddal megyünk, megyünk innen el.

Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről. Testestül, lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmától megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt, mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá is készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővülködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.

0: Intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Pál apostol tesszalonikaiakhoz írott első levele, 5. részének 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Pünkösd ünnepe körül időszakban a Szentlélek munkájára figyelve köszöntjük Önöket. Mai műsorunkban lelki útra hívjuk mindannyiukat. Petrocsi Szabó.

Olcsa Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatát hallhatják, a roma beliekhez írott levél 12. fejezetének az első és második verse alapján. Ezt követően a Calvin kiadó mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetéből, Hézsel Gábor válogatásából az Elég egy mosoly című írást hallgathatják meg, Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség, Petrózi Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelki pásztora. Isten igéjét hozom ezen a mai napon a római levélből, a 12. fejezet első két versét olvasom. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Kedves testvérem a rádió előtt, Pál szavain keresztül ma téged kér az Úr, hogy szánd oda magadat Istennek. Add oda az életedet az Úrnak, igazodj hozzá. Ez nem parancs, mint a katonaságban, hanem kérés. Egy szeretetteljes, gondoskodó meghívás. Ma sokan akarják, hogy hozzájuk igazítsd az életed. Őket lájkold, kövesd, nekik higgy. Ma sokan sokfelől a te figyelmedre, és ezáltal a te életedre vágynak, akarnak. De látnunk kell, hogy az Isten akarata és a világ akarata az teljesen más. Az Úr nem felhergelni, nem uszítani, nem hatalmaskodni akar, nem megosztani akar, hanem tudjuk, úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Nem kényszeríteni akar az Isten, ma sem, hanem szeretettel jön feléd, hogy jobbá légy, hogy üdvösséged legyen. A világot szereti az Úr, de a bűnt benne nagyon nem. Ezért kéri, hogy ne a bűnös világhoz igazítsd az életed, hanem hozzá, az ő akaratához. És ha ez megtörténik, akkor kezdesz megújulni. Változni fog az értelmed, a látásod, a világ dolgairól való felfogásod, máshogyan fogod megítélni az élet dolgait, értékeit, az értéktelen vackait, hogy mi az Istennek tetsző és mi nem az. De ez kell a lélek, hogy megigazítson. Azt szoktuk mondani, az vagy, amit megeszel. Na, igaz ez a lelki dolgokra is. Ha nem figyelsz a lelki táplálkozásra, az meg fog látszódni, kihez is tartozol. Kérjük Isten szent lelkének jelenlétét még inkább, hogy életünket Istenhez igazítsuk, és ne máshoz. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged ezért a mai napért, amelyet megengedtél nekünk. Köszönjük, hogy te ma is kérsz minket. Köszönjük, hogy testvérként tekintesz ránk, és gyermekeidnek nevezel. És irgalmasságod ma is tart. És azt kéred, hogy hozzád igazodjunk, ne a világhoz. Urunk, megannyian akarják a mi figyelmünket, a mi erőnket, a mi követésünket, a mi tetszésünket. Erről szól a mai világ, a média. És sokszor bedőlünk, és válunk rabjává ennek a dolognak, hogy már másokat figyelünk, másokra nézünk, és már önmagunkra, szeretteinkre sincs idő. Ehhez igazítjuk mindennapjainkat, a különböző posztokhoz, a megjelenésekhez. E szerint rendezzük be az életet. És a lélek valahol elhalkul. De Urunk, segíts, hogy a mostani pünkösdre való készülésünk hozzád való igazodásról szóljon. Hogy változzunk, értelmünk megújulásával, hogy máshogy ítéljünk meg dolgokat, a te értékrended szerint, a te dolgaid szerint. Ehhez tőled kérjük az erőt és a bölcsességet, a te lelkednek erejét. Segíts, hogy ne csak a testünket tápláljuk, ne csak a külső dolgokra figyeljünk, hanem a lelki dolgokra is. Így kérünk téged, Urunk, jöjj szent lelked által közel hozzánk, s védj lakozást a mi életünkben. Vezess minket, Urunk, az Úr Jézus Krisztusért.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Petóczi Szabolcs, a Magyarországi Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a pálapostól romabeliekhez írott levele 12. fejezetének az első és második verse alapján. Isten igéje után folytassuk műsorunkat, a Calvin kiadó mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetéből, Hézsel Gábor válogatásából az Elég egy mosoly című írást hallgathatják meg Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársának a felolvasásában.

Elég egy mosoly. Wilhelm Hofzümmer nyomán. A Nobel békedíjas Teréz anya interjút adott egy televíziós társaságnak. A beszélgetés során a riporter teljesen váratlanul élesen rátámadt. Maga szereti a szegény nyomorult embereket, ez rendben van. De hogyan lehet a Vatikán kezében olyan hatalmas vagyon, és miért nem segíti azzal a nyomor leküzdését? Az idős asszony hosszan a riporter szemébe nézve így válaszolt. Ön nagyon boldogtalan, uram. Valami nagyon megbántotta a lelkét. Nem tud békességre találni. Meglepett hallgatás volt a válasz. Teréz anya így folytatta. Hitre lenne szüksége önnek. Hogyan lehetnék hívő egy ilyen világban? Csattant fel újra a riporter. Imádkozni kellene. Én nem tudok imádkozni, mondta a férfi. Akkor majd én elvégzem ezt ön helyett. Ön pedig próbálja meg embertársait egy mosollyal megajándékozni. Legalább néha. Tudja, egy mosollyal közelebb hozzuk Istent az életünkhöz. Gyűlölködő szavakkal vettek körül, ok nélkül harcolnak ellenem. Szeretetemre vádaskodással felelnek, de én imádkozom. Zsoltárok könyve 109. részének 3. és 4. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából az Elég egy mosoly című részt felolvasta rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi. A felolvasásban Teréz anya szavai, miszerint egy mosolyal közelebb hozzuk Istent életünkhöz, a pünkösd igazi üzenetét hordozzák. Hiszen mi is történik pünköstkor? A Szentlélek leszáll az apostolokra, és az ő szívükbe költözik, hogy bátorságot, békességet és szeretetet adjon nekik. Amikor mi megajándékozzuk embertársainkat egy őszinte mosolyjal, vagy amikor az imádság csendjében átadjuk terheinket az Úrnak, akkor valójában helyet készítünk a Szentléleknek. Pünkösd ünnepe arra hív minket, hogy ne csak várjuk a csodát, hanem legyünk mi magunk a Szentlélek eszközei. Legyen a mosolyunk az a tüzes nyelv, amely a másik ember szívét is melegíti, és legyen az életünk az az élő templom, ahol a lélek békessége otthonra talál. Kérjük tehát a Szent Lelket, hogy tegye képessé szívünket az igazi örömre és békességre, hogy általa mi is vigasztalokká, mosolyunkkal pedig az isteni szeretet hordozóivá válhassunk. Áldott lélekkel teli pünkösdöt kívánok mindannyiuknak. A viszont hallásra békesség Istentől.

Szentlélek Isten, látod, mennyi ismerhetetlen erő tolakszik elénk és próbál döntő erő lenni. Nagyban is, kicsiben is küzdünk terhekkel, mélységekkel, ellenséges erőkkel, és újból kitűnik a gyengeségünk, elesettségünk, erőtlenségünk. Az erőszak világából kiáltunk hozzád, mert erőválságban élünk. Hívjuk és várjuk áldó erőidet, vigasztaló, mellénk álló, ügyünket, emberségünket védő szent lelkedet. Jövel, teremtő szent lélek. Ámen.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Pompom újabb.

0: meséi. Torzomborz, kalapevő. Pompom ült az ágon, fészkelődött, izgett, mozgott és ugrált. Hintázni akart, de az ág nem mozgott, és nem hintázott, mivel nem jött a szellő, ami megmozgassa. Á, szélcsend van, dűnyögött Pompom. Nem jön semmi szellő, nem baj, majd moccanatlanul várok. Picúr biztosan jön, abban teljesen biztos vagyok. Nem is csalódott. Picúr lépkedett arra szép lassan. Feltűnően szépen és feltűnően lassan. Szia, Picúr, veled mehetek? Velem jöhetsz, de van egy kívánságom. Ki vele? Harsogta Pompom. Láthatlanban teljesítem. Az a kívánságom, hogy így szépen féloldalt ülj a fejemre, mintha kalap lennél. Most olyan kalapos idő van, és nekem még sose volt kalapom. Pompom lelkesen hadarta, egyáltalán nem csodálkozott a különös kívánságon. Jó, majd féloldalt ülök. Azt mondod, hogy még sose volt kalapod? És milyen kalapod nem volt még sose? Vagyis milyen kalapot szeretnél? Téli kalapot, nyári kalapot, köcsök kalapot, pörge kalapot, vadász kalapot, sombrérót vagy cilindert? Picúr mosolyogva válaszolt. Szeretnék egy nyári kalapot? Pompom átalakult nyári kalappá, és féloldalasan Picúr fejére ült. Parancsolj, már meg is van! Eredeti, nyári! Picúr megtapogatta a nyári kalapját, illetve Pompomot, aki teljesen olyan volt, mint egy igazi nyári kalap. Ó, van egy gyönyörű nyári kalapom, pompom, pompás, szép új kalapom, pom. Pompom is elégedetten illegett, mint egy valódi nyári kalap. Büszkén csücsült Picúr fején. Ám egyszer csak megmerevedett, megborzongott, és riadtan és rémülten így suttogott. Jaj, nekem, milyen ostoba kelek, hogyha szelepút és esztelen vagyok, jaj, jaj! Picúr értetlenül hallgatta a jajveszékelést. Mit jajgatsz? Most kalap vagy, a kalapok nem szoktak jajgatni.
1: Hát éppen ez az,
0: nyöszörgött Pompom.
1: Ha eltűnnék, ha valaki eltüntetne, azonnal értesítsd a rendőrséget, a tűzoltóságot, a Vöröskeresztet!
0: Picúr csodálkozva nézett. Nem nagyon értette, hogy mi a baj, mi ez a nagy riadalom. Értesítem, de mi a baj, és miért remegsz? A kalapok nem szoktak remegni. Pompom az utca végére mutatott remegve.
1: Ott van, miatt a jajgatok, meg remegek.
0: Mi van ott?
1: Torzomborz kalapevő, most falt be egy kalapot, láttad? A saját szemeddel láthattad, hogy micsoda étvágya van, jaj nekem! Te atya Isten, még képes, és engem is kalapnak néz! Mi lesz, ha engem is kalapnak néz?
0: Picúr oda nézett, és látta, hogy egy nagy torzomborz valami lekapta egy kopasz fejről a kalapot, és megette. Változz át, gyorsan változz át! Sürgette Pompomot. Legyél nyaksál, remélem sálat nem eszik. Pompom gyorsan átváltozott nyaksállá, és Picúr nyakába simult.
1: Én is remélem, hogy sálat nem eszik.
0: És a kalapokat miért eszi? Kérdezte Picúr.
1: Mindjárt elmesélem, csak előbb. Húzódjunk a fa mögé, biztos, ami biztos. Hát, ha még emlékszik, hogy az előbb kalap voltam.
0: A fa mögé húzódtak, s Pompom kicsit megnyugodott. Nagy levegőt vett, és mesélt.
1: A torzomborz kalapevő valamikor egy kalap volt, vagy legalábbis annak készült, vagyis egy kalapos műhelyben kezdődött az egész. A kalapos mester éppen egy új kalapot készített, fürgén szabta, vágta és formázta. Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behajtunk, hop-hop. A kalapos inas egy nagy seprűvel seperte a műhelyt, csapkodta a port, egyenest a kalapos orra alá. A kalapos meg mérgesen tüsszögött. Arrébb söpölte Pernahelyder, te anya szomorító, megfulladok. A kalapos inas morogva a sarokba ment. A kalapos folytatta a munkát. Levágjuk, nyisz, nyisz, behajtjuk, hop, hop. Itt van az ujjamban az egész, nincs nagyobb kalapos nálam. Nyisz, nyisz, hop, hop. Ez már nem is kalap, hanem kalap költemény. Ez már olyan tökéletes, hogy nem is bírom folytatni. Hol vagy te, rossz csont? Te, inasok szégyene! Én most átugrom a vendéglőbe, kicsit leöblögetem a torkom. Kimosom a port, most seper, te, tapsifülű, most porolj, te, szörgombóc! Alig, hogy elment a kalapos, az inas eldobta a seprűt. Fogta az ollót, és a készülő kalaphoz ment vigyorogva. itt egy kicsit levágok, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behorpasztjuk, hopp-hopp, itt van a kisfolyamban az egész. Ez már nem is kalap, hanem egy kalapversike. Az új kalap rémesen nézett ki az átalakítás után. A többi kalap nevetett, hahotázott, bruhaházott a polcokon. Hi-hi-hi, ha-ha-ha, bruhaha. Nézd a kajlát, kiáll a szőre. Hi-hi, nézd a csámpást, lelóg a karimája. Bruhaha, te világ, csúfja, te, torzomborz. A torzomborz kalap mérgesen morgott, dühösen vicsorgott. Tékig glancolt nyavajások. A kalapos visszajött, és azt hitte, hogy nem lát jól. Nagyokat pislogott, és amikor jól látott, égtelenül dühös lett. Mit csináltál, te gézengúz? Hát ez meg mi a ménkű? Mi a nyavaja ez a csámpás torzomboz? Kivel a szemétdombra? Ne is lássalak, te kalapok szégyene, pusztulj a szemem elől! És kidobta a kalapot a kukába. A torzomboz kalap szörnyű bosszút fogadhatott, amiért kinevették és kidobták. Nem vagyok jó kalapnak? Akkor jó leszek kalappusztítónak. Akkor minden kalapot megeszek. Mindet befalom, mindet szétrágom, mindet összemorzsolom. Én vagyok torzomborz kalapevő. Reszkessetek, nyavajások! És azóta eszi a kalapokat, válogatás nélkül.
0: Pompom rémülten felkiáltott, mutogatott és remegett.
1: Jaj, erre jön, ott jön!
0: Torzomborz kalapevő suhant a levegőben, és félelmetesen morgott.
1: Kalapot akarok, van itt valami nyavajás kalap?
0: Pompom fogvacogva válaszolt.
1: Nincs!
0: Picúr megrázta a fejét, és bátran válaszolt. Itt nincsen kalap, semmiféle kalap nincs, nem is volt, nem is lesz. Itt csak egy nyaksál van, de azt nem adom. Torzomborz kalapevő megvetően morgott.
1: Nem érdekel a vacak nyaksálad. Engem csak a kalap érdekel. Én vagyok torzomborz kalapevő, és minden kalapot befalok. Hol vagytok, nyavajás kalapok?
0: Azzal elsuhant kalapokra vadászva. Pompom megkönnyebbülten sóhajtott, és a homlokát törölgette.
1: Egészen beleizzadtam.
0: Picúr aggódva ingatta a fejét, ráncolta a szemöldökét. Mi lesz a többi szegény kalappal? Valamit ki kell találni. Pompom szaporán bólogatva biztatta.
1: Igen, igen, törd a fejed!
0: Picúr törte a fejét erősen, tűnődve mondta. Az világos, hogy jó étvágya van.
1: Túlságosan jó étvágya,
0: helyeselt Pompom. Az még nem lenne baj, folytatta Picúr a töprengést. Az a baj, hogy csak kalapot eszik. Ez a nagy baj. Mi lenne, ha rászoktatnánk valami másra?
1: De mire?
0: Kérdezte Pompom. Talán a csokoládéra, mosolygott Picúr. És ki az, aki rá tudná szoktatni a csokoládéra? Pompom diadalmasan vágta rá.
1: Gobóc Artúr, óriási ötlet, gyerünk!
0: Siettek, rohantak, és megérkeztek Gobóc Artúr házához. Éppen egy nagy bőröndel állt a kapuban.
2: Engem kerestek?
0: Kérdezte udvariasan. Téged, jaj, de jó, hogy megtaláltunk! Lihegte Picúr.
2: Hát igen, éppen az imént jöttem meg, egy kis csokoládéért voltam.
0: Mutatott rá a nagy bőröndre Gombóc Artúr.
2: Valódi, külföldi csokoládé.
1: Külföldi is jó!
0: Rikkantott a Pompom.
2: Igen, igen,
0: mosolygott Gombóc Artúr. Bár én szeretem a hazai gyártmányt is. Miért kerestetek?
3: A csokoládéról szeretnénk veled beszélni,
0: mondta Picúr. Gombóc Artúr lelkesen bólogatott.
2: A csokoládéról velem mindig lehet beszélni. A legszebb álmomból is nyugodtan felkelthettek, ha a csokoládéról akartok velem beszélni.
0: Picúr kicsit türelmetlenül rázta a fejét.
3: De most elsősorban nem a csokoládéról van szó, hanem egy kalapról, de nem akármilyen kalapról.
0: Gombóc Artúr semmit sem értett. Tétován mutogatott a fejére.
2: De hiszen nekem már van kalapom is, nem az akármilyen.
3: Igen, igen, hadarta Picúr. Nagyon szép kalapod van, de most nem a te kalapodról van szó, hanem egy olyanról, akit le kell szoktatni a kalap evésről.
1: És rá kell szoktatni a csokoládéra,
3: szúrta közbe Pompom. Gombóc Artúr teljesen meg volt zavarodva. Ide-oda forgatta a fejét motyogva. Leszoktatni, rászoktatni. Igen, igen, bólogatott Picúr. Nagyon nagy jót tennél, és megmentenéd a szegény ártatlan kalapokat, hogy ne egyék meg őket. Gombóc Artúr szeme felcsillant az evésre. Azt megértette.
2: Gyerünk, rám mindig számíthattok, ha evésről van szó.
3: Hozza csokoládét, mutatott Picúr a bőröndre. Gombóc Artúr megragadta a bőröndöt, és elindultak, hogy megkeressék Torzomborz kalapevőt.
2: Nem sokáig kellett keresni.
3: Hamarosan megtalálták, mert ott lapult egy ágon, és hopp, elkapta Gombóc Artúr kalapját, és megette.
1: Vigyázz a kalapod!
3: Kiáltott Pompom, de már elkésett. Gombóc Artúr a fejét tapogatta.
2: Na hát, micsoda pompás étvágya van, de ha megetted a kalapomat, ráülhetnél a fejemre helyette, mert mi lesz, ha napszúrást kapok, vagy mi lesz, ha megfázom?
3: Torzomborz kalapevő vigyorogva a Gombóc Artúr fejére ült. Gombóc Artúr a bőrönben kotorászott és szeliden megkérdezte.
2: Szereted a csokoládét?
1: Nem szeretem. Még sose ettem, csak kalapot ettem.
3: Morgott Torzomborz kalapevő.
2: Akkor nem tudod, hogy mi a jó. Addig nem nyilatkozhatsz, amíg meg nem kóstoltad. Tessék, ezt most vettem, külföldi.
3: Nyújtott fel Gombóc Artúr egy szelet csokoládét.
0: Kíváncsi vagyok rá, harepe,
3: kuncogott Picúr.
2: Attól ne félj, aki egyszer belekóstol, az már többet nem akar más tenni, én csak tudom.
3: Mosolygott Gombóc Artúr is figyelte, ahogy Torzomborz kalapevő bekapta a csokoládét.
2: Hé, te kalapevő, hát ne nyeld le rögtön, akkor nem érzed az ízét. Előbb forgasd, majd szolgasd, majd tedd át jobbra, majd tedd át balra, és a végén nyelni se kell, mert az egész elolvad a szádban.
3: Torzomborz kalapevő követelőzve hadarta.
1: Kérek, kérek, még!
0: Ráharapott, sikerült,
3: örvendezett Picúr.
1: Ez se eszik többet kalapot,
3: rikkantott a Pompom. Gombóc Artúr belemarkolt a bőrönbe, és igazságosan osztogatta a csokoládét. Hármat ő kapott be, egyet felnyújtott.
2: Te még kezdő vagy, még bele kell jönnöd, figyelj! Egyet a papának, egyet a mamának, egyet a kis cicának, egyet neked.
3: Picúr vigyorogva jegyezte meg.
0: Ilyen Torzomborz kalapja nincs senkinek.
3: Gombóc Artúr vidáman helyeselt.
2: Igen, igen, és ugyanaz az ízlésünk. Mind a ketten a csokoládét szeretjük. Ó, ezután dupla adagot kell beszereznem.
3: Picúr az órájára nézett.
0: Jaj, elkések, rohanjunk!
3: Elbúcsúztak Gombóc Artúrtól és az új kalapjától. Futottak, és szerencsésen megérkeztek az iskolába.
1: Picúr, megvárhatlak?
3: Kérdezte Pompom az ajtóban. Megvárhatsz, mondta mosolyogva Picúr.

Oh well, we made it. We made it. Okay. So.

Thank you very, very much. Thank you.

vártunk, és ma teljesül az álmunk, végre semmit nem csinálunk. Csak bámulunk az égre, és ha senki nem

0: 1968 tavaszán találkoztam először ezzel az elnevezéssel, X-Music. A koncerteteket hirdetétek így. Mit jelent ez a két szó?
1: Talán exkluzív vagy különleges zenét. Lényeg az, hogy mi játszunk.
0: Miért van szükség erre a megkülönböztetésre?
2: Úgy éreztük, vannak önálló zenei elképzeléseink, nem követünk semmilyen már elfogadott stílust. Nem mondhatjuk, hogy soulzenét vagy rhythm and blues-t játszunk. Ezért találtuk ki ezt az elnevezést, az X-Music csak azt a zenét jelenti, amit mi játszunk. What?

Tessék, tessék, urak és szép leányok, most kezdődik a Ritmus kavalkád. Felejthetetlen produkció, a művészet legragyogóbb drága kövei. A stílus parádi felülmulatatlan élmény, nem mondjam kétszer senkinek. Csak tessék, tessék, urak és szép leányok.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.